a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Jó reggelt kívánok a korán ébredőknek, egy perccel fél hat után. Csoda reggelünk van, bár kevésbé hasonlít a nyárias reggelekre, hiszen remekül felfrissült a levegő, ami azt jelenti, hogy mindössze 12-13 fokot mutatnak jelenleg itt Lendván és környékén a hőmérők. Alapvetően egyébként derült az idő, van néhány gomoly felhő az égen, de közel sem olyan látványos már a nap felkelte, mint mondjuk pár héttel ezelőtt. És hát ez az alacsony hőmérséklet bizony remekül visszahűtötte éjszaka a levegőt. Így talán most még mondhatom azt, hogy könnyen lélegzünk, mert hogy a meteorológusok azért riogatnak bennünket a jövő héten újra beköszönő hőkupolával és hőhullámmal. Egyébként mától egy picit már újra belépünk a kánikulába, illetve beindul a kánikulai helyzet, és a jövő hét közepétől tetőznek majd a magasabb értékek. Ma még talán elviselhetőnek tűnik az a 28-30 fok körüli érték, amit kapunk kora délután, de hogy mit ígér a hétvége és a jövő hét, arról tudják 6 órakor részletesen, a friss információkban szólunk majd. Ma július 10-e van, és a mai napon az Amáliák ünnepelnek, és hogyha a fontosabb események közül csak egyet kellene kiragadni, akkor Nikola Tesla nevét, ő a mai napon született, és a váltóáramrendszer feltalálóját tisztelhetjük benne. De rengeteg minden köthető még a mai naphoz, úgyhogy sok-sok érdekességre is kitérünk, természetesen a VB meccsekre is, úgyhogy induljon ez a reggel, és ez a mai nap velünk a Muravidéki Magyar Rádióval. Köszöntjük a hallgatókat! Lebár Teodor a hangtechnikus, ő válogatja a zenéket a mai reggelre, délelőtre, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallják. Nagyon kellemes napot és jó ébredést mindenkinek!

Talán nem kell az előadót sem bemutatni, hiszen ismerős a hang, és az Ossziánt mindenki talán szereti is, remélem. Hát velük kezdtük ezt a reggelt, és folytatjuk majd sok-sok jó zenével, de nézzük, hogy ha már említettem, hogy milyen az időjárás itt Lendván és környékén, akkor nézzük, hogy országosan hogy indul ez a péntek. A legtöbb helyen egyébként felhősen, alapvetően borongósan, néhány kivétellel derült az idő, de alacsony hőmérsékletek jellemzőek így kora hajnalban. Lendván 12 fok van, és a közeli Muraszombatban is változóan felhős az ég, 12 fokkal. Novomesto derült 16 fokban, Postojna túlnyomóan felhős 15 fok, Szlovengrádec részben felhős 14 fokkal. A fővárosban, Ljubljanában felhős az ég, 19 fokot mérnek. Liszaborús 16 fok, Portoros 20 fok van, de ott is felhős, borongós az időjárás a tengerparti városban. Maribor derült 14 fok, Novagorica túlnyomóan felhős 18 fok, Celjében is felhős az ég 16 fok mellett, és a Triglav csúcsán is borús az ég, és most reggel 7 fokot mutatnak a hőmérők, az óra pedig 5 óra 38 percet.

A hölgyet úgy hívják, hogy Billie Eilish, és ez volt a Birds of Feather című slengere, 5 óra 42 perckor itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Július 10-e van, és a naptár szerint, ahogy már említettem, az Amália a főnév napunk, germán eredetű a név, és az Amál kezdetű germán női nevek egy önállósult, de német becéző rövidüléseként jött létre. Jelentés az Amálok gót királyi család nevéből való, és a védelem jelentést is hozzácsatolták ehhez a névhez. A naptárban ott van még az Úrik, a Bekény, az Engelbert név is, és akik ma ünnepelnek, remélem, hogy csodálatos napjuk lesz. Július 10-én, aki névnapot tart, születésnapot, vagy éppen házassági évfordulót ül, kívánom, hogy legyen nagyon szép napjuk, sok boldogságot, és Isten éltesse az ünneplőket. A folytatásban természetesen zenélünk, most 5 óra 43 perc van, és hamarosan majd 6 órakor kiderül az is, hogy milyen időjárásra számíthatunk, nem csak ma, hanem a következő egy hétben.

Hagyd meg nekem a dalt, énekelte Gáspár Laci, hát ez a dal szépen elsúrant mellettünk, de újabbak jönnek a folytatásban, így hamarosan Geszti Péter jön Péter Fiborival, egy jól összeszokott párossal, és aztán az Egyszer csak zenekar is táncolra bír bennünket így kora reggel. Hát gondolom, aki mondjuk Franciaországnak drukkol, az tegnap táncra perdült, mert hogy 2-0-ra nyert a francia válogatott Marokkó csapata ellen. A Svájc-Kolumbia pedig ugye 0-0-ás eredménnyel zárult, és aztán a büntető rugások után 4-3 lett az eredmény. Ma is egy izgalmas meccs vár ránk, 21 órakor Spanyolország-Belgium találkozó lesz, és amit ugye lehet tudni, hogy Franciaország azzal a tegnapi 2-0-val a 2026-os VB első elődöntőse. Azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas meccsen vagyunk túl, de még közel sincs itt a vége. Sőt, az igazi izgalmakat azt gondolom, hogy a következő napok és a bő előttünk álló egy hét hozza majd a VB történetében, mert hogy a legjobb négy közé jutásért már ugye a következő napokban is rendezik a meccseket, Spanyolország-Belgium ma Los Angelesből, aztán július 11-én szombaton Miami-ból Norvégia-Anglia, és a vasárnapi meccsünk ugye Argentina-Svájc, és a torna további menetrendje is most már azért mindenki előtt, azt gondolom, hogy világos. A VB utolsó szakaszának hivatalos időpontjai július 14-15, ekkor rendezik az elődöntőket, a bronz mérkőzésre július 18-án kerül sor, és hát a záró akkordja ennek a egy hónapos menetelésnek a döntő július 19-én jövő héten vasárnap New Jersey-ből a MetLife stadionból láthatjuk majd élőben a döntő mérkőzést, ami egyébként a VB történetében is különleges lesz, hiszen lesz félidei show is, de egyelőre most érdemes a mai meccsre fókuszálni, aki követte eddig is a találkozókat, az biztos, hogy este 9-kor megnézi a Spanyolország-Belgium összecsapást is. Úgyhogy izgalmakat hoz még a labdarúgás tekintetében a következő bő egy hét, és remélem, hogy sok-sok izgalmas dalt hoz a mai reggel és a délelőtt önöknek, hogyha a Muravidéki Magyar Rádiót választják. Ígértem Geszti Péteréket, úgyhogy most ők érkeznek 4 perccel 5:45 után.

Hát ebben a dalban volt minden szerelem is, meg egy kis összeveszés, és természetesen a jövő ígérete is egyben. És én is ígérhetem, hogy 6 órakor lesznek majd friss információk, de ha már időjárás, akkor nézzük, hogy mire számíthatunk majd az előttünk álló napokban. Azt már most ígérgetik a meteorológusok, hogy jön az újabb hőkupola. Még az előzőt szerintem nagyon kisebb pihentük, meg át sem vészeltük, és most itt a következő a nyakunkon, de nem kell megijedni, ez egy folyamat lesz. Egyébként naposra fordul, mától már időjárásunk, de még kéznél lehet az esernyő is, hiszen kialakulhatnak akár kisebb esők, záporok is a nap folyamán, de szép lassan megszűnik ez a hűvösebb levegő. Ma még van utánpótlása, azt most reggel tapasztaljuk. Aztán fordulatos napok jönnek, és bizony a kánikula érkezik. Így hamisítatlan nyári időre számíthatunk majd a jövő hét közepétől, de addig is azt gondolom, hogy már a hétvége is hoz kifejezetten strandidőt. 6 órakor jönnek majd a részletek, tartsanak velünk!

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Hat óra van, igen, jelzi a hat óra azt, hogy reggel friss információkhoz juthatnak ezúttal is. Időjárással kezdjük, és azzal, hogy bizony figyelnünk kell a közelgő, főleg a frontérzékenyek számára egyre veszélyesebbnek bizonyuló hőhullámra. Általában ma is napos idő várható, kicsit intenzívebb gomoly felhőkkel és egy-egy kialakuló záporral, illetve zivatarral is számolhatunk. De a legtöbb helyen egyébként csapadék ma már nem valószínű, megélénkül a szél, a hőmérséklet ma 24 és 30 fok között valószínű. És mától már belépünk, igaz csak egy kis lépéssel, de belépünk a kánikulába, és beindul az a helyzet, ami a következő napokban sokaknak okozhat megint problémát. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, kevés helyen és kicsi eséllyel alakulhatnak ki szombaton kisebb esők, illetve záporok, de estétől erőteljesebb felhőképződés várható, és ezzel együtt növekszik a csapadék előfordulási esélye szombaton este. Élénk lesz a szél, helyenként meg is erősödik, éjszaka, illetve hajnalban többnyire 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, tehát kellemesen vissza tud hűlni még a levegő. Napközben pedig 26-33 fok várható majd. Több felhő valószínű vasárnap, de több órás napsütés is várható, viszont esőzápor, zivatar előfordulhat. Élénk lesz a szél, vasárnap a változékony időjárás ellenére is meleg várható, éjszaka 13-20, és erről a 13-20 fokról vasárnap napközben 26-32 fok közé melegszik fel a levegő. Napos időt kapunk hétfőn, így indul a jövő hetünk. A sok napsütés mellett időnként megjelennek a gomoly felhők, és nagyrészt száraz idő várható. Élénk lesz a szél, hétfőn hajnalban 9-18, délután 28-33 fok valószínű. A kedd is jobbára napos időt tartogat gyengén felhős éggel, éjszaka 13-22 fokkal, még kedd délután 28-34 fok valószínű. Szerdán még melegebbre számíthatunk, rengeteg napsütést kapunk fátyol és gomoly felhőkkel, előfordulhatnak pont az intenzív melegedés hatására gyorsan kialakuló, rövid ideig tartó záporok. Élénk marad a szél, a hajnali 13-22 fokról délutára 28-35 fok közé melegszik fel a levegő, és azt követően is tartósan melegre számíthatunk, lassan melegedő idővel, ebben lesz majd egy kis megtorpanás a jövő hét végén, és aztán újra indul a hőhullám, a hónap vége felé még melegebbre, 37-38 fokra is készülhetünk, tehát mától indul a melegedés, de ma még elviselhető 28 fok közeli értékeket kapunk itt Lendván és környékén. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból milyennek ígérkezik ez a péntek. Nagyon sok mindenre érdemes odafigyelni, hiszen ahogy említettem, ez a vízválasztó nap, hiszen mától lépünk megint a kánikulai időszakba, és ha mérsékelten is, de beindul már a melegedési folyamat, illetve hétvégén a kánikula. Egyelőre még a helyenként élénk szél és a hajnali alacsonyabb hőmérséklet ezt kompenzálja. Az éjszakai erős lehűlés segít abban, hogy a szervezetünk egy picit fel tudjon frissülni. Viszont nagy a napi hőingás, ami a keringési rendszert terheli, a görcsös gyulladásos folyamatok változóan lépnek fel és okoznak panaszokat. Újra egyre több lesz a fejfájás, erősen ingadozni kezd a vérnyomás, több lesz a nehéz légzés, rosszul lét, és néhány napon belül tapasztalni fogjuk például az ízületi panaszokat, az emésztőszervi egyensúlyi zavarok jelentkezését. És hát, amit még mindenképpen Számításba kell venni az a romló tendencia, ezek a hatások tartósan megmaradnak, és a következő napokban még intenzívebben jelentkeznek. A szív- és érrendszeri betegeket fogja az előttünk álló időszak újra nagyon megterhelni. Nagyon fontos, hogy az újabb hőhullám beindulásával érdemes felkészülni nagyon sok mindenre. Mindenképpen érdemes mára hozni azokat a megterhelő teendőket, amit például a jövő hétre terveztek. Használják ki az éjszakai alacsony hőmérsékleteket, hiszen napközben fontos lenne, hogy minden lehetséges módon őrizzük a lakások hűvösségét a napsütés kizárásával és az okos szellőztetéssel. Fontos gondoskodni jövő hétre minél jobb hűtési lehetőségről, legalább egy ventilátor jó szolgálatot fog tenni, és érdemes minél előbb odafigyelni a szervezet jelzéseire. Sok folyadékfogyasztás, kímélő étrend, ez a legfontosabb. A napsütéses időszakokban erős lesz az UV-sugárzás, 7-es értéket éri el, úgyhogy mindenki vigyázzon, a bőrére fontos tehát az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de érdemes azért körültekintően óvatosan közlekedni, hiszen trafipaxos sebességmérést ma is tart a közlekedési rendőrség. Elsősorban a következő útszakaszon érdemes lassítani, illetve betartani a szabályokat, ez pedig nem más, mint a muravidéki autópálya, de gyakorlatilag egész Muravidékre kiterjedő sebességmérésre kell számítani, úgyhogy vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: 6 óra 7 perc van Eddával és a Green Day egy-egy slágerével jövünk, aztán hamarosan lapszemlézünk, és a rendőrségi híreket is el fogom mondani.

Másfél perccel vagyunk 19:45 után, és ez volt a Green Day slágere. Ígértem, hogy belelapozunk egy picit a Zalai Hírlap mai friss pénteki számába, ahol többek között olvashatnak arról, hogy hidat épít az egyetemi tudás és a piac közé. A Pannon Egyetem és a VOSZ új tanszéket hoztak létre. Stratégiai együttműködésről van szó. A Pannon Egyetem gazdaságtudományi kara és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége között. A partnerség célja egy új tanszék, a VOSZ Gazdaságstratégiai Központ, vagyis a VOSZ tanszék megalapítása. További részletek a mai számban, ahol olvashatnak egyebek mellett arról, hogy puszta Szentlászlón is nagy várakozás előzi meg a termálfürdő újranyitását. Kay István polgármester szerint az Aqua Barbara beruházás nem csak a turizmusnak adhat új lendületet, hanem a helyi gazdaságot is élénkítheti. A település vezetője ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a fejlesztések megőrizzék a falu nyugodt, falusias jellegét. És ugyancsak a Zalai Hírlap mai számában találnak cikket arról, hogy a legtöbben még mindig úgy gondolják, hogy a szifilisz a múlt betegsége. Sajnos a számok azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. A szifilisz Zalában is egyre nagyobb figyelmet igényel. A zalaegerszegi szakemberek szerint az elmúlt évben 20-nál is több új beteget jelentettek a Vármegyéből, miközben Európa szerte is rekordszintre emelkedett a fertőzések száma. A betegség alattomos, mert akár hónapokig tünetmentes maradhat, közben pedig továbbadható. Részleteket találnak erről is a Zalai Hírlap mai friss pénteki számában. Jó olvasást!

Bebe és csapata, ez volt a Back to Black, és a Hogyan mondjam el? Hát egyszerűen fogom elmondani, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból, és hát elég sok minden történt, tehát mozgalmasan telt a rendőrök számára, hiszen 5 bűncselekménynél helyszíneltek volt, 3 illegális határátlépés, 3 közlekedési baleset, 1 közrendsértés, 5 vadgázolás, és ezen felül 2 gépjárművet is lefoglaltak súlyos közlekedési szabálysértések miatt. Bűncselekmények tekintetében 3 fenyegetéssel, 1 csalással és 1 lopással kapcsolatban intézkedtek a rendőrök, illetve a nyomozók. A közrendet egy esetben sértették meg, egy családi veszekedéshez riasztották a rendőröket. Ezen kívül lefoglaltak egy robogót, feltételezett műszaki, forgalmi alkalmatlanság miatt, és egy személygépjárművet is, mert a sofőr érvénytelen jogosítvány nélkül közlekedett. Aztán Kobije és Pince településeken 3 külföldi állampolgárt fogtak el, akik illegálisan lépték át az államhatárt, valamennyien nemzetközi védelemért folyamodtak. Ezen kívül 7 afganisztáni, 3 bangladesi, 3 pakisztáni, 2 kínai, 2 török, 2 indiai, 1 palesztin, 1 malavi, 1 eritreai és 1 jordániai állampolgár nyújtott még be ugyanígy kérelmet. Ők mindannyian, mind a 23-an a külföldi állampolgárok a legközelebbi menekült táborba kerültek az intézkedésig. És ami ugye fontos, az a Trafipax, maradaros sebességellenőrzést tartanak a rendőrök egész Muravidékre kiterjedően, úgyhogy vezessenek óvatosan.

Ha már ebben a dalban elhangzott a kisbolt, akkor lehet, hogy van akinek akkor a reggeli teendője így fél hét előtt pár perccel, hogy még a munkakezdés előtt bevásároljon, és jól is teszi, ilyenkor még talán szellősebben lehet válogatni, és friss árut. Úgyhogy akkor a reggeli bevásárlás, főleg a nyári időszakban szerintem egy jó dolog, és az is, hogyha velünk tartanak, hiszen hamarosan egy daloska után már a reggeli terepjáró jelentkezik, ezúttal két témával, úgyhogy tartsanak velünk, már is jön a Honey Beast.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Másfél perccel vagyunk fél hét után, a péntek reggeli terepjáró jelentkezik ezúttal két aktuális témával. A washingtoni székhelyű kereskedelmi választóbíróság teljes egészében elutasította a brit Access Resources társaság csaknem 600 milliós kártérítési keresetét Szlovénia ellen a petesházi gázmezőn tervezett földgáz kitermelés ügyében. A részleteket Horváth Dávid összegzi.
2: Szlovéniában 2022-ben sor került a bányászati törvény módosítására is, ami teljes tilalmat vezetett be a hidraulikus rétegrepesztés alkalmazására. A britek szerint ezzel Szlovénia megsértette a kétoldalú befektetési megállapodást és az energetikai megállapodás rendelkezéseit. A vállalat szerint Szlovénia gyakorlatilag ellehetetlenítette a petesházi gázmezőn tervezett hidraulikus rétegrepesztéssel történő gázkitermelési beruházásukat, ezért közel 600 millió euró kártérítést követeltek. A választóbíróság a héten hozta meg a régóta várt döntését, amelyben minden vádpontot elutasított. Megállapította, hogy Szlovénia a petesházi földgázkitermeléssel kapcsolatos intézkedéseivel nem sértette meg az energiakarta egyezményt, jelentette be Anna Kersheván legfőbb állami ügyvéd. Mint elmondta, ennek következtében a teljes keresetet elutasították. A választóbíróság egyúttal arra kötelezte a felpereseket, hogy 3 millió eurót fizessenek Szlovéniának az ügyvédi költségek fedezésére, míg az eljárás egyéb költségeit a felek fele-fele arányban viselik. Kersheván kiemelte, hogy ez volt az első olyan választóbírósági eljárás, amelyben a Szlovén Köztársaság állami ügyvédsége nemzetközi szakértői csapattal együttműködve törvényi felhatalmazása alapján képviselte az országot. Az ügy tartalmi és eljárásjogi szempontból egyaránt rendkívül összetett volt. A háromtagú bíróság egyhangú döntése végleges, és rendkívül csekély a lehetősége annak, hogy az ügyben más tartalmú döntés szülessen. A Szlovéniának megítélt 3 millió euró per költség kapcsán pedig közölték, amennyiben a felperesek azt önként nem fizetik meg, az állam megkísérli behajtani az összeget.

0: Napelemes közvilágítás épült a Kapca és Gyert János közötti kerékpár úton. A projekt keretében 20 napelemes lámpatestet helyeztek ki a szakasz mentén. A beruházásról Magyar János Lendvakösség polgármestere nyilatkozott Szabó Szuzinak.
1: Összesen 75 ilyen szolár lámpát vásároltunk kompletten, és ezt Kínából közvetlen hoztuk, mivel hogy így a legolcsóbb. Mi csak itten egy közbeszerzés alapján kiválasztottuk a kivitelezőt, a Lanex kivitelező az, aki ezeket a szolár lámpákat felállítsál, illetve persze az alvázt betonozni vele a fődbe, és minden készen van, csak fel kell állítani, egyszerű folyamat. Az összeg az 87 ezer a 75 darab kompletten a felállítással együtt. Ez 1167 euró egy közvilágítás. Itt Szlovéniában ez 3000 euró körül kerülne felállítással együtt, úgyhogy ez jóval kevesebb, és a másik kontingentet pedig jövőre fogjuk megrendelni. Ugyanúgy azokon a helyszíneken, ahol a vezeték és villanyhálózatot nehezebben, vagyis több költségbe kerülő befektetést, akkor nem hálózatos utcai világítást állítunk föl, hanem szolár utcai világítást. Másképp még tudjuk, hogy nem kell fizetni a hálózatdíjat, és nem kell fizetni a villanydíjat sem. Ez szó szerint ingyenes, és a költsége is nagyon kedvező, mármint az itteni árok által.
0: Hova helyezték el a többit?
1: Hosszúfalu hegyen 5, Lendva hegyen 4 lámpa van felállítva, Dolacon 11, Lendva hegyen a 202-es és a 405-ös házszám között 10 van felállítva, és a lendvai Kidrics utca parkolóján pedig 6 napelemes közvilágítás van felállítva. Nekünk még 19 marad, ami nincsen felállítva. Már még vannak a helyszínei, Lendvai és a Hosszúfalusi hegyen lesz még ez, úgyhogy örülök neki, hogy nagyon jó visszajelzések vannak a polgároktól, és nagyon jó, hogy felálltuk olyan helyek, ahol még egyszer a vezeték és hálózati villanyt nehezebb, vagy pedig költségileg rettentős nagy összegbe tudtuk volna. Itt még csak az utcai lámpa, szóval az az egy kis lyuk kiásása, az alapján van akkor a munkálatok is.

Just For You szerintem az előadó hangja bizonyára mindenkinek ismerős. Lionel Richie-t hallhatták. Most 6 óra 41 perc van. A folytatásban hamarosan Emilio érkezik, de lesz Fiesta, Republic, Bon Jovi is. De mielőtt zenével mennénk tovább, nézzük, hogy mit érdemes fogyasztani reggel, illetve mivel érdemes indítani a napot. Ugye a kávéval kapcsolatosan már nagyon sok kutatás bebizonyította, hogy bizony nem tesz jót éhgyomorra, tehát a kávén kívül még van rengeteg olyan étel meg ital, amelyeket szintén nem javasolt egyből éhgyomorra fogyasztani. Nagyon sok ember számára például a gyümölcslé az étrend alapeleme, de éhgyomorra a gyümölcslé extra terhelést jelent például a hasnyálmirigy számára. Bár a gyümölcslé sok esetben ugye egészséges választásnak tűnik, azonban a gyümölcs préselésekor a rostok nagy része nem kerül bele a gyümölcslébe, és pont emiatt a rostvesztés miatt nagyobb mértékű emelkedését eredményezi a vércukorszintnek, mint hogyha magában a gyümölcsöt fogyasztanánk el. Aztán vannak olyan citrusfélék, mint a citrom vagy a narancs, amik szintén nem a legjobb választás éhgyomorra, sőt, lelassítja az emésztőrendszert a benne lévő fruktóz. A kávé éhgyomorra történő fogyasztása savassághoz vezethet, mivel serkenti a gyomorsav kiválasztását az emésztőrendszerben, éppen ezért szokták javasolni, hogy egy jó kiadós reggeli, ami energiadús, segít abban, hogy gyorsabban induljon a nap, és ugye lassabban, fokozatosan emelje a vércukorszintet, és a reggeli elfogyasztás után érdemes majd a kávéval folytatni. De például az erjesztett termékekre is felhívják a figyelmet, a joghurt éhgyomorra történő fogyasztása szintén nem a legjobb választás, de ugyanígy a saláták készítéséhez használt nyers zöldségek bizony talán jobb választásnak bizonyulnak például ebédre. A nyers zöldségek tele vannak rostokkal, ami extra terhelést jelent szintén éhgyomorra, és akár puffadást okozhat meg, akár gyomorfájást is. De hát nézzük, hogy melyek azok a táplálékok, amelyek nem okoznak semmilyen problémát, hogyha reggelire fogyasztjuk. Ugye a nap első étkezése mindig kulcsfontosságú, és az egész napos energiaszintünket fogja meghatározni, és nagyon fontos a koncentráció meg az anyagcsere szempontjából, tehát amit éhgyomorra fogyasztunk, annak nagy hatással kell lennie a vércukorszintünkre, az emésztésünkre, és úgy unblock az általános közérzetünkre. Az egyik jó választás a zabkása, aztán nagyon jó, hogyha reggelire például egy érettebb banánt választunk, ezek segítenek szabályozni a vércukorszintet, a tojás nagyon sokoldalú, fehérjében gazdag táplálék, és hosszú időre eltelít bennünket. A tojást minden módon lehet készíteni, főzve, tükörtojásként, rántottaként, kiváló választás, és remélem, hogy nem fog kimaradni a reggeli, hogyha éppen reggeliznek, akkor jó étvágyat kívánunk, ha pedig éppen azt tervezték, hogy majd később étkeznek, vagy akár ki is marad a reggeli, akkor is legyen egy 5 perc, és szerintem reggeli nélkül ne induljanak el otthonról, ez nagyon fontos. Most 3:47 van, és ahogy ígértem, zenékkel és előadókkal folytatjuk. A következő, aki énekel nekünk, Emilio lesz, és az Egyedül én című dalát fogjuk most együtt meghallgatni.

Nagyon sokan így pénteken már a hétvégére fókuszálnak, koncentrálnak, és ez jól is van így. Azt gondolom, hogy most, hogy így javában benne járunk már a nyárban, hiszen július 10-e van, és megint jön majd a nagy meleg, és ebben az időszakban nincs is jobb, mint például esténként mondjuk kiülni a kertbe, vagy ha valakinek nincs kertje, akkor az erkélyre mondjuk egy hideg limonádéval, vagy egy jó fröccsel, vagy akár most reggel a teraszon elkortyolgatni a reggeli utáni kávét. Ezek nagyon jó és kellemes pillanatok, de a hétvégi grillpartikat, baletti, családi összejöveteleket sem felejtsük el, hiszen azok is hozzátartoznak a nyári időszakhoz, és ettől tudnak egyébként építkezőek lenni, és akár, hogyha valaki még mondjuk a nyaralás előtt van, akkor ezek segítenek azt az időszakot átvészelni, amikor azt látjuk, hogy a környezetünkben már vagy elment valaki nyaralni, vagy éppen most utazik el, és nekünk még mindig be kell járni a munkahelyre. Na hát ezek az esti pillanatok, vagy reggeli finom kávé ebben a kellemes időjárásban, napsütésben igazán segít felettetni azt, hogy még van feladat, és akár türelmesebbnek kell lenni. Hát nyakunkon van a hétvége, és úgy tűnik, hogy az időjárás most a nyárias arcát fogja mutatni, úgyhogy ha szabad hétvégében gondolkodnak, akkor nyugodtan lehet vízparti felüdülést keresni, hiszen már ma is súrolni fogjuk valahol a 30 fokot, a hétvégén pedig egy-két fokkal át is léphetjük. Ráadásul rengeteg program lehetőség is lesz, ezekre is kitérünk majd. Most azonban zenélünk, 7 órakor pedig jövünk az aktuális friss hírekkel, de hogy mi jön a folytatásban, ugye az imént Emilio énekelt, most egy kis latinos hangulat jön a Fiestával, és aztán lesz Republik, és talán még belefér Bon Jovi is. 7 órakor pedig a reggeli hírszerkesztő Faris Doris várja önöket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az ellenzék kérésére a képviselők ma ismét azzal foglalkoznak, hogy parlamenti vizsgálatot rendeljenek el a fekete kocka ügyben és a pártok titkos finanszírozásáról. Június végén a képviselők többsége elutasította az ülés napirendjét, ezért nem történt meg a vita. A Resznica párt javaslata szerint a címerről, zászlóról és a himnuszról szóló törvény módosításáról szintén tárgyalnak a mai rendkívüli ülésen. A Svoboda, a Levica és a Veszna parlamenti vizsgálatot követelnek a fekete kocka ügyben, amely kideríteni, hogy ki rendelte meg és fizette ki egy izraeli cégnek a prominens személyiségekkel, köztük a politikából és a jogi szakmából érkezőkkel folytatott beszélgetések titkos rögzítését. Azt is kiderítik, hogy a fekete kocka képviselői miért látogatták meg az SZDSZ székházát, és hogy ez a kísérlet volt-e az idei parlamenti választások eredményének befolyásolására, írta az SZDA. Tone Kaiser külügy és európaügyi miniszter tegnap az amerikai kongresszus Roger Wicker szenátor vezette küldöttségét fogadta, jelentette a külügy és európaügyi minisztérium. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú és transzatlanti partnerség megerősítése, az ankarai NATO csúcs találkozón született megállapodások, valamint Ukrajna folyamatos támogatása állt. A találkozón szó esett a Nyugat-Balkán, a Közel-Kelet és a Dél-Kaukázus helyzetéről, valamint más aktuális biztonsági kihívásokról is. A tárgyalófelek megerősítették Szlovénia és az Egyesült Államok közötti szoros szövetség, valamint a kétoldalú kapcsolatok és együttműködés további erősítésének fontosságát a béke, a biztonság és a stabilitás biztosítása érdekében, tette hozzá a minisztérium. A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy Szlovénia továbbra is humanitárius segítséget nyújt a közel-keleti lakosságnak, és egyúttal törekszik a párbeszéd megújítására Izraellel, közölte. Kármán András a napokban több tárgyalást is folytatott Brüsszelben. A magyar pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az EU gazdasági és pénzügyi tanácsa ma elfogadja a magyar tervezetet, így minden akadály elhárul a Magyarországnak járó uniós források lehívása elől. Az uniós források lehívása most már célegyenesbe kerülhet. Mint ismert, a Magyarországnak járó, de eddig felfüggesztett pénzek ügyében Magyar Péter május 29-én találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Akkor 10,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint felszabadításáról született megállapodás. Az ehhez feltételként szabott vállalásokat augusztus 31-éig kell teljesítenie a magyar kormánynak. A kétnapos látogatás csúcspontja az ECOFIN ülés lesz, amikor az uniós pénzügyminiszterek minden várakozás szerint elfogadják a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Sport. Franciaország jutott be elsőként a világbajnokság legjobb négy csapata közé, miután a négy évvel ezelőtti elődöntő visszavágóján 2-0-ra legyőzte Marokkót. A döntőbe jutásért a Spanyolország-Belgium meccs győztesével játszik majd. A mérkőzést időnk szerint 21 órától rendezik.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Celje Center és Celje Zahod között, valamint Körtina és Domžale között a főváros felé. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tengermelléki stráda forgalma, Vrchnika és Logatec között Koper irányában, továbbá Unec és Razdörto leágazáson.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

Mit szól ennek, hogyha Bon Jovi után jönne egy kis szélcsend? Dalban biztosan megkapjuk, és egyelőre most derült az idő lendván a reggeli köd pára, mert helyenként egyébként az is volt, egy picit párásabb volt a levegő, ez teljesen felszippantotta a felkelő nap, meg a meglévő gomoly és fátyol felhőket is, és most alapvetően csodaszép az ég felettünk, olyan kék, amilyenre talán mindig is vágytunk, és friss a levegő még egyelőre, mert hogy lendván 16-17 fokot mutatnak a hőmérők. Július 10-e van péntek, ennek az évnek a 191. napjánál tartunk. Ma az Amáliák ünnepelnek, és rengeteg esemény, illetve évforduló kötődik a mai naphoz is. De nézzük, hogy a népi jóslatok, hagyományok mit mutatnak. A népi kalendárium szerint július 10-e egy kevésbé ismert, de fontos időjárás jóslónap. A régi megfigyelések úgy tartják, hogy az ezen a napon tapasztalható időjárás, különösen a hőség vagy a csapadék, nagyban előrejelzi a következő hetek nyári időjárásának az alakulását, tehát érdemes figyelni a mai nap időjárására, és érdemes ránk is figyelni most a folytatásban, hiszen a Follow the Flow slágere és a szélcsend után belelapozunk a napi kalendáriumba, és megnézzük a mai naphoz kötődő fontosabb eseményeket, illetve évfordulókat.

Lapozunk bele most a napi kalendáriumban, 7 óra 14 perc van. Ez a mai dátum július 10-e rendkívül gazdag történelmi fordulópontokban, vagy akár kulturális mérföldkövekben, és hát legendás tudósok meg művészek születésnapjaiban is, úgyhogy nézzük, hogy mi minden kötődik ehhez a mai naphoz. 1290-ig megyünk vissza, 4. Kun László király meggyilkolása volt ezen a napon. A magyar történelem egyik viharos alakját, 4. László királyt a Körösszegi váránál saját szövetségesei, a kunok gyilkolták meg. 1943. július 10-én volt a szicíliai partra szállás. Ugye a II. Világháború során ezen a napon vette kezdetét a Husky hadművelet, amely során az angol-amerikai szövetséges csapatok partra szálltak Szicíliában, megnyitva ezzel az európai déli frontot. És ha már híres szület és naposok, akkor Calvin János e nap szülötte, a francia származású svájci vallás reformátor, a kalvinizmus és a református egyház alapatya 1509-ben született a mai napon. 1856-ban látta meg a napvilágot szintén e napon Nikola Tesla, a világ egyik legzseniálisabb és legrejtélyesebb elektromérnöke, illetve feltalálója, akinek a váltó áramot és számtalan modern technológiai alapvetést köszönhetünk. 1871-ben megszületett a 20. századi világirodalom egyik legnagyobb hatású francia regényírója, Marcel Proust, az Eltűnt idő nyomában szerzője. Karl Orff 1895-ben született, ő német zeneszerző, akinek a világhírű Carmina Burana című monumentális kórusművet köszönhetjük. Aztán érdekesség, hogy napra pontosan ugyanabban az évben született a híres magyar cukrász, a Mignon meghonosítója, valamint a neves francia impressionista festőművész is, Kugler Henrik és Camille Pissarro. És ha már érdekességek, akkor ez a hónap ugye maga július, Julius Cézár nevét viseli, a régi római naptárban még az 5. hónap néven futott, mivel akkor az év még ugye márciussal kezdődött, és ez a mai nap Molnár Csilla emléknapja is, hiszen ezen a tragikus napon vetett véget életének Molnár Csilla, az 1985-ös hosszú idő után újra megrendezett magyar szépségverseny győztese. Az ő emlékére írta meg Homonyik Sándor a híres Álmodj királylány című dalt, amit mi is felidézünk. 1986-os a tragédia eseménye, és nem sokkal a tragédia után megszületett ez a dal is, úgyhogy 1986-ból érkezik az Álmodj királylány, az előadó pedig Homonyik Sándor. Most 2 perccel vagyunk 4:48 után.

Álmodj királylány, ez volt Hamanyik Sándor slágere, és tragédia hívta életre ezt a gyönyörű dalt, mint ahogy egy motoros baleset hívta életre az Edda egyik gyönyörű dalát. 33 évvel ezelőtt, 1993-ban, ugyanis motoros balesetben meghalt Kun Péter gitáros, az Edda művek legendás tagja. Ugyanis Agárdon 1993. július 8-a és 11-e között tartották a harmadik Edda tábort, és itt léptek fel, amikor július 10-én hajnalban a Yamaha gyorsasági motorjával a 70-es út 47-es kilométer kövénél halálos kimenetelű közlekedési balesetet szenvedett Kun Péter, aki egyébként a lányok nagy kedvence volt, hosszú göndör hajával. Hát tragikusan fiatalon hunyt el a zseniális gitáros Kunos, és az ő emlékére nagyon sok zenekar, zenész társ is tisztelget dalokkal, de a legismertebb és a legmeghatározóbb ugye az Edda művek Lelkünkből című slágere. Ez egy emlékdal, kétségkívül az Edda művek egyik olyan balladája, amit egy ilyen tragédia hívott életre. A zenekar még abban az évben egyébként, 1993-ban kiadta a hozzákapcsolódó albumot, amelynek a címadó záró tétele ez a gyönyörű és fájdalmas emlékdal, és ezt a dalt azóta is kizárólag csak kiemelt jelentőségű jubileumi koncerteken, vagy éppen az Edda táborokban adja elő mind a mai napig a zenekar. Úgyhogy Kunos Péter emlékére jöjjön az Edda és a Lelkünkből.

Lesz még egy dalocska, mégpedig Molnár Ferenc Karamell érkezik, aztán utána friss információkat. Hát fordulatos napok jönnek, és a következő napokban jellemzően napos, gomoly, felhős, szeles idő várható, a hétvégén nem kizárt ugye a záporok, zivatarok megjelenése. Alapvetően 30 fok körül alakul a hőmérséklet, de hogy mit hoz a folytatás, arról pár perc múlva.

Fél nyolc múlt éppen 4 perccel, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Naposra fordul alapvetően időjárásunk, és fordulatos napok jönnek, mert hogy a hétvégén azért még egy-két futózápor, akár nyári zivatar is befigyelhet, jövő héttől pedig érkezik a kánikula. Mától indul a lassú melegedés, és a jövő héten visszakapjuk majd a kánikulát. A mostani számítások szerint lesz egy újabb hőkupola, ami azt jelenti, hogy majd éjszakánként sem tud frissülni a levegő, de egyelőre ez még egy picit távolabb van. Jó hír az, hogy ma reggel is 12 fokos hűvös levegőre ébredtünk friss harmatra, ami kifejezetten jót tesz a növényzetnek, és azt gondolom, hogy a mi szervezetünknek is. De amire érdemes figyelni, hogy a következő napokban bár még frissül a levegő, napközben már kánikulára készülhetünk és melegre. Pénteken alapvetően napos idő várható, amit csak fátyol és gomoly felhők zavarhatnak, 24 és 31 fok között alakul.

0: A legmagasabb nappali hőmérséklet, délután egy-egy futózápor bárhol előfordulhat. Szombaton többnyire napos időt kapunk, gomoly felhőkkel, kevés helyen, de lehetnek záporok, zivatarok, aztán estétől lesz majd erőteljesebb a felhőképződés, és nagy eséllyel növekszik meg a csapadék előfordulási esélye szombat estétől. Megélénkül a szél is, holnap hajnalban 10-16 fok várható, még napközben jellemzően 26-33 fok között alakul a nappali hőmérséklet. Vasárnap már több felhő valószínű, de több órára. Így is kisüt a nap, esőzápor, zivatar egyaránt előfordulhat. Maradt több helyütt az élénk szél, jellemzően hajnalban 13-20 fok, és erről délutára 26-32 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn napos időt kapunk, alapvetően gyors melegedéssel, a hajnali 9-18 fok után 28-33 fok lesz a hét elején. Jobbára gyengén felhős napos időjén kedden is tovább melegedő idővel, hajnali 13-22 fok után 28-34 fok várható majd, míg a jövő hét közepén, szerdán elérjük a 35 fokot. Napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként megélénkülő széllel, ami szerencsére enyhíti egy picit a nagy meleget. Hajnalban 13-22, délután 28-35 fok várható majd. Ezt követően pénteken is kánikulai napot kapunk, a jövő hétvégén felhősebb idő ígérkezik több felhővel, kicsit csökkenő hőmérséklettel, de ez csak 1-2 fokot jelent, és a jövő hét utáni hét hozza majd a rendkívüli kánikulát. A mostani számítások szerint tartósan 35 fok fölött alakulnak majd a nappali hőmérsékletek. Nézzük, hogy ez orvos-meteorológiai szempontból mit jelent. Hát túl sok jót nem, mert a frontérzékenyeket bizony mától már megviseli a változás és a beinduló melegedési folyamat. Nyilván a hűvös idő jót tesz a szervezetnek, viszont nagyon nagy a napi hőingás, ami megviseli a szív- és érrendszeri betegeknek a szervezetét, és melegfront jellegű panaszok társulnak a mai napi időjárásához, tehát hőingás, keringési rendszer terhelése, görcsös gyulladásos folyamatok erősödése, elsődlegesen ezek a panaszok erősödnek, és újra egyre több lesz a fejfájás, az ingadozó vérnyomás, szívelégtelenség, nehéz légzés, akár rosszul lét is. Napokon belül tapasztalni fogjuk ezt, az ízületi panaszok is intenzívebben jelentkeznek, és az emésztőszervi zavarok is szintén a következő napok tünetei lehetnek. Fontos, hogy erre rákészüljünk, az újabb hőhullám beindulása előtt már a szervezetet erősíteni kell, főleg az immunrendszert. Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, és egy picit az emésztőrendszert kellene tehermentesíteni könnyedebb, nyárias, könnyű fogásokkal, salátákkal, hideg gyümölcslevesekkel, ezek segítenek abban, hogy a meleget, a kánikulát könnyebben átvészeljük. Erős lesz már ma is az UV-sugárzás, eléri a 7-es értéket, ami azt jelenti, hogy fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen a beinduló melegedés miatt egyre romló baleseti veszélyhelyzetre lehet számítani, veszélyesen melegszenek fel a gépkocsik belső terei, és egyre jobban rontja a figyelmünket a beinduló kánikula is, úgyhogy óvatosan vezessenek körültekintően, és a sebességgel is bánjanak csínyán, hiszen ma egész Muravidékre kiterjedő sebességmérést tart a közlekedési rendőrség. Jó utat! Most 9,5 perccel vagyunk 7:30 után. A folytatásban a halott pénz érkezik, itt lesz Éreszomazott, és hamarosan Wolf Kati.

nem szólt a gomb, még nem gyűrt le a gond. De a hangok belül lassúgják a kétségbe osont. Kicsit kékek meg zöldek, leszük igen néha. Én a Sunshine szemvekben levehetném.

franchise, mindig más a menüje. Mindig más a menüje.

Ő volt Wolf Kati, és elengedjük ezt a dalt csak azért, hogy átadja a helyét egy újabbnak. Most 7 óra 52 perc van, és jelenleg Lendván 19 fokot mutatnak a hőmérők. Azért hajnal óta elég gyorsan ugrott a hőmérő higanyszála, tehát napsütés hatására drasztikusan emelkedik, és aztán meg sem áll. 28-29 fok körül. Ide Lendva környékére mára ennyit ígérnek a meteorológusok. Van, ahol egy-két fokkal melegebb lesz, és tulajdonképpen mától indul neki egy picit a melegedés. Most még olyan elviselhető jelleggel, de hétvégén már bátran lehet tervezni, főleg szombaton vízparti felüdülést, vasárnap intenzívebb gomoly felhőkből akár csapadék is lehet. Tehát nyilván, hogy a hétvége programját mindenki már talán a hét elején előre látja, vagy pénteken megtervezési. Így is van rendjén, bár nagyon sokan, akik már esetleg az előző hetekben, napokban elmentek, akár egy hosszú hétvégére, le a tenger mellékre, vagy a Balatonra, vagy bármilyen felkapottabb üdülő helyre, azt lehet tapasztalni, hogy hétvégén azért intenzívebb a turizmus, tehát több a látogató, több a pihenni vágyó. Hétköznap viszont jóval kevesebb emberrel lehet találkozni a vízpartokon. Szokták mondani, hogy olyan szellősen vannak a strandokon az emberek, tehát az idei szezon egy picit, mintha nehezebben indulna be, de nyilván nagyon sokan még a nyaralást ugye a hónap végére halasztják, vagy éppen augusztusra tervezik, hogy minél hosszabb legyen a nyári időszak, és ha már nyár meg nyaralás, akkor azért Európában számos olyan szépség van, meg sok színűség, amit érdemes kihasználni, hiszen talán egyetlen kontinensen sem barangolhatunk például óceánpartok, vulkánok, középkori városok, vagy éppen levendula mezők között, de említhetném akár a vadregényes hegyvidéki területeket, az évszázados várakat. Tehát minden tájnak van egy úgymond saját története, meg azt gondolom, hogy valami különleges atmoszférája, hangulata. És hát nyilván van, aki a hegyvidéki részre esküszik, aki nem szereti a forróságot, a nagy meleget, nem tud a tengerparton heverészni, az a hegyvidéki hűvösebb, friss levegőt választja, karakteresebb vidékekre próbál kalandozni, és hát vannak mediterrán területek, legendás partvidékek, amiket kár lenne kihagyni, és érdemes is olyanban gondolkodni, hogy talán olyan helyre utazni, ahol még nem jártunk, hiszen a felfedezésnek az újdonság az mindig ad valami pluszt a nyaraláshoz, úgyhogy ha éppen most kezdik majd éppen az évi szabadságokat, akkor jó pihenést kívánok, aki pedig még csak tervezgeti, akkor kitartást, hiszen azt gondolom, hogy bármikor is van az a nyaralás pihenés időszaka, mindig jól fog jönni. És most egy hétvége elé nézünk, úgyhogy a pénteket már némileg kapcsolhatjuk a hétvégéhez. Nagyon sokan egyébként a hétvégi időszakra pont azért nem terveznek utazást, mert megszállottan követik a foci VB-t, és hát ez a hétvége már tartogat szerintem olyan izgalmakat, ami miatt érdemes leülni a tévé képernyő elé. Hát a szerencsések meg talán a helyszínen tudják nézni a mérkőzéseket. Ugye tegnap Franciaország Marokkót verte 2-0-ra, ők már ott vannak a döntőben, és aztán megnézhetjük ma azt az izgalmas mérkőzést, ami este 9 órakor kezdődik, a spanyol-belga válogatott csap össze. Szerintem ez is hoz meglepetést, meg izgalmakat, ugye ez már szintén negyeddöntős mérkőzés, és hát természetesen a hétvégén még lesznek programok, hiszen szintén holnap 23 órakor Norvégia-Anglia, és vasárnap hajnali 3 órakor Argentina-Svájc találkozóra kerül sor, és aztán kezdődnek ugye az elődöntők, ami azt jelenti, hogy azt már tudjuk, hogy Franciaország ott van, tehát július 14-én ők játszanak este 9 órakor. Az még egyelőre nem ismert, hogy ki lesz az ellenfél, hiszen ma spanyol-belga, Norvégia-Anglia és Argentina-Svájc mérkőzések még mindenképpen hozhatnak meglepetést, úgyhogy az elődöntők párosításai egyelőre nem ismertek, csak a dátumok, és a jövő hét valószínű a legizgalmasabb mérkőzéseket hozza, de azt gondolom, hogy a ma esti két meccs is nagyon kellemes, és mindenképpen izgalmakkal teli lesz. Na, mivel mi jövünk, az egy kis zene, aztán hamarosan 8 órakor már friss hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Népszavazáson mérné fel a lakosság véleményét Szlovénia NATO tagságáról Zoran Stevanovic, a parlament elnöke, és szerinte a referendumot az őszi önkormányzati választásokkal egy időben meg is lehetne tartani. Zoran Stevanovic áprilisban házelnökké történő megválasztását követően közölte, választási ígéretük volt, hogy referendumot tartanak Szlovénia NATO-ból történő kilépéséről, és ezt meg is valósítják. A politikus egyúttal ellenzését fejezte ki az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi támogatással kapcsolatban. Janez Janša kormányfő a NATO ankarai csúcstalálkozón jelentette be, hogy a kormány az idén 50 millió dollárt különít el Ukrajna katonai támogatására. Zoran Stevanovic szerint erre az összegre jelenleg Szlovéniának nagyobb szüksége lenne. Úgy fogalmazott, az előző kormány 4 éven át jelentős összegeket fordított Ukrajna támogatására, a háború azonban továbbra sem ért véget. A kormánypártok és a Resznica képviselőinek kérésére a Parlament pénzügyi bizottsága több mint 6 órás vitát tartott tegnap a közpénzügyekről Robert Golob előző kormánya idején. Javasolta, hogy Janez Janša kormánya végezzen ellenőrzést a Golob kormány közpénz költéseiről. A bizottság azt javasolta, hogy a kormány a jelenlegi ciklusa alatt és az utolsó évben 6 hónapon át végezzen ellenőrzést Golob kormány közpénz költéseiről. Az év végéig meg kell vizsgálni a közpénzek kiadások csökkenésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében. Az ülésszakot az egyes adatok csökkentése és a különböző intézmények megállapításai jellemezték Szlovénia különböző rangsorokban elfoglalt helyezéseivel kapcsolatban. Az európai források felhasználásával kapcsolatban az ellenzék azt állította, hogy ez a dinamika gyorsult az utóbbi években. Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi szorosban, miután az Egyesült Államok és Irán között ismét fegyveres összecsapások kezdődtek. A világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonalán tapasztalható visszaesés újabb csapást jelent azokra a piacokra, amelyek már eddig is a történelem legnagyobb ellátási zavarával küzdöttek. Szerdán mindössze 5 hajót regisztráltak a szorosban, még hétfőn még 45 átkelést követtek nyomon az adatok szerint, számolt be az Al Jazeera. A háború február végi kezdete előtt naponta mintegy 130 hajó haladt át a térségen, amely a globális energiaellátás egyik kulcsfontosságú szűk keresztmetszete. Egy amerikai tisztviselő az Al Jazeera-nak azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem áll a legutóbbi támadások mögött, amik elkövetőjét egyelőre nem nevezték meg. Sport. Ma a 7. etapot rendezik a Tour de France 3 hetes körversenyen. A 13 óra 30 perckor kezdődő szakaszon 175 kilométert tesznek meg a bringások. Tegnap hegyi etap volt a napirenden, Tadej Pogacsár bepótolta a sárga trikó mögötti 7,5 perces lemaradását, és 2 perc 42 másodperccel a mezőny előtt ért célba. Az összetettben most Pogacsár vezet Vingegaard és Del Toro előtt.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr autópálya Szentjákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Drámje és Pletovárje között Maribor felé. Meghibásodott jármű miatt pedig a tengermelléki stráda forgalma akadozik Vrhnika és Logatec között Koper irányában. Gyászjelentés. A gyászoló rokonság értesíti a szomszédokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 90 éves korában elhunyt Zelko Etel Dobronakról. Temetése július 10-én pénteken 17 órakor lesz a dobronaki temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló rokonság értesíti a szomszédokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 90 éves korában elhunyt Zelko Etel Dobronakról. Temetése július 10-én pénteken 17 órakor lesz a dobronaki temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.

Zséda érkezik Vastag Csabával, aztán hamarosan lejátsszuk a hét zene számát, de előtte hoztam egy gondolatot mégpedig Csitári Hok Tamástól, és ez egy picit a napfényhez, meg a pozitív gondolkodáshoz kapcsolható, mert hogy azt fogalmazta meg Csitári Hok Tamás, a napfényt is sötét, hideg napokon tudjuk igazán értékelni. A közelséget is akkor értékeled, ha már volt távol is. És a jelenléte is akkor válik igazi értékké, ha már egyszer is hiányzott. Minden jót a rossz ismeretében értékelünk. Minden a rossztól válik jóvá. Legyen ez a mai nap mottoja, és hogy ki Csitári Hok Tamás, hát remélem, hogy sokan ismerik az ő nevét, ő egy neves magyar író, aki 1965-ben született, és tőle származik ez az idézet.

Hosszú forró nyárról szólt az iménti dal, és egyben ez volt ugye a hét zene száma. És ha már hosszú forró nyár, akkor ahhoz azért elég gyakran csatlakoznak a kellemetlenségek, úgy, mint szúnyog csípés. És ha már megvan a csípés, akkor annak senki sem örül, ráadásul tudjuk, hogy ez mindig egy ilyen erőteljes, viszkető érzéssel jár, és alapvetően emberi tulajdonság, hogy azonnal oda nyúlunk, és aztán elkezdjük azt mi szépen kapirgálni, vakarászni, ami még nagyobb területre kiterjeszti a csípést. Szerintem a jó időnek amúgy mindenki örül, és azt gondolom, hogy a nyárnak is, főleg a gyerekek, de hát néhány negatív vonzata is van, ilyen például a szúnyogoknak az inváziója, és hát nincs olyan ember, aki ne lenne tele valóban viszkető csípésekkel, és hogyha nincs kéznél ugye antihisztamin tartalmú szer, akkor érdemes házi praktikákkal próbálkozni, hogyha meg akarunk szabadulni a borzalmas, idegesítő, folyamatos viszketéstől. Az egyik legjobb, ami biztos, hogy minden háztartásban van, az a méz. De ugyanígy segít a félbevágott citromkarika, mert hogy a citromnak is van egy ilyen összehúzó, fájdalomcsillapító, gyulladás csökkentő hatása, az aloe vera szintén jól használható, a szódabikarbóna, és hát nagyon széles körben elterjedt módszer, a fogkrém, az is van minden háztartásban, a viszkető csípése, egy kis fogkrémet érdemes rakni, és azonnal segít ebben az idegesítő, folyamatos viszketési kényszertől, mert hogy a fogkrémben lévő mentol szintén hűsítő hatású, és enyhíti a viszketést. Úgyhogy a hatásos házi praktikákat is érdemes bevetni ebben az időben, és valószínű, hogy idén sem fogjuk megúszni a szúnyoginváziót. Önök pedig nem fogják megúszni a további jó zenéket, mert hogy ezzel is készültünk. Most már a mai délelőtre, hiszen 8 óra 22 perc van, és elértük most már a 20 fokot. Ennyit mutat odakint a hőmérő, és hogy milyen a folytatásban, hát természetesen sok-sok jó zene. Ha minden igaz, akkor talán lesz Bagosi Brothers Company is a folytatásban, de itt lesz hamarosan a Let It Be, egy Beatles sláger, kicsit újra gondolva, zenéni fog a Margaret Island, mezőmiség is jönnek, úgyhogy sok-sok jó zene a mai délelőttön, tartsanak velünk.

Zajlik a foci VB, és most már lassan a finishbe érkezünk. Ugye jövő héten vasárnap, július 19-én lesz majd a döntő egy nagy parádéval szépen kiegészítve, és tulajdonképpen a világbajnokságok történetében ez lesz az első olyan alkalom, hogy a fél időben lesz egy show is. Na de, Boszniában érdemes volt fogadni, hiszen ott például mindenki nyert, aki boszniai aranyéremre fogadott. Szokatlan döntéssel lepte meg ugyanis ügyfeleit egy boszniai fogadóiroda, ugyanis úgy döntöttek, hogy kifizetik mindazokat a fogadásokat, amelyeket Bosznia-Hercegovina labdarúgó válogatottjának világbajnoki címére tettek, noha a csapat még a nyolcad döntőbe sem jutott be, ugye tudjuk. Nos, a fogadóiroda azt közölte, hogy nyertesnek tekint valamennyi olyan szelvényt, amelyen a boszniai csapat VB győzelme szerepelt. Az intézkedés egyaránt vonatkozik az interneten és a fogadóirodákban feladott szelvényekre. Ezzel a lépéssel azoknak a szurkolóknak kívántak köszönetet mondani, akik a végsőkig hittek a válogatott sikerében. Bár Bosznia-Hercegovina ugye az Egyesült Államoktól elszenvedett vereséggel kiesett a világbajnokságról, a csapat történelmi szereplését és küzdeni akarását sokan elismerték az országban. Amúgy a fogadóiroda néhány napja meg is kezdte a nyeremények kifizetését, a kampány jelmondata: vannak, akik szívből játszanak. A cég szerint ezúttal a szurkolókra és a válogatott játékosaira egyaránt érvényes, akik hittek abban, hogy Bosznia-Hercegovina akár a világbajnoki cím még is eljuthat. Hát ez egy nagyon szuper kezdeményezés, és azt gondolom, hogy egy szokatlan, de jó lépés a fogadóiroda részéről, és igen, valóban így kell, hinni kell egy olyan csapatban is, ami valószínűleg láthatóan és tudott dolog volt, hogy nem juthat el a végső célig, bár meglepetések mindig vannak. Nagyon sokan most már ugye a tegnapi francia győzelem után a franciák végső nyerési esélyeire teszik le a voksukat, de hát a mai, a holnapi meccsek is hoznak meglepetéseket, úgyhogy érdemes lesz majd az esti, éjszakai, meg hajnali mérkőzéseket is követni ezen a hétvégén. Nálunk pedig így 8 óra 29 perckor hát számos jó sláger érkezik, ahogy ezt már tőlünk megszokhatták, úgyhogy már is folytatjuk egy újabb remek dalocskával. Úgyhogy érkezik most a Margaret Island.

Te nem voltál jó, ez volt Margaret Island slágere, Mezőmiség érkeznek, aki pedig majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjének félidei showjában fog fellépni. Az most legújabban és a legfrissebb hírek szerint pluszban Justin Bieber, és egyébként első alkalommal rendeznek a torna történetében félidei showt. A kanadai énekes a korábban bejelentett fellépőkkel együtt érkezik, tehát ott lesz Madonna, Shakira, a dél-koreai BTS, ők mind együtt lépnek majd színpadra, és várhatóan egy 11 perces produkcióra kell majd számítani július 19-én New York közelében lévő stadionban rendezik meg a világbajnokság döntőjét. A műsort kreatív vezetője Chris Martin lesz a Coldplay frontembere, és hát nagyon sok fellépő lesz még ezen kívül. Nigériai sztár Burna Boy, venezuelai karmester érkezik, aztán lesz gyerekkar, és hát még a Muppet Show ikonikus figurái is színpadra állnak, szóval nagyon különleges félidei showval készülnek, és hát ennek mindenképpen van célja, adományokat gyűjtenek a FIFA ekvádori alapjának a számára. 100 millió amerikai dollárt kívánnak összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyerek számára biztosítsák az oktatáshoz és persze a labdarúgáshoz való hozzáférést. Tehát a labdarúgó világbajnokság sokkal több, mint egy sporttorna, az emberi szellem ünnepe is egyben, és hát nyilván óriási megtiszteltetés mindenki számára, hogy ennek a részese lehet. Ezt mondta Justin Bieber is egyébként. A labdarúgó világbajnokság tehát egy egészen különleges showval készül, és ott lesz a műsor részeként elmaradhatatlan Shakira, aki a világbajnokság hivatalos dalát is el fogja majd énekelni. Mindenre jövő hét vasárnapig várnunk kell, Mezőmiségre viszont nem, már is ők jönnek.

Milyen szépen megénekeltem ez Ümisi a dalba, hogy éheseknek ugye Magyarország rántott hús alakú. Hát most nem rántott húst fogunk készíteni, hanem mivel sárga baracki időszak van, és most gyakorlatilag amennyi ismerősöm van, mindenkitől ezt hallom, hogy sárga barack befőzés megy ezerrel, lekvár készül belőle elsősorban, és milyen jól teszik, mert bizony a nyár ízeit ilyenkor lehet a legjobban üvegekbe rejteni. Nyilván másfajta üvegbe is lehet rejteni, itt figyelmeztet a hangtechnikus, hogy hát pálinkát is lehet belőle főzni. Na de erre szokták mondani, hogy egy háztartás ilyenkor szokott ketté szakadni. A férfiak ugye a gyümölcsből pálinkát főznek, az asszonyok viszont általában valami finomságot, lekvárt. Na de a sárga barack, hogyha grillre kerül, és kék sajttal és mézzel találkozik, akkor egy nagyon finom fogás készül belőle. Ugye mondtam, hogy a sárga barackot a legtöbben lekvárként, süteményben, vagy egyszerűen frissen fogyasztják, pedig ez az illatos nyári gyümölcsünk a grillen is fantasztikusan működik, és érdemes kipróbálni most a hétvégén, hiszen a hő hatására a benne lévő természetes cukrok karamellizálódnak, és jóval intenzívebbé válik az íze, miközben a gyümölcshúsa kellemesen puha marad. És hogyha ezt egy karakteres kék sajttal, meg egy kevés mézzel még párosítjuk, akkor akár egy nagyon klassz előételt kapunk, vagy egy könnyű vacsora születhetik belőle, ami meglepően egyszerű és nagyon finom. A grillezéshez jó, ha tudják, hogy nem szabad túlérett gyümölcsöt választani, olyan barackot keressenek, ami már édes és illatos, de még feszes a húsa, ugyanis ha túl puha, akkor könnyen szétesik a grillen. Az érett sárga barack nagyon kellemes gyümölcsös illatú, a héja bársonyos, és ha enyhén megnyomjuk, akkor egy kicsit engedni fog. És hogy miért érdemes grillezni? Hát azért, mert néhány perc alatt egy egészen új ízvilágot hozhatunk létre, és elő ebből a gyümölcsből, mert a gyümölcs maga enyhén megpirul, a cukrok karamellizálódnak, a finom füstös aroma is megjelenik benne, és ezt a gazdagabb ízvilágot tökéletesen tudja ellensúlyozni egy kis kék sajt, annak a sósága, illetve pikáns karaktere. És hogy miért működik jól a sós meg az édes, hát régóta tudjuk, hogy jól működik együtt, kell is. A gasztronómiában ez a párosítás egy nagyon karakteres ízvilág. Ugye a sárga barack édessége lágyítja a kék sajt intenzív ízét, miközben a méz még jobban összeköti ezt a két alapanyagot. Néhány pirított dióval kiegészítve még ropogósabb textúrát kap ez az étel, na de hogy mi kell hozzá? 8-10 érett, de keményebb sárga barack, nagyjából 8-10 dekagram kék sajt, 2 táskanál méz, 1 evőkanál olívaolaj és egy marék dió. Friss kakukkfűvel, mentával lehet ízesíteni, és hogyha valaki szereti, akkor egy nagyon pici, friss, őrölt bors is mehet rá. A sárga barackokat megmossuk, félbevágjuk, eltávolítjuk a magjukat, és a vágott felüket vékonyan megkenjük olívaolajjal, forró grillen vagy grill serpenyőben. Minden oldalát 2-3 percig sütjük, amíg szép grill csíkok jelennek meg rajtuk, és kisé megpuhulnak. Aztán ezeket a grillezett barackokat egy tára helyezzük, rámorzsoljuk a kék sajtot, megcsorgatjuk a mézzel, és aztán megszórjuk ezzel a durvában vágott, előzőleg száraz serpenyőben megpirított dióval, és végül friss kakukkfűvel, mentalevelekkel lehet díszíteni, langyosan egyébként a legfinomabb. Ezt a fogást előételként is lehet fogyasztani, vagy könnyű vacsoraként, ahogy már említettem, de például, hogyha grill partit tartunk, akkor a finom grillhúsok mellé köretként is megállja a helyét. Például, hogyha reggeli, akkor friss bagettel, pirított kovászos kenyérrel, egy marék rukkollával egy nagyon jó nyári étel válik belőle. Akár tehetünk hozzá sonkát, vagy prosuttót, ezzel is lehet tálalni, még gazdagabb lesz az ízvilága. Egy a lényeg, hogy a grillezett sárga barack kék sajttal, mézzel egy remek példája annak, hogy egyszerű alapanyagokból nagyon különleges fogást tudjon készíteni, és hát nem igényel hosszú előkészületet, mégis olyan ízeket kínál, ami azért a megszokott nyári gyümölcsételeken jócskán túlmutat.
Hogyha megtetszett ez a recept, próbálják ki. Nagyon egyszerűen, kevés összetevőből egy nagyon ízletes nyári fogást tudnak önök is pillanatok alatt elkészíteni. Mi pedig elkészítettük a folytatást, Bogosi Brothers Company, Peter Grasso, és jön Odette.

Ez volt a jó nagy csend Odettől, hát nem lesz csend, mert hogy Péli Barnabás még érkezik, de előtte én hoztam egy kis olvasnivalót, egy nagyon jó kis nyári olvasmány, és azt javaslom, hogy olvassák el a könyvet, és aztán érdemes utána megnézni a belőle készült filmet. Négy levél a szerelemről. Neil Williams a kötet írója, és nagyon érdekes a történet. Isten 12 éves koromban szólt először az apámhoz. Nem beszélt sokat, csak annyit mondott neki, hogy legyen festő. A többit rábízta. Kezdi a történetét Nicholas Cullen. Apja a fásult dublini köztisztviselő, ezután feleségét és fiát hátrahagyva magányosan vág neki Nyugat-Írország vad tengerparti tájainak, hogy teljesítse a feladatot, amivel Isten megbízta. Mindeközben egy aprócska Ír-szigeten egy falusi tanítólánya, Isabel, az öccse szenvedése miatt gyötrődik, aki egy rejtélyes betegség következtében egyik pillanatról a másikra mozgás és beszédképtelenné vált. Amikor Isabel apja megnyer egy költészeti versenyt, melynek fődíja a Cullen után fennmaradt egyetlen festmény, Isabel és Nicholas története különös módon fonódik össze, mert a sors nem mindig választja a legrövidebb, vagy éppen a legkönnyebb utat a szerelem beteljesüléséhez. A költői hangvételű, mágikus elemekkel átszőtt regény felemelő történet a szerelem és a szeretet kiismerhetetlen útjairól, a pillanat megragadásáról és a gondviselésről, arról, hogy érdemes követni a szívünket, bárhová is vezet. A regényből egyébként Polly Steele rendezésében Pierce Brosnan és Helena Bonham Carter főszereplésével 2025-ben film is készül, de ajánlom a könyvet elolvasni, a szerző Neil Williams, a kötet címe Négy levél a szerelemről.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügy és európai ügyi miniszter Malm munkalátogatáson tartózkodik Németországban. Hivatalba lépése óta első kétoldalú külföldi látogatásán német kollégájával Johann Wadepullal fog tárgyalni a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséről, a két ország közötti stratégiai partnerség fényében, valamint az aktuális európai témákról. A külügyminisztérium szerint a kétoldalú kapcsolatok politikai és gazdasági szintű további erősítését célzó tevékenységek megvitatása során Kaiser és Wadepull különösen kiemelik a 2025 és 2028 közötti időszakra vonatkozó negyedik cselekvési terv végrehajtását, valamint a közös érdekeken alapuló együttműködés megerősítésének támogatását. Németország Szlovénia egyik legfontosabb külkereskedelmi partnere, így a minisztérium szerint a látogatás lehetőséget kínál a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elmélyítésére és bővítésére is. A közszféra dolgozóinak többsége ma vagy a jövő héten a júniusi fizetésekkel együtt kapja meg a bérreform részeként a harmadik béremelést. A bérreform részeként további 3 béremelést terveznek az idei év decemberével, a jövő év júliusára és 2028 januárjára. A közszféra szakszervezetei a reform teljes körű végrehajtására számítanak. A reform végrehajtásának terveiről kérdezve a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium az SZTA-nak csak annyit mondott, hogy törekedni fognak a koalíciós megállapodásban foglalt célok elérésére. Andrés Sircel pénzügyminiszter azonban kijelentette, hogy nincs tervben bizonyos csoportok, tanárok és képviselők bérének befagyasztása. A koalíciós megállapodás egységes bérrendszer létrehozását irányozza elő a közszféra adminisztratív részére, valamint külön bérrendszereket a katonaság, az egészségügy, a rendőrség, az oktatás és kultúra, valamint a társadalombiztosítási szolgáltatások számára. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazáson az EP képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését, tájékoztatott az uniós parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróvezet minden lakosának rendelkezésre álló új elektronikus fizetőeszközön lenne, amely online és offline is használható lenne. A digitális euró nem lépne a bankjegyek és az érmék helyébe, hanem csak kiegészítené azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészíteni azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Az EKB a digitális euró értékét ugyanúgy garantálná, mint a hagyományos készpénzét. Sport. A szlovén női röplabda válogatott 2-3-ra elveszítette az első mérkőzést Svédország ellen az Európa Liga fináléjában. A visszavágóra holnap Ljubljanában kerül sor. Ma délután a férfi röplabda csapat játszik felkészülési meccset. Ljubljanában Ukrajna ellen mérkőznek Fabio Soli védencei.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a forgalom Drámje és Pletovárje között Maribor felé. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki stráda forgalma Studenec és Raubar Komanda között Ljubljana irányában, továbbá Vrhnika és Logatec között Koper felé.
0: A Muravidék hullámhossza. MMR.

9 óra múlt éppen 8 perccel, nagyon szép délelőttet kívánunk Önöknek, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, mégpedig július 10-én pénteken, és a délelőtti adás folytatódik sok-sok zenével. Aztán hamarosan mutatunk egy friss újdonságot, és ha péntek, akkor természetesen jelentkezik a hétvégi programajánló. Ezen kívül 10 órai hírek után VB Aréna lesz, és egészen a VB befejezték keddenként, péntekenként. Szakértők lesznek itt a stúdióban, így lesz ez ma is, a házigazda pedig Horváth Dávid, és számít a figyelmükre. A szakértőkkel együtt elemzik az elmúlt napok eseményeit, a tegnapi mérkőzést, ugye a franciák győzelmét. Ma is kulcsmérkőzések várnak a szurkolókra, a foci rajongókra, úgyhogy esélylatolgatás is lesz, és mivel most már lassan a finishbe érkezünk, és ugye a 4 közé jutás már a tét, így valószínűleg most már a szakértők is elmondják, hogy ők kit látnak esélyesnek a világbajnoki címre, tehát VB Aréna 10 óra után. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, hiszen a zenék mellett ezen kívül színes hírekkel is. Jövünk még egészen délig, itt leszünk, Lebár Teodor a hangtechnikus, ő válogatja a zenéket, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné Stündét hallják. Most 9 óra 10 perc van, lent van 22 fok van, és az egész országra a reggeli kicsit felhősebb és borongósabb ég után most jobbára a napsütés jellemző, és szépen arra szolgat fölfelé a hőmérő. Higanyszállal lent a tengermelléken, Portorosban van jelenleg a legmelegebb, ott 25 fok van.

0: bajunk.
1: Friss. Zenei újdonságok.
2: Szédít a repülés, csábít a zuhanás.
3: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam azt a dalt, amit már én is nagyon vártam, hiszen megérkezett a Honey Beast és Daniel Fick közös első dala, a Bárcsak lennék. Ehhez a szerzeményhez egy nagyon jó kis videóklip is készült, mégpedig 4 városban, Rómában, Londonban, Párizsban és Prágában forgott. A szövegét Bencsik Kovács Zoli és Daniel Fick Gergő közösen jegyzik. Mindkettejük sorai tulajdonképpen optimisták, meg jó hangulatúak, ugyanakkor megőriznek egy karakteres fanyarságot is. Szerintem ez egy nagyon kedves, vidám dal. Eleinte féltem tőle, mert a Honey Beast-ben inkább mélyebb, komorabb témákhoz szoktam, de ahogy elkezdtem énekelni, azt éreztem, hogy megemeli a lelkemet. Remélem másokra is hasonló hatással lesz, mondta Tarján Zsófi. Egyfajta nyári eufória jelenik meg benne, ahhoz az érzéshez tudnám hasonlítani, amikor az ember válláról lecsúszik a teher, és hirtelen azt érzi, hogy ha nem fogná a gravitáció, akár el is repülhetne. Áprilisban írtam, így nem véletlen a hangulat. Elsőre magamat is megleptem, de egy szerelmes dal született a választásokról és az azt követő eufóriáról, fogalmaz Bencsik Kovács Zoli. Egyébként a nyár folyamán a Honey Beast-tel és Daniel Fével is számos helyen találkozhat a közönség, és ha minden jól megy, akkor augusztus 27-i koncertjén Daniel Fi a közös dalt is elénekli a Budapest Parkban. Most azonban nálunk jön itt a napi frissben a Honey Beast és Daniel Fi és a közös dal Bárcsak lennék.

bekövetkezett. De születtek újabb teóriák a régiek helyett. Hát ne kér tőlem, hogy mondjam el, ami előttem is titok. De valamit biztos sejtenek az égen a csillagok.

0: Álmodók a siker útján.
1: Rendkívül ötletes modellező és alkotó, aki elsősorban a közösségi médiában vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű jármű modelljeiről.
2: Valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valamit próbáltam, mindig valami újat. Mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket. Nyilván szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Július 12-én az Álmodókban Györke Szilárd, a népszerű gyerekjárat létrehozója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Hát akkor nézzük a programajánlatokat, most már 9 óra 40 perc van, eleget zenéltünk, lesz Gyert Jánosi falunap. 10-én, 11-én, tehát ma és holnap egy péntek-szombati program sorozat, ami ma egy koncerttel veszi kezdetét, és erre a koncertre mindenkit szeretettel várnak. Egyébként a Gyert Jánosi Tűzoltó Egylet 10 éves évfordulóját ünnepli, és nagyon sok zenei program mellett azért a gasztronómia is helyet kap, fellép a Duo Savana, Burjana, Zlata Zsila, és Lángos Fesztivál kezdődik szombaton. Én azt gondolom, hogy sokan erre lesznek majd a legtöbben vevők, hiszen egy jó lángosra mindenki szerintem szívesen benevez. Emellett falusi játékokat szerveznek, és rengeteg gyerekprogramot, ma este pedig, ahogy említettem, koncert. Mindkét nap szeretettel várnak mindenkit. Ma este 20 órakor kezdődik a program, holnap pedig pontosan délben startol el, testvértelepülések fogadásával, szórakoztató programokkal, a Duo Savanával, és déltől kezdik el sütni a lángost is. Hivatalosan pedig délután 2 órakor nyitják meg a 8. Lángos Fesztivált. Ma és holnap tehát érdemes ellátogatni erre a fantasztikus programra, Gyert Jánosba, a falu napi rendezvényekre. Nyitva lesz a Rózsa Városi Park is, hiszen megnyit a könyvtára Lombok alatt, ez egészen a nyár végéig kitart. Lapozgatási időpontok péntek és szombat 17 és 20 óra között, vasárnap pedig 9 és 12 óra között várják az olvasni vágyókat. A nyitott könyvtár a Lendvakösség támogatásával valósul meg idén is. Festői környezetben kint a szabad ég alatt lehet jókat olvasni, hiszen nem csak könyvekből lehet válogatni, hanem szaklapokból, folyóiratokból, bulvársajtóból, szóval lesz mit lapozgatni. Aztán 25. alkalommal ma startol el szakmai nappal a Fazekas Napok Magyar Szombatfán. Ez egy 3 napos rendezvény. Ma, ahogy említettem, szakmai nappal a Matkerámiában délben érkeznek a fazekas mesterek is, előadások, beszélgetések lesznek, este pedig buli. Aztán szombaton 9 órakor lesz egy zenés ébresztő, majd főzőverseny, aztán a fazekas háznál egész napos tárlatvezetés és korongozási bemutató. És természetesen rengeteg olyan gyönyörűséget lehet látni, amit a helyi fazekasok készítenek. Lesznek vezetett túrák, emellett nagyon sok zenei program is, fellép például a Szent Lászlói Néptánc csoport határmenti muravidéki táncokkal, ők szombaton 15 órakor állnak majd színpadra, lesznek citerások, aztán az előretolt helyőrség ad koncertet, lesz kemencében égetés, és este retro diszkó, vasárnap pedig a szombatihoz hasonló rendezvények várnak mindenkit, természetesen folyamatos fellépőkkel a színpadon. Pontban délben szlovén népdalkörök műsorát nézhetik meg, nótákkal, népi énekekkel, de érkezik a Bogja népzenei tánc együttes, és délután, vasárnap délután 4 órakor korongozó verseny eredmény hirdetésére kerül sor. Idén jubileumi 25. fazekas napok Magyar Szombatfán, mindenkit szeretettel várnak, és egy picit kapcsolódik egyébként ehhez a rendezvényhez, hiszen július 10-én és 11-én gyalogtúrát indítanak a Fazekas Napok keretében. Az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság a szervező. A túra a Sárga Lilium tanösvényen zajlik mindkét nap, és délelőtt 10 órakor, illetve délután 3 órakor, tehát ma 3 órakor, holnap pedig délelőtt 10 órakor startolnak ezek a gyalogtúrák, ahova mindenkit szeretettel várnak. A részvétel ingyenes, és nagyjából 7 kilométeres a táv.

Van itt még nekünk jó néhány programunk, hiszen július 10-én, tehát ma délután startol a dombérozó dobbantó, amelynek természetesen Becsvölgye ad otthont. A program vendége lesz Kovács Gyula, Prima Primissima díjas erdész, a tündérkertek megálmodója, aki az ecetkészítés hagyományairól, a gyümölcsök sokszínű felhasználásáról és Göcsei gasztronómiai örökségéről mesél. Az érdeklődőknek az est folyamán a résztvevők játékos formában ismerkedhetnek meg a göcsei tájszavak gazdag világával, majd a 10. Göcsei dombérozó hivatalos megnyitójára is sor kerül. Holnap pedig egész napon át Becsvölgyén a szegvidéki pajta ad otthont a kék dombérozónak, amely az autizmus elfogadásának és megértésének üzenetét állítja a középpontba. A jótékonysági és érzékenyítő nap során a jóga, a művészet, a közösségi beszélgetések és egy igazán hangulatos kertmozi különleges egységet alkotnak, miközben a résztvevők egy fontos ügy mellé állhatnak. A program bevételeivel az autista sérültekért Zalában alapítvány munkáját fogják támogatni. Nagyon sok program lesz emellett, nehéz lenne felsorolni, van egy jó honlapjuk, érdemes ott tájékozódni, tehát ma elstartol, és egészen július 19-ig vár mindenkit a göcsei dombérozó. És ha már Göcsej és aratás, akkor idén 37. göcsei aratónapok Nován, a Göcsej fővárosában évtizedes múltra visszatekintő hagyományőrző rendezvény, amely idén is feleleveníti a régi aratási szokásokat. Július 11-én szombaton délben indul a program, lesz kézikaszás aratóverseny csépléssel, aratási ételek, italbemutatók várják a látogatókat, és természetesen fellépők a délután folyamán, többek között a Pacsirták együttes is színpadra lép, és nagyon sok szabadtéri rendezvény keretében érkeznek majd a fellépők. Itt nyilván fókuszban a kézikaszás aratóverseny és cséplés áll, minden évben nagyon sok érdeklődőt vonz ez a program is, tehát július 11 Nova, idén is göcsei aratónapok mindenkit szeretettel várnak. Aztán Édeskömény-től az Illóolajig, július 14-én kedden 17 órakor a Bánutai Muravidéki Mintagazdaságban tartanak műhely munkát, közösen betakarítják az édesköményt, megismerkednek a friss növénytől az értékes természetes termékig vezető úttal is. Nedelko Éva vezetésével hidratálumot és illóolajat fognak készíteni. Megtudhatják, hogyan kell előállítani, felhasználni, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak, aki érdeklődik a gyógynövények, a természet és a tudás területén. Édesköménytől az Illóolajig július 14, Bánutai Muravidéki Mintagazdaság kedden 17 órára várják az érdeklődőket.

Elvitted a szívemet, swinges verzióban Majkától és Körtisztől, Bány Alexszel zárjuk le ezt az órát, 10 órakor pedig jövünk majd az aktuális friss hírekkel, aki pedig a gyerkőcét táborba iratná, és természet közeli táborba, akkor ez a napközis erdei tábor nekik szól, Bakonakitó a helyszín, július 27-e és 30-a között. Nagy Éva erdőpedagógussal lehet tölteni az időt a természet lágy ölén, és jelentkezni még lehet erre a táborra egészen július 20-áig. Nagyon sok érdekességgel fognak a gyerekek megismerkedni, elsősorban 7-12 éves korú gyerekek számára tervezték és szervezik ezt a természettábort, tehát a helyszín Bakonakitó július 27 és 30-a között.

0: Felvettünk négyet, a kell beginek használja. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az ellenzék kérésére a képviselők ma ismét azzal foglalkoznak, hogy parlamenti vizsgálatot rendeljenek el a fekete kocka ügyben és a pártok titkos finanszírozásáról. Június végén a képviselők többsége elutasította az ülés napirendjét, ezért nem történt meg a vita. A Resznica párt javaslata szerint a címerről, zászlóról és a himnuszról szóló törvény módosításáról szintén tárgyalnak a mai rendkívüli ülésen. A Szoboda, a Levica és a Veszna parlamenti vizsgálatot követelnek a fekete kocka ügyben, amely kideríteni, hogy kirendelte meg és fizette ki egy izraeli cégnek a prominens személyiségekkel, köztük a politikából és a jogi szakmából érkezőkkel folytatott beszélgetések titkos rögzítését. Azt is kiderítik, hogy a fekete kocka képviselői miért látogatták meg az SZDSZ székházát, és hogy ez kísérlet volt-e az idei parlamenti választások eredményének befolyásolására, írta az STA. Tone Kaiser külügy és európaügyi miniszter tegnap az amerikai kongresszus Roger Wicker szenátor vezette küldöttségét fogadta, jelentette a külügy és európaügyi minisztérium. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú és transatlanti partnerség megerősítése, az ankarai NATO csúcs találkozón született megállapodások, valamint Ukrajna folyamatos támogatása állt. A találkozón szó esett a Nyugat-Balkán, a Közel-Kelet és a Dél-Kaukázus helyzetéről, valamint más aktuális biztonsági kihívásokról is. A tárgyalófelek megerősítették Szlovénia és az Egyesült Államok közötti szoros szövetség, valamint a kétoldalú kapcsolatok és együttműködés további erősítésének fontosságát a béke, a biztonság és a stabilitás biztosítása érdekében, tette hozzá a tárca. A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy Szlovénia továbbra is humanitárius segítséget nyújt a közel-keleti lakosságnak, és egyúttal törekszik a párbeszéd megújítására Izraellel, közölte. Kármán András a napokban több tárgyalást is folytatott Brüsszelben. A magyar pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az EU gazdasági és pénzügyi tanácsa ma elfogadja a magyar tervezetet, így minden akadály elhárul a Magyarországnak járó uniós források lehívása elől. Az uniós források lehívása most már célegyenesbe kerülhet. Mint ismert, a Magyarországnak járó, de eddig felfüggesztett pénzek ügyében Magyar Péter május 29-én találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Akkor 10,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint felszabadításáról született megállapodás. Az ehhez feltételként szabott vállalásokat augusztus 31-éig kell teljesítenie a magyar kormánynak. A kétnapos látogatás csúcspontja az ECOFIN ülés lesz, amikor az uniós pénzügyminiszterek minden várakozás szerint elfogadják a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Sport. Franciaország jutott be elsőként a világbajnokság legjobb négy csapata közé, miután a négy évvel ezelőtti elődöntő visszavágóján 2-0-ra legyőzte Marokkót. A döntőbe jutásért a Spanyolország-Belgium meccs győztesével játszik majd. A mérkőzést időnk szerint 21 órától rendezik.
3: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szent-Jákob leágazása Ljubljana irányában. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki stráda forgalma Razdörtoj és Raubar Komanda között Ljubljana irányában, továbbá Vörchnika és Logatec között Koper felé. Gyászjelentés. A gyászoló rokonság értesíti a szomszédokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 90 éves korában elhunyt Zelko Etel Dobronakról. Temetése ma 17 órakor lesz a dobronaki temetőben, 16 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló rokonság értesíti a szomszédokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 90 éves korában elhunyt Zelko Etel Dobronakról. Temetése ma 17 órakor lesz a dobronaki temetőben, 16 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
2: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Köszöntöm a hallgatókat a Muravidéki Magyar Rádió világbajnoki műsorában. A Franciaország-Marokkó összecsapással kezdetét vette a VB negyeddöntője. Vasárnapig pedig kiderül, hogy melyik az idei torna négy legjobb csapata. Műsorunk legelején viszont szólunk még két nyolcaddöntő mérkőzésről is, amelyek legutóbbi adásunk után játszottak a csapatok. Ez az Argentina-Egyiptom, valamint a Kolumbia-Svájc összecsapások. És akikkel megvitatjuk a meccseket, illetve a meccseken történteket, azok nem mások, mint Németh Imre és Hermán István. Uraim, köszöntöm Önöket ismét a stúdiónkban.
1: Üdvözöllek!
2: Jó napot!
0: Igen, kezdjük is időrendi sorrendben találó találkozókkal. A nyolcaddöntő utolsó előtti találkozóján Argentína és Egyiptom csapatai mérkőztek. A találkozó pedig igen drámaira sikerült, és nagy visszhangot keltett még a meccs utáni napokban is, hiszen Argentína 2-0-ás hátrányból tudott fordítani, és 3-2-re legyőzte a Mohamed Salah vezette egyiptomi válogatottat. Hogyan látták Önök ezt a találkozót argentin, illetve egyiptomi szempontból?
2: Hát ez a meccs pontosan illeszkedik a világbajnokság forgatókönyvébe. Már ahol annyi sportszédlásig történik, ez pontosan az a mérkőzés eklatás példája a futball megcsúfolásának. Hát lehet, hogy úgy írja le a szabálykönyv, sőt, tehát most mindenki erre hivatkozik, hogy volt egy szerelés, amit ők szabálytalannak ítéltek meg, de azután, a szerelés után 80 méteren keresztül vezette egy játékos a labdát, cseleket csinált, lepasszolta, és visszavonnak egy gólt. Ugyanez megtörtént a másik oldalon, amit nem nézték vissza. Tehát a társadalmi szubjektív körülmények közé került a labdarúgás, azon túl, hogy sok mindennel nem értünk egyet európaiak, amit történik. Tehát ha most csak még egy pillanatra visszakanyarodva az amerikaiakhoz, hát sokan emlékeznek arra még, hogy 2002-ben volt egy Korea-Németország mérkőzés, ahol negyeddöntőben, ahol a Balak sárgalapot kapott, és nem játszhatott a döntőn. Tehát egy olyan minőségi játékos nem játszhatott a döntőn, aki meghatározta a német válogatottnak az árait, mindent. Tehát egy meghatározó játékos. Ezt itt most fölírták a politikával. Tehát ezen már nem is lepődök meg, hogy ezen a mérkőzésen mi minden történt. Az Egyiptom nagyon jó erőkbe álló csapat. Annak ellenére azt kell, hogy mondjam most itt a játékvezető meg egyik ténykedések ellen, hogy ahol szerencsés körülmények között vesztett, mert azért 2-0-ra vezettek, vagy az árű fogyott el azért, vagy a koncentráció, vagy pedig az is benne a futballban, amikor egy ilyen annyi igazságtalansága találkozó egy mérkőzés folyamán, az szihésen akar vakratlan is megviszi a játékosokat.
0: Igen, az egyiptomiak nagyon jól kezdték a találkozót, nagyon szervezetten védekeztek, és nagyon veszélyesek voltak a kontrákból, ami miatt már a 15. percben meg is szerezték a vezetést, és néhány argentin hiányosságra is felhívták a figyelmet.
3: Igen, a nagyon jó meccstaktikája volt a egyiptomiaknak. Az Imrének abban igaza van, hogy pszichésen nem bírták végig. Szerintem 2-0-nál megjöttek a lehetőségtől. Ami egy alapemberi tulajdonság, amikor egy esés ellen játszol, és akkor eljön az az időszak, a fázis a mérkőzésnek, hogy már megvan benne, hogy egyértelmű, hogy nyerhetsz, akkor ez a hogy is milyen besokkolás, vagy talán túlságosan a védekezésre helyezték akkor a hangsúlyt. Nagyon jól játszottak a kontrákat, nagyon jól ment nekik a védekezésbe átmenet a támadásba, viszont hátul a meccsnek a végén azért egy-két súlyos egyéni hibát csináltak, főleg a harmadik gól előtt azért egy az egybe álltak, és ezt nem tudták ezt a védekezést megoldani egy olyan beadásnál, aminek a reppája körülbelül olyan 25 méter, azért ez nagyon-nagyon-nagyon nagy hiba volt.
0: Igen, és maradjunk még egy kicsit az első félidőnél. 1-0-ás egyiptomi vezetésnél az argentinok is kaptak egy 11-est, ismét Messi állt a labdához, aki a világbajnokságon már másodszor hagyja ki a büntetőt, illetve egy érdekes statisztika, még az eddigi világbajnokságokon összesen 8 büntetőt lőtt, és abból csak 4-et tudott értékesíteni. Önök mit gondolnak erről? El kellene gondolkodni talán a szövetségi kapitánynak is arról, hogy valaki más végezze a 11-eseket, vagy Messi az Messi?
3: Hát a videó elemzésekből már egyértelműen kiderül az, hogy a kapusok nagyon felkészülnek arra, hogy ki hogyan rúgja, 11-est hova rúgja, eltalálta az irányt. Most a Messi egy olyan kvalitett játékos, aki bármelyik pillanatban bármikor fog állni a 11-eshez, és szerintem ő fogja ezután is rúgni. A kapitánynak a felelőssége, ki az, aki azt mondja, hogy ne a Messi rúgja a 11-es, és a másik kihagyja, akkor ott a felelősség az ő vállán.
0: Igen, és láthattuk is utána, hogy néhány percer később viszont szabadrugásból kapufát rúgott.
3: Igen. Igen, hát sajnálom az Egyiptomot, ami a világbajnokság egyik legjobb mérkőzése volt, főleg a szemlélő ideho is a...
2: Kívülállók.
3: Igen, kívülállónak. Annak nagyon élvezetes meccs volt. Aki szurkolt az Egyiptomnak, annak sajnos szomorú lett a vége, az argentinok pedig hát 7 perc alatt megfordították a mérkőzést, ami azt jelenti, hogy még mindig volt bennünk erő, nincs pánik. Tehát azért nagyon nehéz az argentinokat megverni, egy nagyon-nagyon nagy önbizalommal játszanak, világbajnokok, és a pályán mindig tudják szisztematikusan azt a játékot produkálni, azt a színvonalat, ami szükséges ahhoz, hogy eredményesek legyenek. És ők az utolsó percig hozták ezt. Az Egyiptom pedig esett. A 70. perc az Egyiptom esett, és ez okozta azt, hogy vereséget szenvedtek.
0: És igen, a második félidőben, az 58. percben Egyiptom megszerezte második találatát is, amiről az előbb már szó volt, viszont a VAR ismét közbelépett, és egy szabálytalanságra hivatkozva érvénytelenítette az egyiptomiak gólját. És ahogy Németh úr már említette, ez a szabálytalanság sokkal korábban történt már, és a pálya másik oldalán szinte, mint utána a gól, ami született egy kidolgozott akcióból.
2: Azt edzőként is nagyon nehéz amit mondani, meg értékelni. Képzelj magát bele minden hallgató, aki mondjuk lehet, hogy másik véleményem van, hogy ott ül a kispadon, csinál a csapat egy nagyszerű akciót, örül, és visszaveszik a gólt. Mert nem előtte egy másodperce történt egy vélt szabálytalanság, amit most elemezgetnek, hogy nem is volt szabálytalanság. Tehát ez úgy a szabálytalanságokra még egy percig vissza, egy kicsit visszatérve. Én most itt nézegettem, itt pont a tegnap esti meccs kapcsán is, meg több meccsen. Egy érdekes dolgot vettem én észre, majd beszélgettünk is elő tegnap ismerősökkel, akik szombatájában vannak így a futballvilágában. Ugye az egykezes lerántás az úgy lerántás, ha egy kézzel dolgozik, és a lábra történő szabálytalanságok, ugye tudjuk Európában a boka fölé rúgsz, csúszol, kiállítás, kész. Most arra, mint a tudatosabban felkészültek volna a csapatok, boka alatti rugások vannak, meg gáncsolások. Amit vitatnak az egyiptomiak, és szerintem teljes joggal, hogy a Szala befordította a bekket, és a bek nem sípcsonton rúgta, nem úgy akarta leszerelni, hanem rálépett a lábára, a lábánál, tehát lent a lábfejénél volt a kontakt. És arra majd kíváncsi leszek, hogy a szakírók ezzel foglalkoznak, én még nem láttam fönt írást hivatalos FIFA, UEFA honlapokon, hogy a szabálytalanságnak ezzel az új megjelenési formájával foglalkoznak-e. De ha megnézitek, a tegnapi mérkőzésen is a szabadrugások nagy része az mind olyan volt, ami lábfejre irányult, tehát boka alatti ütközések. Nagyon-nagyon én nálam ez egy teljesen új aspektus a szabálytalanság. Most itt jön ki, ezt most melyik bíró hogyan értékeli? Tehát ugye az nehezíti a játékvezetők dolgát is, mert lehet azt mondani, hogy rossz lépés, ilyen, olyan, amolyan, de ugye az egyértelmű, hogyha boka fölé rúgsz, vagy csúszol, az teljesen egyértelmű. Na most itt szerintem erre a mozgásformára, erre a szabálytalanságnak, én úgy gondolom, ez mindig benn volt a futballban, de most az, hogy ezt az mérkőzéseken jön és döntő pillanatokban, erre nem kellően készültek föl a játékvezetők sem, meg azok sem, akik a játékvezetőket delegálják, előtte ugye tanfolyamokat tartanak. Erre nem, én úgy látom, erre nem volt fölkészülés.
0: Ön szerint viszont a játékosok tudatosan akkor ilyen szabálytalanságokat...
2: Az edzők előbb rájárnak, meg a játékosok most egy picit, úgy van, hogy ez egy szakadatlan felvics a labdarúgásban, a játékszabályokhoz való alkalmazkodás, ez 1926-tól van, a lásszabálytól, hogy mindig a játékosok, játékvezetők, ez egy szakadatlan fejlődés, plusz ugye a védekezés és a támadás taktikája. Ez is meg kell találni azokat a védekező taktikai elemeket, meg kell találni azokat a támadó taktikai elemeket, amit abban megváltozott körülményekben sikeresen lehet alkalmazni.
0: Aztán, ahogy már említettük, igen, Argentínának sikerült a fordítás. Lényegében a 79. és a 92. perc között 3 gólt lőttek ki, és ezzel bebiztosították a helyüket a folytatásban. Mekkora pszichológiai előnyt jelent egy ilyen szituációban? Messi azt nyilatkozta a meccs után, hogy az első gól volt az, ami eldöntötte, hogy az argentinok ismét elkezdtek hinni abban, hogy egyáltalán megfordíthatják ezt a párharcot.
3: Igen, a 2-0 azért nagyon veszélyes eredmény. Ha egy csapat 2-0 vezet, mert érzékeli azt, hogy nyerhet, viszont ha az ellenfél rúg egy gólt, akkor visszajön a meccsbe. És akkor jön az a pánik, amiről az előbb is beszéltem, hogy a védekezés, hogy húzzuk már ki, pszichológia, és ugye ilyenkor a másik nap pedig az a busz jön be, hogy van esélyünk arra, hogy legalább a hosszabbításig elmegyünk, és itt erős az Argentina, hogy ezt ki is használta.
2: Ugye meg az erősséghez még hozzátartozik, amit korábban mondta, az az ország imás, az illető ország labdarúgó kultúrájának az imása. Tehát Argentina 19-szer vesz részt labdarúgó világbajnokságon, és az argentin labdarúgók, az argentin labdarúgó szövetség nyilván tradicionálisan már túl van egy-két ilyen megméretésen, meg egy-két ilyen kemény szituáción, és most fölírtam magamnak, ez a 51. argentin győzelem a labdarúgó világbajnokságok történetében, egy nagyon magas szám. Ugye Brazíliának van magasabb száma, de a brazilok nincsenek itt, németek nincsenek itt, és a harmadik helyen vannak az argentinok ebbe a világranglistában.
0: Igen, rutinosak az argentin válogatott, és hát ott van nekik még egy Lionel Messiük, aki ismét brillírozik ezen a bajnokságain.
3: Igen, szinte kortalan.
0: Igen.
3: Az úgy lehetne mondani, hogy kortalan, olyan minőséget produkál, ami számomra meglepetés, hogy ebben a korban még ilyen minőségen tud focizni. Belegondolva arra, hogy a Ronaldo azért már nem annyira húzta ugye a portugálokat, a Modric az még, ugye a nagy öregek közül a harmadik, az még oda tette magát, de ő viszi el a pálmát, tehát a Messi viszi. Ő az, és mellette ugye alájátszik a csapat is, ami egyértelműen látszik. Ezzel nagyon nagy esélyesei ezzel a csapat egy a Messivel ilyen formában nagyon nagy esélyesei a világbajnokság megnyerésének.
0: És folytassuk is akkor a következő nyolcaddöntő mérkőzéssel, ami egyben az utolsó is volt. Lényegében Svájc és Kolumbia találkozójáról van szó. 120 perc futball, gól nélküli döntetlen, 11-esek döntöttek. Mit lehet elmondani egyáltalán erről a találkozóról?
3: Felejthető mérkőzés volt. A Kolumbia az valamivel többet tett azért, hogy nyerjen, de sótalan volt az egész mérkőzés az én megítélésem szerint. A Svájc, nem tudom, Imre, te is mondtad, itt előtte beszélgettünk, hogy mit játszik, mit akar játszani. Szerintem ők egyértelműen a túlélésre játszottak, most bejött nekik.
2: Annyi öröm van ebben a meccsben, hogy európai csapat jutott tovább. Most ez is fontos ebben a helyzetben, amikor én úgy gondolom, hogy itt a világbajnokság után azért kemény összecsapás lesz az Európai Labdarúgó Szövetség és a FIFA között, és ebben azért nagyon fontos a statisztikában, hogy be tudunk mutatni egyre több európai csapatot a továbbjutók között. Kolumbia szimpatikus futballt játszott, szerintem kicsit a szerencsével is hadilábon álltak, meg ha itt tovább akarsz jutni, egyértelműen tovább akarsz jutni, akkor itt kockáztatni kell, tehát itt menni kell. Itt az nem egy visszavágós mérkőzés, hogy idegenben jó az X, itt ennek valamilyen formában vége lesz. Most ebből a svájciak jobban jöttek ki.
0: Lehet, hogy itt pont a tiét nyomta rá a bélyegét erre a mérkőzésre, hogy egyik sem akart annyira kockáztatni talán.
3: Fölmérték azt, hogy igazából nagyon túljátszani egyik csapat a másikat, tehát ebből az következett, hogy egy biztonsági játékban, hogyha sikerül egy-egy olyan extra megoldásra gólt szerezni, akkor a csapat tovább tud jutni a rendes játékidőbe, vagy a hosszabbításba, de ez nem történt meg, és így maradtak a 11-esek. Az meg a teljesen lutri.
0: Tehát akkor a 11-esekre nem lehet abszolút készülni?
3: Én szerintem nem. Gyakorolni lehet a rugást egy edzésen, de azt a pszichikai környezetet, azt a lehetőséget, hogy egy ilyen állapotban döntést kell hoznod, az nagyon nehéz, az szinte lehetetlen gyakorolni. Oda azok a személyek kellenek, akik ezt elviselik. Azokat kell megválasztani, lehet, hogy nem a legjobb technikás, nem a legtechnikusabb játékosok, de ott a pszichikumuk rendben van.
2: Na most erre annyit teszek csak hozzá, hogy a magyar futballnak van egy nagy problémája, hogy nem írtuk le, hogy a nagy elődök mit csináltak. Ugye azért mi is két szóra jutottunk ebbe a nagy kavalkárba, meg mindig, tehát leszámítva az utóbbi éveket, hát most kicsit följöttünk, de itt azért voltak olyan csapataink, akik mindent megnyertek, és ezek a nagy mesterek, ami ugye kocsmából jönnek a megmaradt legendák, ők azt mondták, hogy 11-est az a játékos rúgjon, akiken a mérkőzésen kisebb súly van. Tehát, ha megnézzük, Ferencvárosban örökös 11-es rúgó volt Novák Dezső. Nagyszerű rúgótechnikával, jobb bekket játszott, tehát nem ő rajta állt a Ferencvárosnak a mérkőzése, már Albert Florian, Varga Zoli, Rákosi, Mátrai.
3: Fenyvesi.
2: Fenyvesi. Az újpesti, a nagy újpestnek a 11-es rúgói, az régen a Várhidi, az öreg Várhidi, balbekket játszott, nem hibázott 11-est. Majd később, amikor a nagyobb újpestet, ugye elosztották a Bene, Dunai 2 nem rúgott, elosztották a Bene Fazekas. Tehát megosztották ezt a felelősséget. Most egy dolgot mesélek el, Varga Zoltánnal volt szerencsém Győrbe együtt dolgozni, és amikor a Fradi megnyerte a Vásárvárosok kupáját, köztudott, hogy egy meccsen győztek Torinóba, Juventus ellen, utána héten Amerikában, New Yorkban játszottak ilyen bemutató mérkőzéseket, pénzes meccseket, és nyilván, hogy a futballpályát alakítottak ki valamilyen amerikai focipályán, 11-es pont 20 méterre került a kaputól. És a Fradi kapott egy 11-est, és a mesteredző Mészáros Dodó vászolt a pályára, hogy Dázső, el tudod odáig rúgni? Vagy rúgja a Varga. Hát most ugye a Novák úgy rúgta a 11-es, hogy nekifogott, mindig águlította az ellenkező sarokban, mint ahol a kapus ment, mondta, hogy áll. Varga Zoli mondja azt, hogy én is mondtam neki, Dázsi, árugom, én izombod a rúgom. Nem, azt mondja, águlítom odáig. Tehát ő annyira tudott rúgni, olyan nyugodt volt, hogy a 20 méteres 11-est le van írva, meg nem tudom, az Zoli az azon a meccsen játszott, mondta, hogy elgurította az ellenkező sarokba. Na most itt, ezt nem nagyon látjuk itt a világbajnokságon, már olyan a tét. Tehát olyan a tét, meg akik rúgják. Egy Messin, ő nagyon jól tudja, hogy fél Argentina szeme ő rajta van. És ő neki azt illene berúgni, vagy majd visszatérünk majd a mappéra. Én ebben is látom, hogy meg ugye még egy nagyon fontos dolog, amit szerintem majd a nagy edzők, akik most ott vannak, ezek majd elemzik meg az egyéni képzésbe, hogy megtöri a játékos, a 11-es rúgó játékos megtöri a lendületét. Na most a megtört lendület, az én úgy gondolom, nem voltam kapus, de az a kapusnak jó. Mert akkor a kapus még, ha megtöri a lendület, nem mozdul el sehova. De ha te sprintben nekifutsz, és úgy árugod, szerintem a kapus nincs mit nézzen.
3: Igen, ezek a totyogók, mert a totyogó is akkor csak a lövő mozdulat folyamatos.
2: Ez kevés.
3: Kevés. Látszik itt is, nem megy el a kapus, és ezzel már ugye azt figyelik a játékosok, hogy merre mozog a kapus, kapus nem mozog el, egy pillanatnyi tanástalanság van, és ott a nem olyan pontosan kivitelezés a rugásnak, akkor most már olyan gyorsak a kapusoknak a motorikus mozgása, és hogy leérnek oda.
0: Igen, és a VB is azt bizonyítja, hogy igen, ezek a toporgó 11-esek nem pálnak be.
3: Így van. Anekdota még ez a, az Imre megemlítette a Ferencvárosnak a UEFA kupa győzelmét, ugye mi a Vásárvárosok kupája, ennek a jogutódja. A Ferencvárosnak le volt kötve előre a dél-amerikai pénzes túra. Közben az UEFA úgy döntött, hogy beleesik ebbe az oda-visszavágós kupadöntő. Ferencváros olyan szintű csapat volt, hogy lemondta a hazai pályának a mérkőzését, és eldöntötték, hogy idegenbe egy mérkőzésen dől el a kupa sorsa, és idegenbe így verték meg a Juventust, és így lettek bajnokok. Egyetlen magyar csapat, amely nemzetközi kupát nyert.
0: Szintén egy érdekes történet.
3: Igen, ez is egy érdekes történet, csak hozzáfűzöm az Imrének a gondolataihoz. Akkor olyan szinten volt a magyar labdarúgás, ezt megengedhette magának.
0: Igen, és visszatérve a világbajnokságra, így Svájc 72 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé. Ezzel teljesítették valamiféleképpen a szövetségnek az elvárását is, úgyhogy lényegében a következő mérkőzésen, amikor Argentínával mérkőznek, akkor valamiféleképpen le is kerül már róluk a nyomás, hiszen teljesítették azt, ami tervben volt. Önök hogy látják ezt? Milyen lesz ez a találkozó?
2: Tehát én úgy gondolom, hogy Argentina torony magasan esélyes ezen a mérkőzésen. Az argentinokat nyomja a továbbjutás kötelező jellege, még a svájciak játszanak mindaddig, valamit próbálnak.
3: Szerencsés sorsolásra jutottak ide, és ha megnézzük, hogy milyen csapatok estek ki, Brazília, aztán folytathatnánk tovább. A Svájc ezzel extra bónuszt szerzett az országának azzal, hogy bejutott a legjobb nyolc közé. És itt tényleg örömjátékot játszhatnak. Én szerintem az Argentina ezt a mérkőzést, ha nem történik valamilyen olyan dolog a mérkőzésen, kiállítás, vagy akár egy ilyen egy sérülés, vagy valami megzavarja a mérkőzésnek a menetét, akkor meg fogja nyerni ezt a mérkőzést.
2: Még egy kedvező eredmény, tehát a mérkőzés kedvező alakulása közben még cserélni is tudnak, tehát tudnak előre tervezni a következő mérkőzésekre. Én legalábbis ezt várom.
3: Ha Argentina megszerzi a vezetést, akkor ez egy sima mérkőzés. Amennyiben, ha a mérkőzés úgy alakul, hogy véletlenül Svájc vezetés szerez, akkor lehetne gondjai az argentinok, de a végén meg fogják nyerni.
0: Igen, hiszen láttuk Argentinát is, Zöldfoki szigetek ellen is, illetve most az Egyiptom ellen is. Amikor hátrányba kerülnek, akkor nyomás alá kerülnek, és mindjárt érdekesebb a találkozó.
3: Semleges nézőnek ezek a jó meccsek.
0: Igen.
3: Anglia, Mexikó. Semleges nézőnek ezek a jó meccsek.
0: Igen.
3: Anglia, Mexikó, Argentina meccse, vagy éppen amikor

0: hogy ez két-három álfutás kontrából hátra szerzünk gólt, vagy valaki 16-oson bár ő szabálytalankodik, kézre pattan, nem tudok mire gondolni, mert ennél több van a marokkói csapatban. Tehát ők úgy tűnt, hogy nagyon megadták magukat, bár hozzáteszem, hogy a franciák nagyon jók a védekezésből, támadásba való átmenetbe, de itt jobban támadni kellett nekik. A francia válogatottnál is látszik az, ami mondjuk még a spanyoloknál, hogy vállalkoznak távoli átlövésekre. A 16-oson belülre megszámoltam, volt olyan támadás, hogy 5-6-an értek be a 16-oson belülre egy támadásnál. Hát akkor számoljuk ki, van egy játékos, aki bead, van egy kapus, az 2, meg 6-an benn vannak a 16-oson belülre, akkor 3 az, az valahol biztosít. Tehát ez nagy kockázat is, de ez nagyon nagy tudású játékosok kellenek, akik technikailag teljesen rendben vannak, és úgy tűnik, hogy a csapat nagyon-nagyon fel van készülve, mert most is megoldották ezt a kihagyott 11-est, tehát itt a csapaton semmit nem lehet látni, hogy az lelkileg visszavetette volna őket, vagy pszichológus kellett volna beívni a pályára, már kihagytuk.
1: Igen, és ez az a 11-es, amit az előbb már említettünk, hogy visszatérünk még hozzá, hiszen Kylian Mbappénak volt a 28. percben egy 11-ese, amit igen, ilyen toporogva végzett el, és lényegében Bonu kapusnak sikerült védenie. Itt még egy érdekes statisztikát találtam, hiszen Bonu ezzel a VB-ek legjobb 11-es védő kapusa lett, hiszen eddig 9 11-esből 7-et sikerült neki védenie. Lényegében 4-et védett és 3-at rúgtak mellé, úgyhogy elég impozáns ez a statisztika is. És most Mbappé 11-esénél is láttuk, hogy ez a toporgás nem épp a legjobb megoldás 11-est rúgni.
2: Így van, hát van neve a Bonónak a 11-es hárítók között, úgyhogy ez is egy bizonyos stressz helyzetet okoz a lövőnek. Előtte ott is volt egy szituáció, hogy vároztak, eltellett 3 perc. 4 perc. Millió gondolat van ilyenkor a csatár fejében. Lehet, oda mentem Mbappé, leteszem, elkészítem, rúgni akarok, megállítják, nézegetik, kiszaladnak. Ez nem a támadó futballnak a az előnyére szolgál.
1: Igen, és Mbappén is látszott, hogy nagyon feszült emiatt, hogy ilyen sokáig tart a várazás, illetve az egész előkészületek erre a 11-esre.
2: Igen. Hát osztálykülönbség volt a két csapat között, így is lehetne mondani. Az eredmény 2-0 volt. Kapura lövések aránya 5-22. Na most a Marokkó 5-5 rúgott kapura, egy talált el a kaput. Ezzel mérkőzés nyelvi nem lehet.
1: Igen, és sokan kritizálták is a marokkói csapatot, hogy hiányzott a támadójáték, hogy nagyon ilyen lényegében visszafogottabb futballt szerettek volna játszani, illetve tartani a labdát minél tovább, és talán ők is a hosszabbításra terveztek, illetve nem annyira a gólszerzésre.
2: A Marokkónak a játékát teljesen feladta, amit megszoktunk a Marokkótól azt a játékot, és gondolom azért, mert fölmérték azt, hogy milyen gyors játékosai vannak a franciák, milyen nagyszerűen támadják a területeket átmenetbe, és ezt akarták megelőzni. De egy francia csapat ellen ez nem jó taktika. Nem jó taktika, azért nem jó taktika, mert a játékosok így teljesen feladják azt a lehetőséget, hogy gólt lőjenek. És a franciák, de meg a minőségben olyan játékosaik vannak elől, akik olyan extrát tudnak belevinni a játékba, egyértelműen megszerzik a gólokat és a győzelmet is.
1: Igen, és Deschamps szövetségi kapitány is azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy egy pillanatig sem voltak feszültek, még a kihagyott 11-es után sem, hiszen tudták, hogy ez a mérkőzés meg lesz, és lényegében azt mondta, hogy a marokkóiak elfáradtak, és akkor utána tudták lényegében akkor már legyűrni őket, illetve azt a két gólt szerezni.
2: Hát akinél a labda van, az fut kevesebbet. Aki védekezik, annak többet kell futni. Több minőségű futás kell, többszorra kell érni, jobbak a játékosaik, le kell duplázni a védekezésnél, és ez kiveszi az energiát a csapatokból.
0: Hát meg visszatérve még a szövetségi kapitányhoz, ő egy jó játékos volt, azt a francia válogatottat hiába voltak mellette, nálánál nagyobb nevek, de végül is ő volt a csapatkapitány, ő rendezte a pályán a csapatot. Most évek óta, évtizedek óta ugye rendezi itt a francia válogatottat. Ő mindent tud arról, hogy, mert az is nagyon fontos, a közös együttlét. Itt ez a csapat, ezek a játékosok együtt vannak, ám most már közel 40 napja, vagy még több. És ezt kezelni kell, egy edzőnek, egy csapatvezetőnek, mert bár

0: Bármilyen, ilyenkor a legkisebb konfliktus is szokott lenni azért, hogy vacsora, akkor miért oda ülsz, miért nem ide ülsz, és ilyen látszólag piti dolgokból kerekednek nagyobb bajok egy csapatnál. Én megértem ilyet a profi edzőkoromban, hogy egy amiatt, hogy valaki nem odaült, már odaült, és ezeket a konfliktusokat megéred elrendezni. Itt a francia válogatottban meg ez látszik, amikor vannak az ivószünetek, vannak ezek, hogy itt nagyon együtt van a csapat, tehát, hogy ezek a különböző, mondhatnám azt is, hogy különböző nemzetiségi játékosok barátnak tűnnek. Tehát, hogy nem csak azt látják profiként, úgy tűnik, hogy van egy cél, hogy nekünk győzni kell, hanem barátok is, mert érdekes volt a 11-es után, amit kihagyott a mappi, azért ott mutattak a kamerák arcokat. Na most a rendezők is profik, tehát keresik azokat az arcokat, akinek kihagytat, legyintek le egyet. De most ilyen arcot nem találtak a francia válogatottba, aki idézőjelben rossz, azt lett volna, hanem az, hogy jól van, megyünk tovább, tudjuk, hogy mi a dolgunk. Tehát, mit az előbb is említettem, nem kellett pszichológus beküldeni a pályára, mert én azt még mindig úgy tartom, hogy a futballcsapatos pszichológust, hát akkor mit csinál a többi?
1: Igen, úgy látszik, hogy a francia válogatottnál rendben van az öltöző is most. Igen. Nagyon ezen a bajnokságon.
2: Közösség dinamika nagyon jó működik, öltöző rendben van. És ez egy óriási plusz. Uh-huh. Ez legalább olyan fontos, mint a szakmai felkészültség.
1: És ott van Kylian Mbappé, aki megszerezte első francia játékosként 100 gólban volt benne, illetve 64 gólja van és 36 gólpassz a francia válogatottban, 8 góllal vezeti a góllövő listát a világbajnokságon. Ez az ő bajnoksága.
2: Igen. Azt várom, hogy megdöntse a történelmi rekordot, a francia honfitársának a 13 gólos világbajnoki csúcsát.
1: Közelít.
2: Közelít hozzá, igen. Hát az már 1958-ban volt, igen.
0: Igen.
2: A svédországi világbajnokságon azóta ő tartja a csúcsot. Remélem most már beszél tőle a Mbappé.
1: Minden lehetősége megvan még.
2: Igen.
1: Hiszen még legalább két mérkőzést játszik Franciaország is, és ma este kapja meg az ellenfelét, hiszen Spanyolország-Belgium találkozót rendeznek ma este. Erről a találkozóról mit lehet elmondani? Ki a favorit? Mit várnak tőle?
0: Spanyolország.
2: Spanyolország.
1: És a belgák? Teljesen le vannak írva?
0: Hát leírva nincsenek, mert itt senkit ezen a szinten már nem lehet leírni. Én azt hiszem, hogy a belgák úgy vannak, mint a svájciak. Egy nagyon szolid kezdés, és utána eljutottunk idáig, bán vagyunk a nyolcba, rendben vagyunk, minden felelősség nélkül játszottnak a spanyolok ellen, még a spanyoloknak nem ez a helyzet a mérkőzés előtt, már egész Spanyolország, sőt, fél kontinens, fél világ Spanyolországot a döntőbe várja. Tehát itt nagyobb a felelősség a spanyolokon, önálluk is nagyon-nagyon nagyszerű játékosok vannak, ott is rendben van a csapat ilyen szinten, tehát szövetségkapitányostól, játékostól minden egyen rendben van. Én azt hiszem, hogy a mai mérkőzést biztos, hogy be fogják húzni.
1: Ugye láttuk, igen, hogy a belgák szenvedtek már Szenegál ellen, viszont most az legutóbbi mérkőzésen az Egyesült Államok ellen már szuverénebb játékot mutattak. És hogy most?
2: Simán nyertek a belgák az Egyesült Államok ellen. Én szerintem az Egyesült Államoknak ennyi volt a csapatában. A belgáknak ez egy pluszt ad. Van egy Romeo Lukakujuk, aki az utolsó 20 percre beszáll mindig vezére a csapatnak. Az ászaik már egy kicsit a kimenőben vannak. Játszanak ők is egy gyakorlatilag tét nélküli, nyomás nélküli mérkőzést. Ha meg tudják szerezni a vezetést, ez az én veszőparipám, ha meg tudják szerezni a vezetést, akkor lehetnek problémáik a spanyoloknak, de akkor lesz igazán élvezetes a mérkőzés.
0: Uh-huh. Igen, egy belga vezetés esetén, ami azért bent a pakliba, mert itt lehet egy rossz mozdulat, 11-es, egyszer nem jól lépsz be a passába, és valaki zicserbe kerül, beverik, akkor nagyon érdekes mérkőzés lesz, különösen úgy, ha nem tud rá mondjuk időben válaszolni Spanyolországban. A spanyol csapatban nagyon sok a fiatal. És ez még nem került kipróbálásra, hogy ezek a fiatal spanyol játékosok nyomás alatt mit tudnak kihozni a teljesítményekből.
1: Igen, és láttuk az első meccsen is, az Öldfoki szigetek ellen is szenvedett a spanyol válogatott, amikor nem tudott gólt lőni.
2: Pontosan így van. Ezek a gyerekek az Európa-bajnokságon játszottak először együtt. Ilyen téten. Most eltelt 2 év. Ez egy más környezet, másik hajlat. Hosszabb, sokkal hosszabb, közösségnek is hosszabb, fárasztóbb. Mennyire tudják magukat felspadolni, mennyire lesznek frissek ezen. És ahogy megy a mérkőzésnek az ideje előre, és még mindig nem fognak vezetni, akkor bizony előfordulhat az, hogy bizonyos kapkodás bejön az ilyen fiatalabb játékosoknál.
1: És maradt még egy mérkőzésünk, szintén 2 európai csapat fog összecsapni. Norvégia-Anglia találkozót rendeznek. Itt a skandinávok meg tudják lepni az angolokat, vagy itt is jön a papírforma és az erősebb angol csapatnak sikerül a továbbjutás?
0: Hát Anglia nagyon egységes. De ugye olyan bajnokságban jönnek a játékosai, ami a világ legjobb bajnoksága. Most ez lehet előny, lehet hátrány. Ugye 40 napja lassan megy ez a kiírás. Vannak kisebb sérülések. Ezek hogy jönnek rendbe, mert ha kín tud játszani, nem tud játszani. Tehát itt azért vannak olyan szereplők az angol válogatottban, hát mint minden csapatban, akik meghatározhatják a továbbjutást. Ellenben itt megint az a helyzet, hogy van egy Norvégia, aki berobbant az európai országok között a futballba már a selejtezők során, akik nem nyomás alatt fognak játszani, hanem szabadon játszanak, és nagyon jó labdarúgóik vannak, nagyon jó játékosaik vannak. Ez megint csak ugyanaz a helyzet, mint amit az előbb említettünk, hogy kirúgja az első gólt. Nagyon meghatározó lesz.
2: Nagyon. Anglia komplexebb csapat. Tehát minden csatársorban, középpályán, védekezésben több minőségi játékosuk van. A norvégoknak az eleje nagyon jó. Hátul vannak gyengébb produkciót előadó játékosaik. Az a kérdés, hogy ők hogyan fognak hozzáállni ez a meccshez, mennyire lesznek toppon. Nem felejtjük viszont azt el, hogy óriási eurofóriában van a norvégok kapusa. Tehát ha ez folytatja, akkor ott közel lehet a meglepetés. Mindemelt én is azt mondom itt az Imre, hogy az angolok tovább jutnak, és őket várom a 4-be.
1: És igen, a norvégok úgy mennek bele a találkozóba, hogy a brazilokat már kiejtették, úgyhogy ez is egy pszichológiai előny is.
2: Így van. Így van, ez egy óriási plusz. A Brazília minden világbajnokságon a favoritok közé tartozik, és valaha őket valaki kiejti, az általában sokáig elmegy a világbajnokságon.
0: Taktikailag nagyon érdekes lesz, hogy változtatnak-e a norvégok a beíváléseken, mert ugye az angolok köztudottan, hogy fejjel jók, fejjátékban jók, hogy itt mi lesz. Én erre vagyok legjobban kíváncsi, hogy melyik, tehát hogy változtatnak-e. Mert a kicsi játékban is a csatársoruk nem rossz. Sőt, nem rossz, most butaságot mondtam, nagyon jó a norvégoknak, de a gólokat, mégis a döntőgólokat, azt a holland éri el, aki fizikálisan, hát a világ egyik legjobbja ezen a poszton. Tehát az érdekes lesz, hogy taktikailag mit változtatnak, vagy meccs alatt változtatnak, vagy marad az, hogy megpróbáljuk kapujáli beíválni, és abból a hollandot keresni, vagy pedig keresik a 2 szélsőt, akik egyéni játékban, én azért azt gondolom, hogy nagyon nehéz őket megvárni, pláne a 16-os közelébe. Hogy most, ha őket fölengedik a 2 szélsőt, a norvégok 2 szélsőt, ha fölengedik az angol védők, vagy úgy hozza a játék a 16-os közelébe, akkor nagyon veszélyesek, mert ők láttunk ilyen gólt, hogy profi megoldást, egyéni megoldásra becsavarta, tehát váratlan megoldásokra képesek. Ha őket innen a 16-ostól távol tudják tartani az angol védők, akkor nyilván maradnak ezek a bejátszások a hollandra, taktikailag mindenképp nagyon érdekes mérkőzés lesz így.
1: Uraim, köszönöm szépen, hogy ismét ellátogattak a stúdiónkba, megosztották velünk véleményüket, az elemzéseket, és reméljük, hogy a negyeddöntő többi mérkőzése is sok izgalmat, illetve jó meccseket tartogat majd.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük!
1: Ezeket a találkozókat a jövő keddi műsorunkban fogjuk majd kivesézni. Addig is jó meccsnézést és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra!

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Muravidéki Magyar Rádióban.
4: És ez itt még mindig a Muravidéki Magyar Rádió, és a VB kapcsán ugye rengeteg információhoz juthattunk. Azoknak is, akik egyébként nem nézik a VB meccseit, akik pedig nézik, hát nyilván lehet vitatkozni a szakértőkkel, és mindenkinek van egy elképzelése, hogy ez a 2026-os VB majd kikkel fut be a végső meccsre. Egy biztos, a franciákat nagyon sokan most már esélyeseknek tartják. Este is lesz egy jó mérkőzés, ha van idejük, nézzék. Addig pedig hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol természetesen hamarosan 11 órakor meghallgathatják a délelőtt utolsó friss híreit Faris Dorisztól.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenegy órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Népszavazáson mérné fel a lakosság véleményét Szlovénia NATO tagságáról Zoran Stevanovic a parlament elnöke, és szerinte a referendumot az őszi önkormányzati választásokkal egy időben meg is lehetne tartani. Zoran Stevanovic áprilisban házelnökké történő megválasztását követően közölte, választási ígéretük volt, hogy referendumot tartanak Szlovénia NATO-ból történő kilépéséről, és ezt meg is fogják valósítani. A politikus egyúttal ellenzését fejezte ki az ukrajnának nyújtandó további pénzügyi támogatással kapcsolatban. Janez Janša kormányfő a NATO ankarai csúcstalálkozón jelentette be, hogy a kormány az idén 50 millió dollárt különít el Ukrajna katonai támogatására. Zoran Stevanovic szerint erre az összegre jelenleg Szlovéniának nagyobb szüksége lenne. Úgy fogalmazott, az előző kormány 4 éven át jelentős összegeket fordított Ukrajna támogatására, a háború azonban továbbra sem ért véget. A kormánypártok és a Resznica képviselőinek kérésére a Parlament pénzügyi bizottsága több mint 6 órás vitát tartott tegnap a közpénzügyekről Robert Golob előző kormánya idejében. Javasolta, hogy Janez Janša kormánya végezzen ellenőrzést a Golob kormány közpénz költéseiről. A bizottság azt javasolta, hogy a kormány a jelenlegi ciklusa alatt és az utolsó évben 6 hónapon át végezzen ellenőrzést a Golob kormány közpénz költségeiről. Az év végéig meg kell vizsgálni a közpénzkiadások csökkentésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében. Az ülésszakot az egyes adatok csökkentése és a különböző intézmények megállapításai jellemezték Szlovénia különböző rangsorokban elfoglalt helyezéseivel kapcsolatban. Az európai források felhasználásával kapcsolatban az ellenzék azt állította, hogy ez a dinamika gyorsult az utóbbi években. Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormozi szorosban, miután az Egyesült Államok és Irán között ismét fegyveres összecsapások kezdődtek. A világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonalán tapasztalható visszaesés újabb csapást jelent azokra a piacokra, amelyek már eddig is a történelem legnagyobb ellátási zavarával küzdöttek. Szerdán mindössze 5 hajót regisztráltak a szorosban, még hétfőn még 45 átkelést követtek nyomon az adatok szerint, számolt be az Al Jazeera. A háború február végi kezdete előtt naponta mintegy 130 hajó haladt át a térségen, amely a globális energiaellátás egyik kulcsfontosságú szűk keresztmetszete. Egy amerikai tisztségviselő az Al Jazeera-nak azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem áll a legutóbbi támadások mögött, amik elkövetőjét egyelőre nem nevezték meg. Sport. Ma a 7. etapot rendezik a Tour de France 3 hetes körversenyen. A 13 óra 30 perckor kezdődő szakaszon 175 kilométert tesznek meg majd a bringások. Tegnap hegyi etap volt a napirenden, Tadej Pogácsár bepótolta a sárga trikó mögötti 7,5 perces lemaradást, és 2 perc 42 másodperccel a mezőny előtt ért a célba. Az összetettben most Pogácsár vezet Vingegaard és Del Toro előtt.
2: Időjárás.
1: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr pályaszent Jákob leágazása Ljubljana felé.

Hát Afrikában is meleg van, sőt, sokkal melegebb, mint nálunk, bár itt is szépen emelkedik a hőmérő higanyszála, és ma akár a 30 fokot is súrolhatja. Jelenleg egyébként itt lent van a legfrissebb mérések szerint, közelítve a délhez, 25 fokot mutatnak a hőmérők, és jelenleg derült az idő némi fátyol felhővel, de országosan egyébként ez a jellemző. És ilyenkor talán jól jönnek a hűsítők, a frissítők, akár egy jó limonádé, és ha szürcsölgetik, akkor közben hallgathatják a jó zenéket. Hamarosan a Bombon érkezik, de előtte mondom, hogy mi lesz délután 3 órakor a terepjáróban. Két téma biztosan várja önöket, hiszen a Lendvai Községi Tanács ma egy levelező ülésen dönt a Lendvai Egészségház igazgatójának a kinevezéséről, és erről szól majd részletesen Fehér Ilona. A gyerekek részére tűzoltótábort szerveznek a napokban Völgyi faluban, a tábor programja rendkívül aktív és tanulságos, Szabó Márk látogat ki a táborozókhoz, és hoz egy hangulatriportot délután 3 órára a terepjáróba. Ez a téma tehát a mai hírmagazinunkban, ami pedig a folytatást illeti, jön a Bombon és a Valami Amerika. Ugye Szolnoki Peti fog énekelni, akinek nagyon különleges, karakteres hangja van, és a művész jelenleg komoly egészségügyi kihívással néz szembe, ami miatt ugye a rajongók és a zenésztársak is azért aggódnak. Még júniusban egy hivatalos közleményben tudatták, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt a formáció minden fellépését lemondta, és a mostani legfrissebb hírek szerint még mindig kórházban ápolják, és súlyos az állapota, úgyhogy minden is szurkolunk neki, hiszen olyan gyönyörű hangja van, és fantasztikusan énekel, úgyhogy érkezzen most a Bombon és a Valami Amerika.

Repülnek a gondok, énekelte Bartók Eszter, és remélem, hogy gond nélküli lesz a hétvége is, amire érdemes jó előre rákészülni. Hétvégén már a mainál is melegebbre számíthatunk, jövő héten pedig visszatér a kánikula szépen fokozatosan. Na, ilyenkor tud jó segítség, meg gyors segítség lenni a görögdénye, aminek pont most van a szezonja. Szerencsére a friss termelőktől beszerzett görögdénye mézédes, nagyon finom, lédos, és ugye van mag nélküli változat is. Ráadásul a görögdénjének számos egészségügyi előnye van, tehát a gyógyhatásai mellett ugye legfőképpen amiatt szoktuk nyáron fogyasztani, hogy nagyon magas víztartalommal bír, így a folyadékot legkönnyebben ezzel lehet pótolni. Ráadásul, hogyha a görögdínje jó érett, tehát jó piros a húsa, akkor a bétakarotin és a likopin nagy mennyiségben található benne, és ebből is tudhatjuk, hogy ez egy érett görögdínje, például a napozás, az erős UV ellen is remekül véd. Rengeteg jótékony hatása mellett az is egy plusz hozadék, hogy a dinnyéből is lehet lekvárt főzni. Ráadásul a dinnyelekvár egy igazi nyári kuriózum, amellyel a legforróbb hónapok ízeit tudjuk átmenteni a hideg hónapokra, téli napokra. Mivel a görögdinnyének rendkívül magas a víztartalma, ahogy már említettem, a hagyományos gyümölcsökhöz képest, hát kicsit más technikát, vagy kiegészítő, sűrítő anyagot igényel, de a végeredmény valóban egy mézédes, aromás és különleges lekvár dzsem lesz. A görögdinnye hús lekvárt általában almával szokták dúsítani, és érdemes is egyébként almát reszelni hozzá. Az almának van egy természetes pektin tartalma, és ez segít elérni azt, hogy tökéletes lekvár állaga legyen, miközben nem nyomja el a dinnyének az ízét. Nagyon könnyen lehet elkészíteni, és nagyon egyszerűen, számos receptet fognak találni az interneten is hozzá, de nem csak a dinnye húsából lehet, hanem egy nagyon jó alternatíva a dinnye héj lekvár, így semmilyen hulladék tulajdonképpen nem keletkezik. Hogyha nem szeretnék valóban kidobni a dinnye héját, akkor rengeteg recept van arra, hogy ebből a fenséges csemegéből hogyan lehet készíteni lekvárt. Tehát ez a külső kemény sötét zöld réteget kell meghámozni, a megmaradt világos zöld fehér részt pedig le kell reszelni, vagy nagyon apró kockára vágni, citrommal, cukorral, fűszerekkel összefőzni, és az állaga, íze pedig kandírozott gyümölcsökre, vagy éppen mondjuk a fügelekvára fog emlékeztetni. Nagyon ízletes, nagyon jó, és valóban semmi sem fog kárba veszni, de egyébként nem csak a görögdinnyéből, a sárgadinnyéből is ugyanúgy lehet lekvárt készíteni, csak fűszerezési ötleteket kell meríteni mondjuk az internetről, úgyhogy ha van odahaza dinnye és kipróbálnák, akkor hajrá, egész biztos, hogy valami különlegesség kerülhet általa a polcra. Ráadásul a nyári időszak pont az az időszak, amikor télire lehet eltenni. Mi pedig eltettünk önöknek jó néhány dalocskát, jön Bon Jovi, a Bikini, itt lesz a Balahaluziana, és hamarosan az Anzibár is.

0: Álmodók a siker útján.
1: Rendkívül ötletes modellező és alkotó, aki elsősorban a közösségi médiában vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű jármű modelljeiről.
2: Valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valami, próbáltam valami, mindig valami újat. Mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket. Nyilván szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Július 12-én az Álmodókban Györke Szilárd, a népszerű gyerekjárat létrehozója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

Ez volt a Te meséd című dal, és ez volt a délelőtti és reggeli mesénk nekünk, innen a Lendvai stúdióból, és el is köszön a délelőtti csapat, átadva a helyét Donner Tímának és a délutáni csapatának. Köszönjük szépen, hogy ezt a pénteket velünk indították. Gyönyörű időnk van, visszatér a nyár, hétvégére strandidő ígérkezik, és természetesen rengeteg mindennel készülünk mi is. Köszönjük szépen, hogy velünk nyitották a reggelt, és most itt dél körül is még itt vannak velünk. Egyébként 11 óra 53 perc van hajszál pontosan, Sipos Peték még érkeznek, aztán lesz hírösszefoglaló déltől, és onnantól már Donner Tíma várja önöket. A zenéket a mai reggeli délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor válogatta, nevében köszönöm a műsorvezető Cseresnyés Tünde, és mi ugyanezzel a felállással holnap reggel is jövünk. Legyen szép napjuk, minden jót!

két percben azt, amit nem lehet. Hogyan játszom el két percben, mond csak az életem, s hogyan adjam el mindazt, ami bennem él. Két

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tímea műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Népszavazáson mérné fel a lakosság véleményét Szlovénia NATO tagságáról Zorán Stefanovics a parlament elnöke.
1: A képviselők ma ismét azzal foglalkoznak, hogy parlamenti vizsgálatot rendeljenek el a fekete kocka ügyben és a pártok titkos finanszírozásáról.
2: Tone Kaiser külügy és Európa ügyi miniszter ma munkalátogatáson tartózkodik Németországban.
1: A közszféra dolgozóinak többsége ma vagy a jövő héten a júniusi fizetésekkel együtt kapja meg a bérreform részeként a harmadik béremelést.
2: Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán az EP képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Népszavazáson mérné fel a lakosság véleményét Szlovénia NATO tagságáról Zorán Stevanovics a parlament elnöke, és szerinte a referendumot az őszi önkormányzati választásokkal egy időben meg is lehetne tartani. Zorán Stevanovics áprilisban házelnökké történő megválasztását követően közölte, választási ígéretük volt, hogy referendumot tartanak Szlovénia NATO-ból történő kilépéséről, és ezt meg is valósítják.
2: A politikus egyúttal ellenzését fejezte ki az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi támogatással kapcsolatban. Janez Jánse kormányfő a NATO ankarai csúcs találkozóján jelentette be, hogy a kormány az idén 50 millió dollárt különít el Ukrajna katonai támogatására. Zorán Stefanovics szerint erre az összegre jelenleg Szlovéniának nagyobb szüksége lenne. Úgy fogalmazott, az előző kormány 4 éven át jelentős összegeket fordít Ukrajna támogatására, a háború azonban továbbra sem ért véget.
1: Az ellenzék kérésére a képviselők ma ismét azzal foglalkoznak, hogy parlamenti vizsgálatot rendeljenek el a fekete kocka ügyben és a pártok titkos finanszírozásáról. Június végén a képviselők többsége elutasította az ülés napirendjét, ezért nem történt meg a vita.
2: A Resnica párt javaslata szerint a címerről, zászlóról és himnuszról szóló törvény módosításáról szintén tárgyalnak a mai rendkívüli ülésen. A Svoboda, a Levica és a Vesna parlamenti vizsgálatot követelnek a fekete kocka ügyében, amely kiderítené, hogy kirendelte meg és fizette ki egy izraeli cégnek a prominens személyiségekkel, köztük a politikából és a jogi szakmából érkezőkkel folytatott beszélgetések titkos rögzítését. Azt is kiderítik, hogy a fekete kocka képviselői miért látogatták meg az SZDSZ székházát, és hogy ez kísérlet volt-e az idei parlamenti választások eredményének befolyásolására, írta az STA.
1: Tone Kaiser külügyi és Európa ügyi miniszter ma munkalátogatáson tartózkodik Németországban. Hivatalba lépése óta első kétoldalú külföldi látogatásán német kollégájával Johann Wadepullal fog tárgyalni a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséről a két ország közötti stratégiai partnerség fényében, valamint az aktuális európai témákról is.
2: A külügyminisztérium szerint a kétoldalú kapcsolatok politikai és gazdasági szintű további erősítését célzó tevékenységek megvitatása során Kaiser és Wadepul különösen kiemelik a 2025 és 2028 közötti időszakra vonatkozó negyedik cselekvési terv végrehajtását, valamint a közös érdekeken alapuló együttműködés megerősítésének támogatását. Németország Szlovénia egyik legfontosabb külkereskedelmi partnere, így a minisztérium szerint a látogatás lehetőséget kínál a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elmélyítésére és bővítésére is.
1: A kormánypártok és a Resnica képviselőjének kérésére a Parlament pénzügyi bizottsága több mint 6 órás vitát tartott tegnap a közpénzügyekről Robert Golob előző kormánya idejéből. Javasolta, hogy Janez Janša kormánya végezzen ellenőrzést a Golob kormány közpénzköltéseiről.
2: A bizottság azt javasolta, hogy a kormánya jelenlegi ciklusa alatt és az utolsó évében 6 hónapon át végezzen ellenőrzést a Golob kormány közpénzköltéseiről. Az év végéig meg kell vizsgálnia a közpénzkiadások csökkentésének lehetőségeit a Maastrichti kritériumok teljesítése érdekében. Az ülésszakot az egyes adatok csökkentése és a különböző intézmények megállapításai jellemezték Szlovénia különböző rangsorokban elfoglalt helyezéseivel kapcsolatban. Az európai források felhasználásával kapcsolatban az ellenzék azt állította, hogy ez a dinamika gyorsult az utóbbi években.
1: A közszféra dolgozóinak többsége ma vagy a jövő héten a júniusi fizetésekkel együtt kapja meg a bérreform részeként a 3. béremelést. A bérreform részeként további 3 béremelést terveznek az idei év decemberével, a jövő év júliusára és 2028. januárjára. A közszféra szakszervezetei a reform teljes körű végrehajtására számítanak.
2: A reform végrehajtásának terveiről kérdezte a Belügy és Közigazgatási Minisztérium az STA-nak, csak annyit mondott, hogy törekedni fognak a koalíciós megállapodásban foglalt célok elérésére. Andrej Sircel pénzügyminiszter azonban kijelentette, hogy nincs tervben bizonyos csoportok, tanárok és képviselők bérének befagyasztása. A koalíciós megállapodás egységes bérrendszer létrehozását irányozza elő a közszféra adminisztratív részére, valamint külön bérrendszereket a katonaság, az egészségügy, a rendőrség, az oktatás és kultúra, valamint a társadalombiztosítási szolgáltatások számára.
1: Külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán az EP képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését, tájékoztatott az uniós parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróvezet minden lakosának rendelkezésre álló új elektronikus fizetőeszköze lenne, amely online és offline is használható lenne.
2: A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészíteni azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészíteni azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek. Az LKB a digitális euró értékét ugyanúgy garantálná, mint a hagyományos készpénzét.
1: Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi szorosban, miután az Egyesült Államok és Irán között ismét fegyveres összecsapások kezdődtek. A világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonalán tapasztalható visszaesés újabb csapást jelent azokra a piacokra, amelyek már eddig is a történelem legnagyobb ellátási zavarával küzdöttek.
2: Szerdán mindössze 5 hajót regisztráltak a szorosban, míg hétfőn még 45 átkelést követtek nyomon az adatok szerint, számolt be az Al Jazeera. A háború február végi kezdete előtt naponta mintegy 130 hajó haladt át a térségen, amely a globális energiaellátás egyik kulcsfontosságú szűk keresztmetszete. Egy amerikai tisztviselő az Al Jazeera-nak azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem áll a legutóbbi támadások mögött, amik elkövetőjét egyelőre nem nevezték meg.
0: Sport.
1: Ma 7. etapot rendezik a Tour de France 3 hetes körversenyen. A 13 óra 30 perckor kezdődő szakaszon 175 kilométert tesznek majd meg a bringások. Tegnap hegyi etap volt a napirenden, Tadej Pogácsár bepótolta a sárga trikó mögötti 7,5 perces lemaradást, és 2 perc 42 másodperccel a mezőny előtt ért célba. Az összetettben most Pogácsár vezet, Vingegaard és Del Toro előtt. Franciaország jutott be elsőként a világbajnokság legjobb 4 csapata közé, miután a 4 évvel ezelőtti elődöntő visszavágóján 2-0-ra legyőzte Marokkót. A döntőbe jutásért a Spanyolország-Belgium meccs győztesével játszik majd. A mérkőzést időnk szerint 21 órától rendezik. A szlovén női röplabda válogatott 2-3-ra elveszítette az első mérkőzést Svédország ellen az Európa Liga fináléjában. A visszavágóra holnap Ljubljanában kerül sor. Ma délután a férfi röplabda csapat játszik felkészülési meccset, Ljubljanában Ukrajna ellen mérkőznek Fabio Soli védencein.
3: Időjárás.
2: Ma tónyomon derült időre kell számítani, a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet, a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Stájérpálya, Szent Jakab leágazása Ljubljana irányában. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Rázdörtó és Raubárkomanda között a főváros felé.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzunk Önöktől, Lebár Teodor délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

Santana felvétele szólt az imént, önök pedig a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják július 10-én, pénteken délután. 3 perccel múlt el 12:30, jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak. Immáron a délutáni stáb nevében köszöntöm önöket, és este 7-ig természetesen itt leszünk. Jön még egy zenés, majd 00:30, aztán 1 órakor friss információkkal jelentkezünk. Ami az időjárási helyzetképet illeti, tehát most jelen pillanatban derült az ég az ország felett, mindenütt süt a nap, vidékünkön pedig 26-27 fok körüli a hőmérséklet. Mindenről és még egyebekről is szó lesz majd 1 órakor a friss információkban. Maradjanak velünk, kellemes időtöltést!

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Időjárás.
2: Egy óra a pontos idő, köszöntöm a rádió hallgatókat. Péntek délután van, 27 fok körüli a hőmérséklet odakint. Ugyanennyit jelentenek Muraszombatból is. Maribor környékén 26 fok van, Ljubljana 28 fok, a Kredaricáról 14 fokot jelentenek. Koper környékén pedig 31 fokot mutatott legutóbb a hőmérő. Túlnyomóan derült időre számíthatunk. A hegyvidéki tájakon növekedhet meg időnként a felhőzet. Csapadékról nem ír az előrejelzés. 28 és 32 fok között alakulnak a maximumok ma délután. Nálunk is megközelítjük majd a 30 fokot. Aztán az éjszaka folyamán felhők érkeznek, helyenként elszúrtan akár csapadék is lehet, és holnap már több felhő lesz az égen, és egy kicsit alacsonyabbak lesznek a hőmérsékletek is, mint a mai napon, legalábbis a mostani előrejelzés szerint. Ami fontos, hogy még mindig figyelmeztetés van érvényben tűzveszélyre a természetben, úgyhogy tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, ezt mindenképpen be kell tartani. Ami Magyarország időjárását illeti, nagyrészt derült az ég az ország felett, egy-két helyről jelentenek elszórtan csapadékot, de jellemzően a keleti ország részből. Itt hozzánk közelebbi tájakon szépen süt a nap, 27 fokot mutatnak a hőmérők lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen és még a fővárosban is. Ez egy-két fokot még emelkedhet ma délután. Aztán, ami a hétvégét illeti, szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északon, északkeleten és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor vagy zivatar kialakulhat. Hajnalra helyenként ködfoltok képződhetnek majd. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 27-34 fokot mérhetünk. Aztán vasárnap mindenhol számíthatunk majd hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként záporzivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül egyébként majd az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb értékek 10-18 fok között alakulnak, a maximumok pedig 26 és 31 fok között majd. Hétfőn a napsütés több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, meleg lesz, sőt emelkedik a maximum érték, 28-33 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, tehát a jövő hét első napján. Ma front nincsen felettünk, de a melegedés miatt fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, bágyadtság és dekoncentráltság előfordulhat. Fokozódhatnak a fejfájásos panaszok ott, ahol erősebb a légmozgás és ahol érzékenyebbek az emberek. Ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz 10 és 16 óra között, de ne feledjük, hogy a napos idő azért jó hatással van a hangulatra és a közérzetre, úgyhogy ha nem is a tűző napon, és nem is mondjuk 4 óra előtt, de utána mindenképpen érdemes némi időt a szabadban tölteni. Vigyázzanak magukra, kellemes délután, mindjárt az utakra is ránézünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zöggenőmentesen. Torlódik a forgalom a Steyer autópályán, a Tepánya pihenőhely és a Golorebro alagút között Ljubljana felé, az Ima pihenőhely és a Pletovária alagút között Maribor felé, és a Sentili határátkelőhely és a Maribor felé vezető Sentili csomópont között is torlódás van. Aztán a tengermelléki autópályáról is gyakorlatilag minden irányból jelentenek torlódást, úgyhogy az arra tartók legyenek türelmesek. Vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, estig bárhol találkozhatunk radarral. Tartsák be a szabályokat, balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Négy perccel múlt el egy óra, friss információkat hallották péntek délután itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A próza után már is zenével folytatjuk, 1:30 után pedig átnézzük a délutáni tartalmat.

Egy perccel 1:45 után pillancsunk rá délutáni tartalomra. Péntek van, megyünk tovább nem sokára majd zenével. Aztán az ünneplőket is felköszöntjük, lesz egy friss zenei ajánlat is még ebben az órában. 2:00 majd hírek jönnek, 2:45 után pedig 1-2 hétvégi programajánló. 3:00 a terepjáróban 2 összeállítással jelentkezünk. A Lendvai Községi Tanács ma levelező ülésen dönt a Lendvai Egészségház igazgatójának kinevezéséről. Az intézet 7 alapító községének ugyanis jóvá kell hagynia az új igazgató kinevezését, Fehér Ilona jár utána a levelező ülés eredményeinek. Egy másik téma, a gyerekek részére tűzoltó tábort szerveznek a napokban Völgyi faluban. A tábor programja rendkívül aktív és tanulságos. A fiatalok a mentorok vezetésével megismerkedhetnek a tűzoltó felszereléssel, valamint elsősegélynyújtási és tájékozódási ismereteket sajátíthatnak el. Szabó Márk látogatott ki a táborba, mondja majd a részleteket, mindez a terepjáróban 3:00 után. Aztán zenékkel folytatjuk a 7 zeneszámát is meghallgatjuk majd, 4:00 pedig jövünk a következő friss hírekkel. 4:45 után a fordulópontok jelentkezik, illetve egy válogatás Szabó Márk Kósa Ferenccel készített anyagaiból. 17:00 jönnek a friss hírek, 17:30 után pedig az operettek világába lépünk egy picit be, és az operett kedvelőket várjuk egy kis válogatással. 18:00 a napi krónikával megyünk tovább, utána pedig megismételjük a VB Aréna műsort, amelyet délelőtt hallhattak 10:00 után, és így el is érkezünk majd este 7:00, amikor zárul a vezetett műsorrész, akkor a búcsúkor 7:00 előtt pár perccel majd mondjuk a további tartalmat is. Ennyi akkor részünkről, remélem mindenki megtalálja a kedvére valót, számítunk figyelmükre, rádiózzunk együtt!

Július 10-e van, 1:03 után. Köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit. Amália névnap van ma. Ez a női név a germán eredetű Amál kezdetű nevekből származik. A névképző egy gót királyi családra utal. A szlovénban Ljubica névnap szerepel, szláv eredetű a név, melynek jelentése szeretet vagy kedvelt, írja a kalendárium. A mai nappal kapcsolatban, de ünnepelnek még aztán ezeknek a neveknek a változatai, aztán Bekény, Beke, Bekes, Elma, Engelbert, Január, Kanut, Kenese, Melina, Rubin, Rubina, ennek is van több változata, Szilvána, Szilvánusz és Melina, Rubin, Rubina, ennek is van több változata, Szilvána, Szilvánusz és Úrich névnap is ma van.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Friss. Zenei újdonságok.
2: Szédít a repülés, csábít a zuhanás.
3: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam azt a dalt, amit már én is nagyon vártam, hiszen megérkezett a Honey Beast és Dániel Fick közös első dala, a Bárcsak lennék. Ehhez a szerzeményhez egy nagyon jó kis videóklip is készült, mégpedig 4 városban, Rómában, Londonban, Párizsban és Prágában forgott. A szövegét Bencsik Kovács Zoli és Dániel Fick Gergő közösen jegyzik. Mindkettejük sorai tulajdonképpen optimisták, meg jó hangulatúak, ugyanakkor megőriznek egy karakteres fanyarságot is. Szerintem ez egy nagyon kedves, vidám dal. Eleinte féltem tőle, mert a Honey Beast-ben inkább mélyebb, komorabb témákhoz szoktam, de ahogy elkezdtem énekelni, azt éreztem, hogy megemeli a lelkemet. Remélem másokra is hasonló hatással lesz, mondta Tarján Zsófi. Egyfajta nyári eufória jelenik meg benne, ahhoz az érzéshez tudnám hasonlítani, amikor az ember válláról lecsúszik a teher, és hirtelen azt érzi, hogy ha nem fogná a gravitáció, akár el is repülhetne. Áprilisban írtam, így nem véletlen a hangulat. Elsőre magamat is megleptem, de egy szerelmes dal született a választásokról és az azt követő eufóriáról, fogalmaz Bencsik Kovács Zoli. Egyébként a nyár folyamán a Honey Beast-tel és Dániel Fével is számos helyen találkozhat a közönség, és ha minden jól megy, akkor augusztus 27-i koncertjén Dániel Fi a közös dalt is elénekli a Budapest Parkban. Most azonban nálunk jön itt a napi frissben a Honey Beast és Dániel Fi és a közös dal Bárcsak lennék.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Még egy kis zene belefér ebbe az órába, aztán 6 perc múlva 2-kor már a friss hírek következnek itt a délutáni műsor részben. 2 óra után is várjuk Önöket természetesen a készülékek mellé, lesz sok-sok zene, és lesznek programajánlók is.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Natasa Pirc-Muszár államfő tegnap díszvendégként vett részt a Montenegró államnapja alkalmából rendezett ünnepségen Cetinjeben, amely idén a függetlenség 20. évfordulóját ünnepli. Jakov Milatovic montenegrói elnökkel folytatott találkozóján megerősítette a két ország közötti barátságot, és kifejezte Szlovénia folyamatos, határozott támogatását Montenegró európai útjához. Pirc-Muszár részvétele az ünnepségen Szlovénia és Montenegró közötti barátság, valamint Szlovénia-Montenegró európai útjához fűződő egyértelmű támogatásának kifejezése volt. Az elnöki hivatal szerint Szlovénia és Montenegró olyan országok, amelyekben nincsenek nyitott politikai kérdések, és számos területen kiterjedt és partnerségi kapcsolatokat ápolnak. Pirc-Muszár hangsúlyozta, hogy ez a bizalom fontos alapja az együttműködésnek, Montenegró európai perspektívájának megvalósításában is. Az ország legtöbb régiójában, nevezetesen a Spodnyeposzaoje, Dolenyszka, Bela Krajina, Kocseuszka és a tenger melléki régiókban nagyon száraz körülmények uralkodnak, közölte a Környezetvédelmi Ügynökség a Susomer című kiadványában. A következő napokban a talaj felszíni rétegében a szárazság további romlására és a vízháztartás hiányának növekedésére számítanak egész Szlovéniában. Az elmúlt 30 napban Szlovéniában a hosszú távú átlaghoz képest jelentősen kevesebb csapadék esett, mint az évnek ebben az időszakában megszokott. A magas hőmérséklet és a napsütéses időjárás továbbá fokozta a víz párolgását a talajból és a növényekből is. Az ország egész területén az elpárolgott víz mennyisége meghaladta a lehullott csapadék mennyiségét, írta az STA. Kármán András a napokban több tárgyalást is folytatott Brüsszelben. A magyar pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az EU gazdasági és pénzügyi tanácsa ma elfogadja a magyar tervezetet, így minden akadály elhárul a Magyarországnak járó uniós források lehívása elől. Az uniós források lehívása most már célegyenesbe kerülhet. Mint ismert, a Magyarországnak járó, de eddig felfüggesztett pénzek ügyében Magyar Péter május 29-én találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Akkor 10,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint felszabadításáról született megállapodás. Az ehhez feltételként szabott vállalásokat augusztus 31-ig kell teljesítenie a magyar kormánynak. A kétnapos látogatás csúcspontja az ECOFIN ülés lesz, amikor az uniós pénzügyminiszterek minden várakozása szerint elfogadják a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Sport. Franciaország jutott be elsőként a világbajnokság legjobb négy csapata közé, miután a négy évvel ezelőtti elődöntő visszavágóján 2-0-ra legyőzte Marokkót. A döntőbe jutásért a Spanyolország-Belgium meccs győztesével játszik majd. A mérkőzést időnk szerint 21 órától rendezik.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 28 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. Munkálatok következtében zárva van a Steyr autópálya Szent Jákob leágazása a főváros irányában.

Programajánlókkal folytatjuk tovább, itt a péntek délutánt 2:45 van, és amúgy 10-e, úgyhogy már a mai estére is van egy program, hiszen Gyertyánosban falunapot tartanak majd holnap, és hát ebből az alkalomból, illetve a Gyertyánosi TE 10 éves fennállásának alkalmából Burjana koncert lesz ma 20 órától, mindenkit szeretettel várnak. Aztán ugye ez a mai program, maga a falunap pedig holnap lesz majd, mindenkit szeretettel várnak erre is, lesz körjárat Gyertyánosban, illetve turista vonat Lendva, Gyertyános-Lendva reláción szállítja az utasokat. Ami a szombati programot illeti, 12 órától már lehet vásárolni lángost Elviterre, illetve szórakoztató program indul a Duo Savana zenekarral, és a testvértelepülések vendégeit is fogadják majd sok szeretettel, mindezt át holnap déltől. Aztán tartanak holnap délután lángos fesztivált 8. alkalommal. 14:30 lesz a lángos fesztivál megnyitója egy rövid kulturális műsorral, a lángos sütő verseny pedig délután 15:30-ig tart. Lesznek majd falusi játékok is 18 órától, és a Zláta Zsila zenei együttessel bulizhatnak 21 óra után a rendezvény sátorban. A gyerekeknek különböző foglalkozások, animációk lesznek majd, lesznek itt felfújható játékok, korongozás, kreatív műhely, arcfestés és fiatal tűzoltók is. Holnap déltől gyakorlatilag este 6-ig várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat a Gyertyánosi falunapra. Talán mindent megemlítettünk, önöket is szeretettel várják. Aztán van egy másik program is, ez meg itt Lendván van. Nyaranta megszervezik most már a könyvtár a Lombok alatt kezdeményezést a Rózsa Parkban, és ott lehet lapozgatni könyveket, folyóiratokat, bármit. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel hív minden olvasás kedvelőt és könyvszeretőt, hogy látogassa meg a könyvtárat a Lombok alatt, egészen augusztus 30-áig lesz erre lehetőség. Pénteken és szombaton 17-től 20 óráig, vasárnap pedig délelőtt van erre lehetőség 9-től 12 óráig. Tehát júliusban és augusztusban működik a könyvtár a Lombok alatt a Rózsa Parkban. Kellemes árnyékban lehet olvasgatni könyveket, folyóiratokat. A látogatók számára elérhető kiválasztott anyagok között szlovén és magyar nyelvű könyvek, újságok és folyóiratok állnak rendelkezésre, és itt is több generációra gondolnak, úgyhogy vélhetően mindenki megtalálja a kedvére valót. És akkor még egy program, ez pedig Magyar Szombatfán lesz, van. Ez a fazekas napok a hagyomány útján. 25. alkalommal tartják meg a fazekas napokat Magyar Szombatfán, és itt is minimár pénteken elindulnak a programok, de a nagy közönséget természetesen szombaton és vasárnap várják, hiszen a pénteki, hát az amolyan szakmai nap, úgyhogy az érintetteket hívják sok szeretettel ma délután oda programokra, természetesen este 9-től már lesz ma is buli, úgyhogy rá lehet készülni a hétvégére. Szombaton 9-kor kezdődik a program, vasárnap pedig 10 órától. Sok szeretettel várnak mindenki zenés ébresztővel, vezetett túrákkal, különböző fellépőkkel, például a Szent Lászlói Néptánc csoport, majd muravidéki határmenti táncokat mutat be szombat délután 3-tól. Aztán lesz vásár is természetesen, és nóták, népi énekek, a szlovén népdalkörök műsora vasárnap déltől várja az érdeklődőket. Mindenki sok-sok szeretettel várnak tehát a Magyar Szombatfai Fazekas napokra immár 25. alkalommal a hagyományok útján. Hát menjenek el, látogassák a programokat minél nagyobb számban, hiszen az fontos, hogy az ember egyrészt kikapcsolódjon egy kicsit a heti hajtás után, másrészt pedig el lehet menni megismerkedni új helyszínekkel, új emberekkel. Ez biztos, hogy nem fog elvenni belőlünk semmit, csupán hozzánk tesz majd, úgyhogy érezzék jól magukat, bármit is választanak, illetve bízom benne, hogy velünk maradnak a folytatásban, nem utolsó sorban az MMR műsorát is ajánljuk figyelmükbe jó szívvel. 4 perccel múlt el 2:45 a próza után, illetve a programok után, szóljanak a zenék.

Még egy programajánló következzék, bár hétfőn nyíl, de még bőven látogatható a Hungaroring 40 kiállítás, amely nem csupán egy versenypálya történetét mutatja be, hanem egy olyan magyar sikertörténetet, amely 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlata a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel, ahol az ott látható fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges múzeális tárgyak egészítik ki, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából díjak, relikviák és versenyzők ruhái is láthatók a tárlaton. Külön figyelmet érdemel a 2023-as Herendi porcelán manufaktúra által készített győztes trófea másolata, természetesen nem az eredeti. A Hungaroring 40 kiállítás a Liszt intézetben látogatható Gyubjanában, és egészen szeptember 4-ig meg lehet tekinteni, de ha szabad a hétvégéjük, akkor akár már holnap is megnézhetik. Ennyit akkor még a programajánlatokba így hozzátéve, ezt, ami már elindult, de sok szeretettel várnak rá mindenkit, és mi is várjuk Önöket a folytatásban. 5 perc múlva lesz 14:30, rádiózzanak velünk.

MMR. A mi rádiunk.

Programsorozat 10 napon át 21 településen több mint 100 programon kínál találkozási lehetőséget mindazoknak, akik szeretnék megismerni Göcsei hagyományait, vendégszeretetét, gasztronómiáját és élő kultúráját. A programokra önöket is szeretettel várják.

Ez volt a Moriones felvétel, 5 perc elmúlt 3:43, és szóltunk már a programajánlókról. Elsőként talán a Gyertyánosi falunapról, és a kisvonatot is említettük. Lesz lehetőség Lendva, Gyertyános-Lendva reláción vonatozni a holnapi napon. A felszállási pontok a Bella Venezia, a Termál Resort Lendva, aztán az alsó lakosi autóbusz megálló, majd a felső lakosi, és aztán megérkeznek Gyertyánosba a falunapra, ahol egyébként körjárat is fog majd üzemelni. És az első járat a Bella Veneciától 13 órakor indul. Most itt az egészet nem mondom végig, de hogyha szeretnének ezen részt venni, akkor erre érdemes már oda menni, és aztán meg lehet nézni a többi helyen is, hogy mikor érkezik oda, körülbelül azért persze ki is lehet számolni, de hogyha gondolják, talán ez az első indulás az egyik legfontosabb információ, és aztán, ha még nem vettek részt ilyenen, akkor vonatozzanak egy jót oda, meg aztán ott a helyszínen is természetesen. Részletek egyébként az interneten fent vannak, mindent megtalálnak majd. Itt a folytatásban pedig Molnár Ferenc Karamell egy dalával megyünk tovább, és még egy kis zene belefér ebbe az órába. 3 órától pedig terepjárózunk majd. 2 összeállítás lesz a mai helyi vonatkozású hírekbe. Hallgassák meg!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Július 10-e van, péntek, köszöntöm a terepjáró hallgatóit. A Lendvai Egészségház tanácsa 2026. március 19-én hirdette meg a közintézet igazgatói tisztségének pályázatát. A felhívásra ketten jelentkeztek. A tanács Alexandra Kresslin jelölt kinevezése mellett döntött. Az igazgató kinevezéséhez a közintézet 7 alapító községének is beleegyezését kell adnia. Utolsóként ma a Lendvai Községi Tanács is jóvá hagyta az új igazgató kinevezését. Fehér Ilona összegzi a levelező ülés eredményeit.
2: A Lendvai Egészségház tanácsának 2026. május 7-én megtartott ülésén az igazgatói pályázatra jelentkező mindkét személy, Alexandra Kresslin és dr. Kaszás Habjanics Mihály bemutatta terveit és vízióját. A tanácstagok a titkos szavazás során Alexandra Kresslin okleveles közgazdásznak szavaztak bizalmat a következő 4 éves mandátumra. A kinevezésről szóló határozat akkor lép hatályba, amikor a közintézet mind a 7 alapító községének tanácsa is beleegyezését adja a kinevezéshez. Az intézet tanácsa erre május 11-én szólította fel az alapítókat, akiknek 60 napjuk volt a döntés meghozatalára. A határidő július 11-én, azaz szombaton lejár. A Lendvai Közigazgatási Egység 6 községében már korábban szavaztak az egészségház igazgatójának ügyében. Kebelén, Dobronakon, Turniscsén, Csrensovcin, Odráncin és Velika Polanán a községi tanács jóváhagyta Alexandra Kresslin kinevezését. A Lendvai Községi Tanács, hogy ne késse le a határidőt, ma levelező ülésen döntött a teljes körű megbízást élvező igazgató kinevezéséről, miután a mandátumvizsgáló választási és kinevezési bizottság július 8-ai ülésén úgy határozott, hogy a Községi Tanácsnak javasolja az igazgatónő kinevezéséhez szükséges támogatás megszavazását. A levelező ülésen a Lendvai Községi Tanács 19 tagja közül 15-en szavaztak. Mind a 15-en Alexandra Kresslin kinevezése mellett adták le voksukat. Mint már elhangzott, a Lendvai Egészségház tanácsának határozata akkor lép hatályba, amikor a Lendvai Közigazgatási Egység mind a 7 községe, mint az intézet alapítója, támogatását adja az új igazgató kinevezéséhez. Ez ma megtörtént, így az egészségház igazgatói tisztségét a következő 4 éves mandátumban Alexandra Kresslin tölti be.
1: Annyira jól sikerült az első tavaly, hogy idén már kibővített tűzoltótábort szervezett a falu önkéntes tűzoltó egyesülete. A nagyszámú résztvevő csütörtöktől vasárnapig a Völgyi Falusi Tájházban és környékén tölti a nyári napokat, szórakozva és hasznosan. Miután az első napon Magyar János polgármester járt náluk és vitt ajándékot nekik, ma Szabó Márk kereste fel a tábort.
3: Orosz Meditával beszélgetünk, aki a Völgyi Falusi Tűzoltótábor egyik mentora. Mekkora a kis csapat, aki foglalkozik a gyerekekkel?
4: Idén 3 mentorunk van, és 2 főző asszonyunk, majdnem 3.
3: Idén már másodszor van ilyen tábor, ezek szerint olyan jól bevált, tavaly egyértelmű volt, hogy idén is kell egy ilyen?
4: Így van, tavaly a gyerekeket megkérdeztük, hogyha szeretnének, mondták, hogy szeretnének, persze. Volt még egy felvetésük, hogy ne 3 napos legyen, mert tavaly 3 napos volt, hanem legyen 4 napos. Úgyhogy idén már tegnap csütörtökön kezdtük, és vasárnap megyünk haza.
3: Még kint sátrakban is alszanak gyerekek, azt jelenti, hogy olyan sokan vannak, hogy nem férnek be a tájházba?
4: 18 hely van a tájházba összvisz, 21 táborozónk pedig van.
3: Mind völgyi falusiak?
4: Vannak egy páran faluból kívüliek is, de olyanok, akik a Völgyi Falusi 5 évvel közreműködnek amúgy is. Pincét is fedjük, de most per pillanat nincs pincéről senki.
3: Srácok, most akkor itt nagyon szépen kényelembe helyeztétek magatokat, meg rágjátok a balonokat, hogy jó a kedvetek.
5: Izabella orosz vagyok.
6: Szósz Teodor.
3: Mi mit csináltok itt ebben a négy napban? Azt akartátok, hogy négy nap legyen, ne csak három.
5: Hogyha ügyesek leszünk, emegyünk fürönni, van mindig reggeli tornánk, meg valószínűleg fagyizni fogunk menni.
3: Teodor, valami munka is van, vagy valami tűzoltós dolog is azért? Tanultok is valamit?
7: Igen, szokunk játszani, így alkotni.
3: Ti melyik csoportban vagytok?
7: Ribiski staff.
3: Ez a bentalvós vagy a kintalvós?
7: Kintalvós.
3: Na és milyen a sátorba, Teodor?
7: Este nagyon hideg van, amúgy jó, jó kint aludni.
3: Nem jöttek oda valami állatok? Tudod, ilyen emlősök, vagy baglyok, vagy ilyesmi?
7: Nem, semmi.
5: Igen, ilyen bentalszok a macska csapatban.
3: Na és miért vagytok ti jók macskák?
5: Azért, mert mindannyian nagyon szeressük a macskákat.
3: Tényleg, neked is otthon van cicád akkor? Na és mi a neve?
5: 12 van amúgy.
3: De itt is van cica? A házba? Vagy ide nem jöhetnek be, csak ti vagytok a cicák?
5: Nem jöhetnek be macskák.
3: Mi tetszett eddig a legjobban?
5: Nekem az, hogy tegnap este filmet néztünk itt ebben a teremben.
7: Mikor az egyik csapat, mert így a fiúk meg a lányok így összeálltak, ellopták a zászlót, és mi három fiú meg visszaloptuk és elbújtattuk erre, este meg visszavittük a helyére.
3: Ha lehet, akkor ne legyen náluk telefon, és ha lehet, akkor segítsenek be a gyereket.
4: Így van, nem azt mondtuk, hogy nem hozhatnak abszolút telefont, hanem azt mondtuk, hogy napközben ebéd után megkapják egy órára, és akkor megint visszaadják őket, és akkor csináltunk egy ilyen kis táblázatot is, ahova beírtuk, hogy ki, mikor, mit csinál, főleg ezzel a evés utáni eltakarítással van összefűzve, tehát miután eszünk, mindenki elteszi a saját tányérját, nem a főzőasszonyoknak kelljen azt is megcsinálni, elviszik be a konyhába, elteszik a helyékre, letörölik az asztalt, és akkor megvan, hogy minden nap ki fogja ezt csinálni. Elosztottuk őket három részre, kettő szoba van a tájházban fönt, és az egyik felen vannak a Dunajski Zrészki, in Drama Queen, ez vagyok én, ez az én csoportom. A másik részén vannak a fekete macskák, Csörne Macske in Hisnizmai, házi sárkány, kint pedig vannak azok, akik sátorban alusznak. Na, az egyik főzőasszony alszik itt velük.
3: Szót fogadnak, vagy betartják a szabályokat a fiatalok?
4: Próbáljuk úgy, ahogy megtartani a rendet.
1: Kedves hallgatóink, a pénteki terepjáróban Fehér Ilona és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

Ez a dal a hét zeneszáma, ezt hallgattuk meg az imént itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és 4 perccel múlt el 3:44, jön még egy kis zene a folytatásban, 4 órakor pedig hírek következnek majd. Ha csak egy picit rápillantunk az időjárásra, igen, a figyelmeztetés érvényben van továbbra is, nagy a tűzveszély a természetben, 30 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, hát 28-at jósolt előre a meteorológia, ezt már meghaladtuk, gyenge a légmozgás és szépen süt a nap itt vidékünkön, de egyébként másutt is ez a helyzet az országban. Az éjszaka folyamán érkezhetnek felhők, majd holnap nem lesz ennyire verőfényes napsütés, legalábbis most ezt mutatják, de akár ez is megváltozhat még. Itt van a péntek délután, rádiózzanak velünk a folytatásban is, ha tehetik, 4 órakor jönnek a hírek, 4:45 után pedig egy kis nyári műsor, illetve egy kis válogatás Szabó Márk jó voltából, a korábban elhangzott műsorai közül választ ki egyet, ezt hallgatjuk meg, 4:45 után is számítunk figyelmükre.

0: marad. Ez a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára köszönti a hallgatókat. Lendvaközség tanácsa ma levelező ülésen döntött a Lendvai Egészségház tanácsa által kiválasztott igazgató kinevezésének jóváhagyásáról. A Lendvai Községi Tanács utolsóként szavazott Alexandra Kresslin igazgatójelölt kinevezésének támogatásáról. A 19 lendvai tanácstagból 15-en adták le voksukat, valamennyien az igazgató kinevezése mellett szavaztak. Az igazgatói mandátum 4 évre szól, a megbízás formálisan az intézet tanácsának elnökével aláírt szerződéssel kezdődik el. Úgy tűnik, bonyodalmak merültek föl Tanja Fajon volt szlovén külügyminiszternek az Európai Unió Száhel övezeti különleges képviselőjévé való kinevezése körül. Az EU tagállamok képviselőinek ugyanis szerdán kellett volna dönteniük a kinevezésről, de napirendi pontot kivették a sorból. Nem hivatalos információk szerint Szlovénia állította le az eljárást. Fajon Kaja Kallas az EU külügyi főképviselője javasolta e posztra. A Száhelövezet a Szahara déli határán húzódó, Afrikán átívelő átmeneti sáv, a térséget szélsőséges szegénység, klímaváltozás, politikai instabilitás és gyakori fegyveres konfliktusok jellemzik. Jóvá hagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügynökséghez. Magyarország még május 29-én nyújtotta be hivatalosan is csatlakozási kérelmét az ügyészséghez, amikor Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, hogy többek között Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyaljon a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok miatt felfüggesztett uniós forrásokról. Magyar ekkor jelezte hivatalosan is a bizottságnak az Európai Ügynökséghez való csatlakozási igényét. A csatlakozás majd 20 nappal azután válik hivatalossá, hogy azt kihirdetik az EU hivatalos lapjában. A NATO megtalálta a módját, hogy megállítsa Oroszországot. A megállítás új koncepcióját keleti szárny elrettentési kezdeményezésnek nevezik, és az új stratégia egy mesterséges intelligencia által vezérelt hálózat létrehozását szorgalmazza a célpontok felderítésére és megtámadására, hasonlóan ahhoz az erős hálózathoz, amelyet Oroszország épített ki az ukrajnai háború során. Több halálos áldozatot és sérültet követelt egy tűzvész Spanyolország déli részén, amelyet meg nem erősített információk szerint egy leszakadt villanyvezeték okozott. Spanyolország délkeleti tartományában például Almeriában 6-an sérültek meg a tomboló hőség miatt, és a mentőegységek több áldozatot is találtak a lángok martalékává vált járművekbe, jelentette a BBC. Sport. Franciaország jutott be elsőként a világbajnokság legjobb 4 csapata közé, miután a 4 évvel ezelőtti elődöntő visszavágóján 2-0-ra legyőzte Marokkót. A döntőbe jutásért a spanyol-belga meccs győztesével játszik majd. A mérkőzés este 9 órakor kezdődik.
1: Időjárás.
3: Ma túlnyomóan derült időre kell számítani, a hegyvidéken azonban időnként megnövekszik majd a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
3: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyer pálya, Szent Jakob leágazása Ljubljana irányában, és időnként akadozik a tengermelléki pálya forgalma is több helyütt.

0: MMR. Csodálatos világunk.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk. Tehát ma népünk évszázadai és benne az országszakadás.
2: Állandósul a török és Habsburgok közti szorongatott helyzet, nagyis a háborúk. A magyarság minden kálvária ellenére mégis szívósan tartja magát. Ragaszkodik hitéhez, kultúrájához, nyelvéhez és jogaihoz. A törökök és az osztrákok pedig ugyan változó mértékben, de türelmesek a néppel. Mégis nagy változások állnak be a mindennapokban Mohács és Buda eleste után. A török idegen ázsiai nép volt a Kárpát-medencében, de a Habsburgok épp úgy idegenek voltak itt. Erdély pedig egy vallásilag, nyelvileg, kulturálisan kesze-kusza színes országgá vált, ami csoda, hogy nem hullott darabjaira. Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. A három részre szakadt országról lesz szó a népünk évszázadaiban. A királyi Magyarország osztrák irányítás alatt, török hódoltság középen, ahol a muzulmánok diktálnak, és egy novum, Erdély. Kósa Ferenc Transzilvániával nyitja meséjét.
3: Vissza kell térnünk 1541. decemberében az úgynevezett gyalói egyezményhez, amelyet Habsburg Ferdinánd és Erdély vezető személye, egy Fráter György nevezető személy írtak alá, és Fráter Györgyhöz tartoztak a megboldogult Szapolyai János hívei is, akik úgy egyeztek meg Ferdinánddal, hogy ha ki tudják űzni a törököt Erdély területéről és majd magyar területéről, akkor Ferdinánd egyesítheti az országot saját hatalma alatt. Természetesen ezt majd valamilyen más módon kárpotolni kell János Zsigmondnak, aki a megboldogult Szapolyai János fia volt, és még itt meg kell említeni Izabellát, aki a megboldogult Szapolyai felesége volt.
1: Izabelláról, János Zsigmondról, Ferdinándról, Miksáról egy következő műsorban fogunk próbálni beszélni. Ugye itt az a nehéz helyzet adódik, hogy az országnak most megint több uralkodója is van. Ez mutatja is, hogy az ország ilyenkor milyen kihívások előtt állt, ugye az az ország, ami kezd teljes mértékben szétszakadni.
3: Hát így igaz, az Erdély keletkezésének szempontjából a legfontosabb az 1570-es esztendő, amikor megszületett az úgynevezett Speyeri Egyezmény. János Zsigmond, akit még 1540-ben magyar királlyá választottak a Rákosi Országgyűlésen, lemondott erről a úgymond titulusról, és Erdély fejedelme lett, elismerte a magyar király névleg és felsőbbségét, ez pedig természetesen Ferdinándra vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy ha majd egyesíteni tudják valamikor Magyarországot, akkor a hivatalos uralkodó Ferdinánd lesz. Természetesen ezt az egyezményt a törököktől titokban tartották, hiszen féltek, hogy a szultán fülére jut ugye az információ, akkor bizonyára nagy baj fog kitörni.
1: Törökök már az akciórádiuszukat kezdik elérni itt a Kárpát-medencében, ezért nem sikerül ugye elfoglalni nekik Bécset sem, és Erdélyt sem tudták úgy igazán bekebelezni, és a Habsburgoknak is túl messze volt Erdély ahhoz, hogy tényleg magukévá tegyék azt, úgyhogy valahogy Erdély ugyan a két nagy hatalom szorításában volt, de egyik se tudta úgy teljesen bekebelezni, és így akkor megmaradt egy ilyen furcsa helyzetben. Elvileg független volt, gyakorlatilag nem, de azért örülni lehet, hisz Erdélyben megőrződött sok olyasmi, ami a középkori magyar királyság többi területén talán egy kicsit elveszett.
3: Fejedelemség, azaz oszmán birodalom vazalusa volt, de a török közvetlenül nem uralkodott az ország felett, vagyis az ország területén. A török védnökség, azaz önálló állam létet biztosította az erdélyeknek. Az uralkodót majd később meg fogjuk látni János Zsigmond halála után az erdélyi országgyűlés szabadon választotta. Természetesen ehhez a szultán jóváhagyása kellett. Egy úgynevezett átnámi, ez egy dokumentum volt, amely engedélyezte az erdélyi fejedelem beiktatását a szultán oldaláról is. Erdély nem volt független, hát évi adót, vagyis harádzsot kellett fizetni az országnak a szultánhoz. Belpolitikailag az ország teljesen független volt. A török itt nem akart beleszólni se a fejedelem választásba. Külpolitikája az már a török szultántól függött. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy Erdély területén nem állomásozott török hadsereg. Erdély, ahogy már említetted, egyfajta hintapolitikát folytatott a két nagy birodalom között, ugye Habsburgok és a törökök között.

0: És hát Erdély egy nagyon színes ország volt nemzetiségi és vallási szempontból is, és ez egy európai jelentőségű dolog volt. Itt a három történelmi nemzet élt együtt, de valójában ugye ez több nemzet volt, ugye a három nagy nemzet az a magyar, a székely és a szász, de hát ugye ott volt a negyedik komoly, nem éppen állam alakító nemzet, a román. Ilyenkor egyre több román vándorol be Havasalföldről és Moldvából.
1: Moldva és a havasalföldi vajdasággal szemben már említettük, hogy Erdély azért annyira mennyire önálló volt. Hát a két román állam belpolitikája sem volt már önmagában önálló, hiszen a szultán saját kegyenceit ültette a trónra, úgy Havasalföldön, mint Moldvában, és általában ezek a kegyencek legtöbbször Isztambulban nevelkedtek, úgyhogy ottan semmiképpen még a belpolitikájuk sem volt független. Ami a valláspolitikát illeti, meg kell jegyezni az 1568-as évszámot, akkor Torda városában ülésezett az erdélyi országgyűlés, és egy olyan határozatot fogadtak el, amely egyedül álló, akkor az egész világon törvényben rögzítette a vallásszabadságot. Ez a vallásszabadság úgy a katolikus, mint az evangélikus, mint a kálvinista hitre is, úgy a anti-trinitárius hitre is vonatkozott.
0: Nos, hát papíron, tehát a népek és a vallások, felekezetek, azok jól meglehettek volna akár egymással, hát azért, mert meglátjuk, hogy nem mindig volt ez olyan egyértelmű. Szóval Erdély egy bonyolult helyzetben van, de túl fogja élni. Térjünk át talán a török hódoltságra. Az Alföld, a mai Vajdaság, Szlavónia egyes részeit jelentette, hogy a Dunántúl is félig meddig török hódoltság alatt volt, ugye már elmondtuk, hogy egészen a Balatonig, ugye Esztergomig, fönt a mai Szlovákiáig nagyon nagy területeket uralt a török, továbbra is azért megmaradtak a magyarok, és a magyarok nem is keveredtek a törökökkel, nem házasodtak velük, és nem is vették át nagyjából a vallásukat sem.
1: A Magyarország területére, a hódoltságra gondolok természetesen most, hát maximum olyan 80 ezer török érkezhetett, szóval az országba. Ők főként városokban laktak, a falvakat nem igen nagyon szokták betelepíteni. A nagy török utazó, hát aki történész is volt egyben, Evliya Cselebi, 1650 körül utazgatott Magyarország területén, a hódoltság területén, Pécs, Szigetvár, stb. Budáig is természetesen elutazott. Azt írta a város lakosságáról, hogy hát igen, itt már mindnyájan majdnem bosnyákok. Hát ez azt is bizonyítja, hogy a délszláv népek, amelyek fölvették részben ugye a muzulmán vallást, azok Magyarország területére költöztek. Szóval itt a 80 ezer ember közül nem csak a törökre kell gondolni, hanem azokra a délszlávokra is, akik fölvették a muzulmán vallást. De nem csak a muzulmán vallásúak, hanem például a szerbek, akik pravoszláv vallásúak voltak, vagyis ortodox, nagyobb számban jelentek meg a Temes közben, a Duna, Tisza közén és Dunántúlon is.

0: Tehát itt indul meg egyfajta balkanizálódása ennek a területnek, ami eddig majdnem, hogy színmagyar volt, az most átalakul, és emellett meg ugye az a sok háború, ami itt majd fog lezajlani a következő évtizedekben, amúgy is megtizedelte az itt élő népességet, úgyhogy teljesen átalakul ilyenkor a népesség. Azért ez se egy megszállás volt, azért a törökök is relatív liberálisan álltak sok dologhoz.
1: Vilajetteket, vagyis beglerbeglukokat szerveztek Magyarország területén. Vilajettek száma maximálisan 7 volt, természetesen nem egy időben keletkeztek, hanem ez a hódításoktól függött. Hát a legfontosabb az mindenképpen a budai volt, amár már 1541-ben, ugye Buda meghódítása után jött létre, és a török hódoltság végéig a budai beglerbég, vagy a budai pasa volt a legfontosabb, úgymond török személy Magyarország területén. Na ezen kívül még megalakulnak majd később a temesvári, a győri, az egri, a kanizsai, a váradi és az érsekújvári vilajett. A vilajetteket kisebb területi közigazgatási egységekre osztották, ezek voltak az úgynevezett szándzsákok, a szándzsákok élen a bégek voltak, majd a legkisebb területi egység az a náhie volt, az élen pedig az aga volt.
0: És volt itt több más ilyen furcsán csengő, törökösen csengő, hát méltóság is annak idején, kádik, muftik és társaik, ezek kik voltak, mik voltak?
1: Hát igen, a kádi az volt a bíró. Ők úgy képzelték el, hogy egy közigazgatási területen kell lenni egy úgynevezett divánnak, ez volt egy ilyen tanácsféle, és a tanácsban a főhivatalnokok tevékenykedtek, szóval a divánban. Akkor a defterdár az volt az adószedő, a törvénytudós, az egyház jogász, az pedig volt a mufti. Sokszor előfordult, hogy a kádi, a bíró a muftitól is kikérte a véleményét, hiszen török jogviszony, kettős jogról kell beszélni, egyik volt a szultánnak a törvényei, ezek voltak a kanunok, viszont a sária törvények, ezek pedig egyházi vallási törvények voltak.
0: Hát a török birodalmon belül a szultánnak annak óriási egyeduralma és teljhatalma volt. Annyi módszere volt ugye egészen odáig, hogy megölte saját rokonságát, hogyha az rátámadt, és mindenféle nagy főúri fölkelés meg egyéb dolgok azok általában lehetetlenek voltak, mert annyira központosítva volt ez a birodalom. Mégis Magyarországon például megmaradhatott a kereszténység, bizonyos parasztvármegyék alakultak ki, az igazságszolgáltatás a keresztények közt a saját magyar kézben maradt, úgymond, úgyhogy csodálatos, hogy nem vált a magyar terület is jobban törökössé.
1: Hát igen, a törököknek ez nem is volt a fő céljuk, talán először valamit a földbirtok viszonyokról. Meghódított területeken minden föld és rajta élők lényegében a szultán tulajdonának számítottak. Úgyhogy a szultán a birtokokat csak meghatározott időre adta ki, hát természetesen ezzel biztosítani akarták a hivatalnokok állandó tétrekészségét, és az adórendszer is lényegében megmaradt, szóval megörökölték azt a néhai magyar királyi adórendszer, ezért megmaradt a földesúri tized. Természetesen ezt most a török földesuraknak kellett beszolgálni, ugye hát a török földesurakból lettek a úgynevezett könnyű lovas spáhik, akiket majd a törökök a hadseregben alkalmaztak. Az egyházi tized is megmaradott, természetesen ez most a szultán kincstárába került, direkt Isztambulba. Ezen kívül megmaradt a kapuadó is, épp úgy, mint a 14. században, amikor bevezették. Na és volt még olyan, hogy az állami adó, ezt úgy nevezték, hogy dzsizje, amelyet a ház és a telek után kellett fizetni. Évente veszették még a hadi adót is. És ugye belegondolunk, hogy a határterületeken, ott, ahol az oszmán hódoltság befejeződött, és a király Magyarország területe kezdődött, gyakran az is előfordult, hogy dupla adóztatás volt. Ugye veszették az adót a törökök, viszont azok a magyar földes urak, akik elmenekültek a hódoltság területéről, katonáikkal gyakran betörtek a hódoltság területére, és ők is veszették az adót. Úgyhogy ezeknek a parasztoknak azért nem is irigyelhetjük a sorsukat, akik duplán adóztak. Thank you.

0: akkor mellette még ők viselték el a portyáknak is a legnagyobb részét, ugye, tehát ezekben a határterületekben élők. Hát nem csoda, hogy nem sokára aztán ez itt elnéptelenedik ez a táj. Most még nem tartunk teljesen ott, és ráadásul a törökök amellett, hogy hoztak nekünk sok rosszat, azért egy pár jót is adtak nekünk, vagy valami újdonságot. Például rajtuk keresztül érkezett el hozzánk a kávé, aztán a rizs és még a kukorica is az ő közvetítésükkel került hozzánk, persze nem ők találták ezeket úgymond fel, és még ráadásul a paprika is. A magyar konyhaművészetet, ugye ezt megváltoztatták azért a törökök, például ilyenkor díszes szőnyegek voltak a főúri szállásokon, a divatunkra is nagy befolyással voltak a törökök, és hát a nyelvünkre is jó pár török szó ilyenkor bekerült aztán a magyar lexikonba.
1: Természetesen a mezőgazdaság volt a gazdaság legfontosabb ágazata. Például Nürnbergbe, ugye az akkori német-római császárság egyik székhelyébe évente 70 ezer magyar marhát adtak el a 16. század első felében, és még utána is. Bécsbe pedig például a hódoltság területéről nyaranként ókor 7-től 11 ezer marhát is el tudtak adni hetente. Az emberek általában ilyen óriás falvakba, vagy újonnan létrejött mezővárosokba telepedtek, természetesen a portyázások miatt. A gabona termesztés fő területe ez időben az északi középhegység előtere volt, és ez időben alakulnak ki a fontos szőlő és a bortermelő vidékeink is, így például a Miskolc környéki, vagy a Gyöngyös környéki szőlőművelés vált híressé.
0: Ugye ilyenkor a hajdúknak is fontos szerepük van, a marha tartó hajdúknak, akik szikár és kemény életet éltek, hogy katonáknak is nagyon jól beváltak. Török hódoltság az szörnyű fejezete volt történelmünknek, ez így van. Milyen népességszámok voltak hódoltság ideje alatt magyar földön?
1: A magyar földnek, vagyis Magyarországnak, hogyha egységes állam lett volna, ugye amit tudjuk, hogy nem volt, körülbelül 3,5 millió lakossa lehetett valahogy. Természetesen akkor még a népösszeres nem ismerték. Azért ez csak ilyen körülbelül satszolás alapján van, de hát azért az egyházi dokumentumok alapján is sok mindenre lehet következtetni. A hódoltság területén körülbelül 900 ezer ember élhetett, Erdélyben olyan 800 ezer, a Királyi Magyarország területén pedig 1 millió 800 ezer. Ha összehasonlítjuk a fejlett nyugat-európai államokkal, hát ott Itáliában ez időben egy négyzetkilométeren körülbelül 100 ember élt, Franciaországban, Németalföldön, szóval a mai Hollandia területén körülbelül 40, hát a magyar hódoltság területén mindössze csak 80 értek egy négyzetkilométeren átlagosan, viszont Nyugat-Magyarország területén, amely a Királyi Magyarországhoz tartozott, szóval ott, ahol a Habsburgok uralkodtak, ott körülbelül 15 ember élt egy négyzetkilométeren. Ez igen csak egy szám.
0: Amin ugye nem csodálkozhatunk, mivel itt 150 évig egy ilyen ütköző zóna volt, egy frontvonal végül is volt úgy tényleg, hogy 20 évig is nem volt komolyabb harc, de ezek mindig olyan háborús békeévek voltak. Ugye portyák szinte mindig voltak, polgárháborúk voltak, belső harcok, ugye mindegyik területén ennek a Kárpát-medencének. A népességünk ilyenkor egyáltalán nem növekszik. Gazdasági és kulturális fejlődésre is képes volt az Erdély is például, és ugye a Királyi Magyarország is, és a török hódoltságban is láttuk például a marhatenyésztés, az ugye ott valósult meg javarészt, de hát azért nem volt éppen olyan rózsás se a kép.
1: A török kor is azért pozitívumokat is hozott a Magyarország történelmében, számos emlék megmaradt a török korból. Napjainkban is két dzsámi található Pécset, egyik a Gázi Kászim, amelyet átalakították vissza a katolikus templommá, viszont a másik, a Jákovali Hasan dzsámi, benne múzeum van, és még dzsámiként működik napjainkban is, oda járnak a muzulmán hívők imádkozni. Budán is számos törökkori emlékművet lehet találni, már emlegettük az egyik műsorunkban a Rudasfürdőt, ez ugye az akkor volt, meg a Rácfürdőt, és talán meg kell említeni Szokoli Mustafa pasa nevét, ő 1566 és 1578 között volt a budai pasa. 145 év török uralom alatt Budán 99 Beglerbég volt kinevezve, ez most nem azt jelenti, hogy 99 is volt a száma, mert találunk olyan Beglerbéget vagy pasát a dokumentumokban, aki kettőször, háromszor, a rekorder sőt ötször volt kinevezve, ugyanaz a személy. Hát igen, a következő műsorunkban Habsburg Miksáról kell szólnunk, aki majd Habsburg Ferdinánd utódja lesz, és örökli úgymond a Király Magyarországot, vagyis a koronát, és természetesen Erdély első fejedelméről, Szapolyai Jánosról. Természetesen bővebben még kell, hogy beszéljünk a Király Magyarország életéről, az akkori viszonyokról is, hiszen mai műsorunkban csak a Erdélyről és a török hódoltságról beszéltünk.

Népünk évszázadai. Magyar história a kezdetektől napjainkig. Megismételtük a 2013. október 18-ai epizódot, amelyben a három részre szakadt országról meséltünk. Egy hét múlva pedig már Pannónia földjén és a Kisküküllő vidéke. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Három perccel múlt el 3:45 a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Péntek délután van. Remélem egyre többen végeznek a munkában, és egyre többen tudnak hozzánk társulni. Hogy mire számíthatnak a folytatásban, hát 5 órakor mindenképpen híreket mondunk majd. 4:30 után pedig lévén, hogy a hónap második pénteke van, így majd az operett műsor fog jelentkezni. 4:30 után tehát az operettek világába kalauzoljuk el önöket, aztán 6 órakor jövünk a napi krónikával, utána pedig a VB arénát ismételjük meg. Mindez még 7 óra előtt, ha tehetik, maradjanak velünk, rádiózzunk együtt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. Az országgyűlés ma ismét nem fogadta el a rendkívüli ülésszak napirendjét, amelyen az ellenzék javaslatára parlamenti vizsgálóbizottságot rendelnének el a Black Cube és a politikai pártok finanszírozásának megkerülésével kapcsolatos ügyekben. 37 képviselő szavazott a napirend mellett, 46 ellene. A Svoboda, a Levica és a Veszna parlamenti pártok továbbra is vizsgálatot követelnek a Black Cube ügyben, amely megállapítaná, hogy kirendelte meg és fizette meg az izraeli céget, hogy titokban rögzítse a prominens személyiségekkel, köztük a politika és a jogi szakma képviselőivel folytatott beszélgetéseket. Janez Ziegler Klár mezőgazdasági miniszter ma az agrárágazat, különösen a tejágazat nehéz helyzetéről tárgyalt a gazdaszervezetek képviselőivel. A miniszter bejelentette, hogy megoldásokat keresnek mind nemzeti, mind uniós szinten. Az érdekelt felek üdvözölték a minisztérium gyors uniós szintű intézkedését a viharok utáni segélyek jóváhagyására, és megoldások keresését szorgalmazták többek között a tejágazat romló helyzetére tekintettel, amely az elmúlt hónapokban csökkenő felvásárlási árakkal szembesült. Ziegler Klár miniszter a találkozón kijelentette, hogy a minisztérium vezetése mindent megtesz a helyzet javítása érdekében, azonban felhívta a figyelmet a minisztérium költségvetésének hiányára. Az Európai Bizottság kimondta, hogy uniós jogot sért a Facebook és az Instagram addiktív kialakítása. Az EB szerint az olyan funkciók, mint a végtelenített görgetés, az automatikus lejátszás, a push értékesítések, valamint a platformok személyre szabott ajánlórendszerei erősítik a felhasználó vágyat, hogy tovább görgessen és autópilóta üzemmódba kapcsolják az agyát, ami hozzájárul az egészségtelen szokások kialakulásához és a kényszeres használathoz. Vissza kellett fordulnia a görögországi Szalonikiből a németországi Menningenbe tartó Ryanair járatnak, miután kitört a gép egyik ablaka. Az incidens röviddel felszállás után történt, és a gép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre. Szemtanúk elmondása szerint a nagy robajjal betört ablak mellett ülő férfi testét a többi utas húzta vissza az ablaknyílásból, sokan pánikba estek. Az eset után a Ryanair megerősítette, hogy a ma reggeli járaton egy ablak kimozdult a helyéről, egy utasnak orvosi segítséget kellett nyújtani, a többi utas épségben visszatért a terminálba. Sport. A norvég kerékpáros Torstein Train, aki az idei Tour de France 5. és 6. szakaszán az éllovas sárga trikóját viselte, ma nem rajtolt el a 7. szakaszon. Reggel a közösségi médiában bejelentette, a 6. szakasz vége előtt történt esésben elszenvedett sérülései megakadályozzák a verseny folytatásában.
2: Időjárás.
1: Holnap eleinte napos idő várható, majd napközben változóan felhős lesz az ég. Délután több helyütt is helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek vasárnap estig is eltarthatnak. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 31 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok.

Köszöntöm az operett kedvelőket! Ábrahám Pál zeneszerző és karmester pályafutása során az operett és a filmzene világában is maradandót alkotott. A színházi adattárban összesen 118 bemutatóját regisztrálták. A ma sorra kerülő Viktória című darab egy három felvonásos mű, amelyet 1930. februárjában mutattak be a Király Színházban. Földes Imre azonos című színdarabja alapján saját maga írta a dialógusokat, az énekverseket Harmat Imre szerezte. A darab rengeteg helyszínen és szereplővel játszódik, és az egzotikumot, japán zenét vegyíti a magyaros és jazzes hangzással. Olyan slágerek csendülnek fel, mint a Csak egy kislány van a világon, a Pardon Madame, vagy éppen az Édesmamám.

A darab az első világháború után játszódik. A helyszínek Szibéria, Tokió, Szentpétervár és Dorozsma. Szibériai tájon indul a történet 1917-ben. Koltai István és Viktória grófnő a világháború kitörése előtt boldog szerelemben éltek Dorozsmán. A fiúnak azonban be kellett vonulnia, Viktória pedig megígérte, hogy a felesége lesz, ha visszatér. István immár mint huszárfőhadnagy orosz fogságba esett. Szibériába került, ahol többekkel együtt szökni próbált, de elfogták és halálra ítélték. A kivégzés előtti éjszakán tiszti szolgája, Jancsi, hegedűszóval igyekszik felvidítani gazdáját, s játékával felidézi számára a dorozsmai szép napokat. A hegedű megtetszik a kozák őrnek, Stradivárinak nézi, s a hangszerért cserébe futni hagyja mindkettőjüket.

Az első felvonás helyszíne az amerikai nagykövet tokiói rezidenciája 1921-ben. Viktória hosszú ideig várta vissza kedvesét, de mert halálhíre kelt, hosszas unszolásra elfogadta az amerikai diplomata John Cunlight házassági ajánlatát és a felesége lett. Cunlightot időközben tokiói nagykövetté nevezték ki, és éppen az ő rezidenciáján kopogtat be a két szökevény menedéket kérve. Koltaiék nem véletlenül kerülnek a nagykövetségre. István egy alkalommal Viktóriát vélte felismerni egy elsuhanó kocsiban, s azután egészen e házig követték a nyomát. Tisztázni szeretné, valóban az imádott nőt láthatta-e, és ha igen, hogy került ide e távoli országba. Álnéven csáki főhadnagyként mutatkozik be. Cunlight szívesen fogadja felesége honfitársait, sőt felajánlja, hogy mivel megbízatása napokon belül lejár és tovább utazik új állomás helyére Szentpétervárra, mint a követség alkalmazottait, magával viszi őket is. A házban éppen a búcsúfogadásra készülnek, s Koltai a ház asszonyaként Viktóriával találja szembe magát. Jancsi ez alatt Viktória szobalányával Rikettel köt ismerettséget, és azonnal beleszeret a tűzről pattant menyecskébe. A követségi csapat Koltaiékon kívül még egy fővel gyarapodik, Feri gróf, Viktória fivére beleszeret a szép japán lányba, Liasanba, és hogy velük tarthasson, japán szertartás szerint feleségül veszi.

A következő felvonásban Moszkvában találjuk magunkat az amerikai nagykövetségen 1921-ben. Viktória kerüli a találkozást egykori szerelmével, még mindig őt szereti, de esküje Kánlájthoz köti. Kérleli férjét, adjon diplomata útlevelet a menekülteknek, és segítsen visszajutniuk Magyarországra. A helyzet úgy hozza, hogy a szerelmesek mégis találkoznak, és bár Koltai kérleli, hogy szökjön vele, az asszony nem akarja cserben hagyni férjét. Egy orosz tiszt kopogtat a nagykövetségen, kezében a parancsal, a nagykövetnek át kell adnia a házába befogadott menekülteket, a zendülésért halálra ítélt Koltai főhadnagyot és tiszti szolgáját. A nagykövet ekkor döbben rá, hogy akinek menedéket kínált, az felesége egykori udvarlója, e tekintetben tehát szerelmi vetélytársa. Mégis, személyes sérelmén felülkerekedve megtagadja a parancs teljesítését. Koltai azonban Viktóriát a maga számára véglegesen elveszettnek gondolva, önként az oroszok kezére adja magát. Viktória ájultan esik össze szerelmese elfogása láttán. Kánlájt számára most válik nyilvánvalóvá, felesége szíve még mindig Koltaiért dobog. Figyelmezteti feleségét, hogy egykor megállapodtak, ha bármikor úgy gondolják, hogy terheli valami kapcsolatukat, békésen elválnak egymástól. Úgy érzi, most ilyen helyzet állt elő, ezért visszaadja menyasszony a szabadságát. Nos.

A harmadik felvonás helyszíne Dorozsma főtere 1922-ben. Egy év telt el. Viktória az idő múlásával elvált a férjétől, és egy hosszú világkörüli út után visszatér szülőfalujába. Itt újra találkozik a testvérével Ferivel és egykori szobalányával Rikettel. A hagyományos szüreti fesztivált ünneplik épp. Az a régi szokás, hogy három pár köt házasságot a fesztivál idején. Feri és Liasan, valamint Rikett és Jancsi is tervezi, hogy összeházasodnak. Csak egy harmadik pár hiányzik, ezért Feri azt javasolja, hogy John Carlyle csatlakozzon hozzájuk. Ő Magyarországon nagykövet lett és közel van a főváros. Ily módon Viktória másodszor is feleségül mehet Johnhoz, mivel különvállásuk elhamarkodott lépés volt, amit a legjobb gyorsan helyrehozni. Amikor John Carlyle megérkezik, Viktória készen áll arra, hogy egy második esélyt adjon neki. Nagy meglepetésére azonban szeretett huszárja ismét megjelenik. Azt látja, hogy John nem is ideges, csak szelíden mosolyog. Viktória rájön az igazságra, hogy egykori férje mindent elrendezett. Annyira szereti őt, hogy szívesen tette mindezt azért, hogy örömet szerezzen neki, még akkor is, ha őt el is hagyja. A darab végén régi szokások szerint három boldog pár mondja ki egymásnak a boldogító igent.

0: Ábrahám Pál talán a legkalandosabb életű magyar zeneszerző. 8 éves korában már csodagyerek zongorista volt. 17 éves korában felvették a Zeneakadémia zeneszerző szakára, amit 2 év múlva családja nyomására abba kellett hagynia, és pénzügyi alkusz, mai szóhasználattal bróker lett. Üzleti tevékenységei közben az akkoriban divatba jött amerikai jazz hódolójaként pesti zenekarokat vezényelt, a később márkájává vált fehér kesztyűben. A hihetetlen népszerű, ugyanakkor tragikus sorsú Ábrahám Pál elmegyógyintézetben fejezte be életét. Az 1930-ban megszületett Viktória viharos gyorsasággal hódította meg Bécs és Berlin után Európa szinte valamennyi zenész színházát. A Viktória egy gyönyörű történet arról, hogy a szerelem valóban mindent legyőz. Háborút, fogolytáborokat, országhatárokat és a hosszú egymástól távol töltött éveket is. Bár a szerző Ábrahám Pál neve nem csenghet olyan ismerősen, mint Kálmán Imréé vagy Lehár Ferencé, mégis talán az egyik legkülönlegesebb operett, a Viktória. A közönség számára olyan jól ismert slágerek csendülnek fel benne, amelyekről gyakran nem is tudjuk, hogy Ábrahám nevéhez fűződnek. Különlegessége még, hogy szokatlan módon 2 táncos komikus és 2 szubrett szerepel benne, ami több mulatságos duetre és humoros fordulatra is lehetőséget ad. Ábrahám Pál a színházi élet munkatársának egy alkalommal azt nyilatkozta, németországi sikereim nem sikerek. Örömeim nem örömök Budapest jóváhagyása nélkül. Mindig mélységes szeretettel várom a pesti közönség ítéletét. A Viktória az ősbemutatón óriási sikert aratott. A fogadtatása minden várakozást felülmúlt. A premierről szóló kritikákban mind az operettet, mind az előadást dicsérték. A rendezést például a szokásosnál színesebbnek és bravúrosabbnak találták. A zeneszerzőről így fogalmaztak, ismerik Önök Ábrahám Pált? A mai operett muzsika lelke él benne. A színpadi siker után a darabot többször meg is filmesítették, először 1931-ben. Kedves hallgatóink, búcsúzóul még néhány dal a Viktória című operettből. Köszönjük figyelmüket!
1: Alattunk tübörög az összekötő vasúti hitész, ez csepel!

fekszik a fára, a gyűröl madárra, hozzá Budapest! Ahol a sárga villamosok járnak, ha voltok bezárnak, hozzá Budapest!

0: Finomabbra nem emlékszem.
1: Igen.
0: Gentleman az úr egészen. Annak gyanítom.
2: Mit is mondhatnék erre, hogy
3: megsukhatom nagy titokban. Nem jártam én líceumban. Mégis van a modoromban valami finom.
1: No.
3: Csókocskám, most aztán süssönám, hogy csücsörít a szám. Hajlandó lennék, most egy jó kis puszira babám.
0: Mert így várja, landóba se lesz, meg városba se lesz, meg rossziknál se lesz.
3: Azt mondom, csókocskám, most aztán süssön rám, hogy csücsörít a szám.
2: Na gyere, anyám!
0: Megyek! Hajrá!
3: Na! Tényleg az ön nonchalansza,
0: ritkaság is szép a dansza.
3: Nálam van egy kicsi sansza.
0: Kicsi huszárom.
3: Hogyha nem

0: dicsérít a szám. Hajlandó, lennék hó, most egy jó kis puszira babám. Mert épp álljon, Londonba se lesz,
1: meg Párizsra se lesz,
0: meg Ruszkitán se lesz,
1: az annak
0: csúpacskán. Most aztán, süssön rám, hogy csicsérít a szám.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Végre van igazgatója a Lendvai Egészségháznak. Alexandra Kresslin kinevezését a mai levelező ülésen Lendva Község Tanácsa is elfogadta.
2: A Nemzetiségi Hivatal és a Kulturális Minisztérium is egyetért abban, hogy a szlovén RTV nemzetiségi műsorainak társfinanszírozása a hivatal és az RTV részéről szerződéskötés nélkül nem lehetséges.
1: Újabb ígéret érkezett a mezőgazdasági miniszter részéről.
2: Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez.
1: És sikeresen végződött a szlovén tengerparton egy 13 éves gyerek keresése. Ezek lesznek főbb hírei, most következzenek a részletek. Lendva Község Tanácsa ma levelező ülésen döntött a Lendvai Egészségház Tanácsa által kiválasztott igazgató kinevezésének jóváhagyásáról.
2: A Lendvai Községi Tanács utolsóként szavazott Alexandra Kresslin igazgatójelölt kinevezésének támogatásáról. A 19 lendvai tanácstagból 15-en adták le voksukat, valamennyien az igazgató kinevezése mellett szavaztak. Az igazgatói mandátum 4 évre szól. A megbízás formálisan az intézet tanácsának elnökével aláírt szerződéssel kezdődik el.
1: Helyi hírünk után most szóljunk egy hírről házunk tájáról. Nemzetiségi Kormányhivatal a mai napon a szlovén RTV igazgató tanácsának néhány tagjával tartott megbeszélésen hangsúlyozta, hogy szerződést kell kötni az olasz és magyar nyelvű nemzeti műsorok társfinanszírozására, amely jogbiztonságot nyújt az aláíróknak. A hivatal véleménye szerint ezért a költségvetési források szerződés nélküli utalása nem lehetséges.
2: Gregor Perics, a kormányhivatal megbízott igazgatója a megbeszélésen hangsúlyozta a közpénzek célzott és átlátható felhasználásának fontosságát az olasz és a magyar nyelvű tartalomszolgáltatásban. A szlovén rádióról és televízióról szóló törvény tavaly decemberi módosítása ugyanis előírja, hogy a nemzeti közösségek műsorait évente az állami költségvetésből társfinanszírozzák az RTV járulék értékének 10%-ában, a zenei produkciókat pedig 4%-ában. Ez azt jelenti, hogy a közintézmény idén 10 millió 880 ezer eurót kap etnikai programokra és 4 millió 350 ezer eurót zenei produkcióra, ami összesen 15 millió 230 ezer euró. A szlovén RTV vezetősége azonban úgy véli, hogy további szerződéses megállapodásokra nincs szükség. Erről azonban mind a Nemzetiségi Hivatal, mind a Kulturális Minisztérium másképp vélekedik. Ezért a minisztérium júniusban elutasította az intézmény zenei produkciókra vonatkozó kérelmét, és a héten egy találkozót javasolt az illetékesekkel. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy szerződéstervezetet küld az intézménynek.
1: Úgy tűnik, bonyodalmak merültek fel Tanja Fajon volt szlovén külügyminiszternek az Európai Unió Száhel övezeti különleges képviselőjévé való kinevezése körül.
2: Az EU tagállamok képviselőinek ugyanis szerdán kellett volna dönteniük a kinevezésről, de e napirendi pontot kivették a sorból. Nem hivatalos információk szerint Szlovénia állította le az eljárást. Fajont Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője javasolta a posztra. A Száhelövezet a Szahara déli határán húzódó Afrikán átívelő átmeneti sáv. A térséget szélsőséges szegénység, klímaváltozás, politikai instabilitás és gyakori fegyveres konfliktus. Jellemzik.
1: Az országgyűlés ma ismét nem fogadta el a rendkívüli ülésszak napirendjét, amelyen az ellenzék javaslatára parlamenti vizsgálóbizottságot rendelnének el a Black Cube és a politikai pártok finanszírozásának megkerülésével kapcsolatos ügyekben.
2: 37 képviselő szavazott a napirend mellett, 46 ellene. A Svoboda, a Levica, a Vesna parlamenti pártok vizsgálatot követelnek a Black Cube ügyben, amely megállapítaná, hogy kirendelte meg és fizette meg az izraeli céget, hogy titokban rögzítse a prominens személyiségekkel, köztük a politika és a jogi szakma képviselőivel folytatott beszélgetéseket. Azt is ki akarják deríteni, hogy a Black Cube képviselői miért látogatták meg az SDS székházát, és hogy ez kísérlet volt-e az idei parlamenti választások eredményének befolyásolására.
1: Janez Ciglár Kráj mezőgazdasági miniszter ma az agrárágazat, különösen a tejágazat nehéz helyzetéről tárgyalt a gazdaszervezetek képviselőivel. A miniszter bejelentette, hogy megoldásokat keresnek mind nemzeti, mind uniós szinten.
2: Az érdekelt felek üdvözölték a minisztérium gyors uniós szintű intézkedését a viharok utáni segélyek jóváhagyására és a megoldások keresését szorgalmazták, többek között a tejágazat romló helyzetére tekintettel, amely az elmúlt hónapokban csökkenő felvásárlási árakkal szembesült. Ezen felül a találkozón szó volt az üzemanyag és műtrágya árak folyamatos emelkedéséről, valamint a kedvezőtlen időjárási körülmények, például az asszály, a magas hőmérséklet és a viharok okozta károkról. Ciglár Kráj miniszter a találkozón kijelentette, hogy a minisztérium vezetése mindent megtesz a helyzet javítása érdekében, azonban felhívta a figyelmet a minisztérium költségvetésének hiányára.
1: Szlovén híreink végén szóljunk egy szerencsés hírről, aminek azt a címet adhatnánk, hogy jól végződött a kaland.
2: A Koperi tengeri rendőrség és a vele együttműködő szolgálatok tegnap délután gyors és összehangolt akcióval sikeresen fejezték be egy 13 éves gyermek keresését, aki Fornácsi közelében a tengerben úszott. A gyermeket mintegy 1000 méterre a parttól találták meg, ahol a tenger áramlat Szavudria felé sodorta. A sikeres keresés végén a gyereket Piránba szállították és orvosi vizsgálat után hazaengedték.
1: Ennyit itthonról, most nézzük, mi történt a nagyvilágban az elmúlt 24 órában. A NATO megtalálta a módját, hogy megállítsa Oroszországot.
2: A megállítás új koncepcióját keleti szárny elrettentési kezdeményezésnek nevezik, és az új stratégia egy mesterséges intelligencia által vezérelt hálózat létrehozását szorgalmazza a célpontok felderítésére és megtámadására, hasonlóan ahhoz az erős hálózathoz, amelyet Oroszország épített ki az ukrajnai háború során. A NATO első védelmi vonalává tehát a pilóta nélküli rendszerek, mint például a drónok és a távirányítású géppuskatornyok válnak majd.
1: Jóvá hagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez.
2: Magyarország még május 29-én nyújtotta be hivatalosan is csatlakozási kérelmét az ügyészséghez, amikor Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, hogy többek között Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével tárgyaljon a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok miatt felfüggesztett uniós forrásokról. Magyar ekkor jelezte hivatalosan is a bizottságnak az Európai Ügyészséghez való csatlakozási igényét. A csatlakozás 20 nappal azután válik hivatalossá, hogy azt kihirdetik az EU hivatalos lapjában.
1: Az Európai Bizottság kimondta, hogy uniós jogot sért a Facebook és az Instagram addiktív kialakítása.
2: Az Európai Bizottság előzetesen megállapította, hogy az Instagram és a Facebook addiktív kialakításával a Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt, derül ki a bizottság közleményéből. Idén februárban a TikTok kapcsán is hasonlóra jutott az Európai Bizottság. Az EB szerint az olyan funkciók, mint a végtelenített görgetés, az automatikus lejátszás, a push értesítések, valamint a platformok személyre szabott ajánló rendszerei erősítik a felhasználó vágyát, hogy tovább görgessen, és autópilóta üzemmódba kapcsolják az agyát, ami hozzájárul az egészségtelen szokások kialakulásához és a kényszeres használathoz.
3: Sport.
1: Franciaország jutott be elsőként a világbajnokság legjobb négy csapata közé, miután a négy évvel ezelőtti elődöntő visszavágóján 2-0-ra legyőzte Marokkót. A döntőbe jutásért a spanyol-belga meccs győztesével játszik majd. A mérkőzés este 9 órakor kezdődik. A norvég kerékpáros Torstein Traen, aki az idei Tour de France 5. és 6. szakaszán az éllovas sárga trikóját viselte, ma nem rajtolt el a 7. szakaszon. Reggel a közösségi médiában bejelentette, a 6. szakasz vége előtt történt esésben elszenvedett sérülései ugyanis megakadályozzák a verseny folytatásában.
4: Időjárás.
2: Holnap eleinte napos idő várható, majd napközben változóan felhős lesz az ég, délután több helyütt is helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek vasárnap estig is eltarthatnak. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-18, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 28 és 31 fok között várható.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe: munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya Szentjakob leágazása Ljubljana irányában, és időnként akadozik a tenger melléki pályaforgalma is több helyütt.
1: Tisztelt hallgatóink, péntek délutáni hírösszefoglalónkat hallották, melyet Jobbágy Klára állított össze. A Krónika hírolvasója Donner Tímea, hangtechnikusa Bucsák Filip voltak. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét kívánva mindannyiuknak!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.
2: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Köszöntöm a hallgatókat a Muravidéki Magyar Rádió világbajnoki műsorában. A Franciaország-Marokkó összecsapással kezdetét vette a VB negyed döntője. Vasárnapig pedig kiderül, hogy melyik az idei torna négy legjobb csapata. Műsorunk legelején viszont szólunk még két nyolcaddöntő mérkőzésről is, amelyek legutóbbi adásunk után játszottak a csapatok. Ez az Argentina-Egyiptom, valamint a Kolumbia-Svájc összecsapások. És akikkel megvitatjuk a meccseket, illetve a meccseken történteket, azok nem mások, mint Németh Imre és Hermán István. Uraim, köszöntöm Önöket ismét a stúdiónkban.
1: Üdvözöllek.
2: Jó napot.
0: Igen, kezdjük is időrendi sorrendben találó találkozókkal. A nyolcaddöntő utolsó előtti találkozóján Argentína és Egyiptom csapatai mérkőztek. A találkozó pedig igen drámaira sikerült, és nagy visszhangot keltett még a meccs utáni napokban is, hiszen Argentína 2-0-ás hátrányból tudott fordítani, és 3-2-re legyőzte a Mohamed Salah vezette egyiptomi válogatottat. Hogyan látták Önök ezt a találkozót argentin, illetve egyiptomi szempontból?
2: Hát ez a meccs pontosan illeszkedik a világbajnokság forgatókönyvébe. Már ahol annyi sportszédlásig történik, ez pontosan az a mérkőzés eklatás példája a futball megcsúfolásának. Hát lehet, hogy úgy írja le a szabálykönyv, sőt, tehát most mindenki erre hivatkozik, hogy volt egy szerelés, amit ők szabálytalannak ítéltek meg, de azután, a szerelés után 80 méteren keresztül vezette egy játékos a labdát, cseleket csinált, lepasszolta, és visszavonnak egy gólt. Ugyanez megtörtént a másik oldalon, amit nem nézték vissza. Tehát a társadalmi szubjektív körülmények közé került a labdarúgás, azon túl, hogy sok mindennel nem értünk egyet európaiak, amit történik. Tehát ha most csak még egy pillanatra visszakanyarodva az amerikaiakhoz, hát sokan emlékeznek arra még, hogy 2002-ben volt egy Korea-Németország mérkőzés, ahol negyed döntőben, ahol a Balak sárga lapot kapott, és nem játszhatott a döntőn. Tehát egy olyan minőségi játékos nem játszhatott a döntőn, aki meghatározta a német válogatottnak az árait, mindent. Tehát egy meghatározó játékos. Ezt itt most fölírták a politikával. Tehát ezen már nem is lepődök meg, hogy ezen a mérkőzésen mi minden történt. Az Egyiptom nagyon jó erőkbe álló csapat. Annak ellenére azt kell, hogy mondjam most itt a játékvezető meg egyik ténykedések ellen, hogy ahol szerencsés körülmények között vesztett, mert azért 2-0-ra vezettek, vagy az árű fogyott el azért, vagy a koncentráció, vagy pedig az is benne a futballban, amikor egy ilyen annyi igazságtalansága találkozol egy mérkőzés folyamán, az szihésen akar vakratlan és megviszi a játékosokat.
0: Igen, az egyiptomiak nagyon jól kezdték a találkozót, nagyon szervezetten védekeztek, és nagyon veszélyesek voltak a kontrákból, ami miatt már a 15. percben meg is szerezték a vezetést, és néhány argentin hiányosságra is felhívták a figyelmet.
3: Igen, a nagyon jó meccstaktikájú volt a egyiptomiaknak. Az Imrének abban igaza van, hogy pszichésen nem bírták végig. Szerintem 2-0-nál megjöttek a lehetőségtől. Ami egy alapemberi tulajdonság, amikor egy esés ellen játszol, és akkor eljön az az időszak, a fázis a mérkőzésnek, hogy már megvan benne, hogy egyértelmű, hogy nyerhetsz, akkor ez a hogy is milyen besokkolás, vagy talán túlságosan a védekezésre helyeztik akkor a hangsúlyt. Nagyon jól játszották a kontrákat, nagyon jól ment nekik a védekezésbe átmenet a támadásba, viszont hátul a meccsnek a végén azért egy-két súlyos egyéni hibát csináltak, főleg a harmadik gól előtt azért egy az egybe álltak, és ezt nem tudták ezt a védekezést megoldani egy olyan beadásnál, aminek a reppája körülbelül olyan 25 méter, azért ez nagyon-nagyon-nagyon nagy hiba volt.
0: Igen, és maradjunk még egy kicsit az első félidőnél. 1-0-ás egyiptomi vezetésnél az argentinok is kaptak egy 11-est, ismét Messi állt a labdához, aki a világbajnokságon már másodszor hagyja ki a büntetőt, illetve egy érdekes statisztika, még az eddigi világbajnokságokon összesen 8 büntetőt lőtt, és abból csak 4-et tudott értékesíteni. Önök mit gondolnak erről? El kellene gondolkodni talán a szövetségi kapitánynak is arról, hogy valaki más végezze a 11-eseket, vagy Messi az Messi?
3: Hát a videó elemzésekből már egyértelműen kiderül az, hogy a kapusok nagyon felkészülnek arra, hogy ki hogyan rúgja, 11-est hova rúgja, eltalálta az irányt. Most a Messi egy olyan kvalitett játékos, aki bármelyik pillanatban bármikor fog állni a 11-eshez, és szerintem ő fogja ezután is rúgni. A kapitánynak a felelőssége, ki az, aki azt mondja, hogy ne a Messi rúgja a 11-es, és ha másik kihagyja, akkor ott a felelősség az ő vállán.
0: Igen, és láthattuk is utána, hogy néhány percer később viszont szabadrúgásból kapufát rúgott.
3: Igen. Igen, hát sajnálom az Egyiptomot, ami a világbajnokság egyik legjobb mérkőzése volt, főleg a szemlélő ideho is a...
2: Kívülállók.
3: Igen, kívülállónak. Annak nagyon élvezetes meccs volt. Aki szurkolt az Egyiptomnak, annak sajnos szomorú lett a vége, az argentinok pedig hát 7 perc alatt megfordították a mérkőzést, ami azt jelenti, hogy még mindig volt bennük erő, nincs pánik. Tehát azért nagyon nehéz az argentinokat megverni, egy nagyon-nagyon nagy önbizalommal játszanak, világbajnokok, és a pályán mindig tudják szisztematikusan azt a játékot produkálni, azt a színvonalat, ami szükséges ahhoz, hogy eredményesek legyenek. És ők az utolsó percig hozták ezt. Az Egyiptom pedig esett. A 70. perc az Egyiptom esett, és ez okozta azt, hogy vereséget szenvedtek.
0: És igen, a második félidőben, az 58. percben Egyiptom megszerezte második találatát is, amiről az előbb már szó volt, viszont a VAR ismét közbelépett, és egy szabálytalanságra hivatkozva érvénytelenítette az egyiptomiak gólját. És ahogy Németh úr már említette, ez a szabálytalanság sokkal korábban történt már, és a pálya másik oldalán szinte, mint utána a gól, ami született egy kidolgozott akcióból.
2: Azt edzőként is nagyon nehéz amit mondani, meg értékelni. Képzelj magát bele minden hallgató, aki mondjuk lehet, hogy másik véleményem van, hogy ott ül a kispadon, csinál a csapat egy nagyszerű akciót, örül, és visszaveszik a gólt. Mert nem előtte egy másodperce történt egy vélt szabálytalanság, amit most elemezgetnek, hogy nem is volt szabálytalanság. Tehát ez egy, a szabálytalanságokra még egy percig vissza, vagy egy kicsit visszatérve. Én most itt nézegettem, itt pont a tegnap esti meccs kapcsán is, meg több meccsen, egy érdekes dolgot vettem én észre, majd beszélgettünk is elő tegnap ismerősökkel, akik szombatájában vannak így a futballvilágában. Ugye az egykezes lerántás, az úgy lerántás, ha egy kézzel dolgozik, és a lábra történő szabálytalanságok, ugye tudjuk Európában a boka fölé rúgsz, csúszol, kiállítás, kész. Most arra, mint a tudatosabban felkészültek volna a csapatok, boka alatti rugások vannak, meg gáncsolások. Amit vitatnak az egyiptomiak, és szerintem teljes joggal, hogy a Szala befordította a bekket, és a bek nem sípcsonton rúgta, nem úgy akarta leszerelni, hanem rálépett a lábára, lábánál, tehát lent a lábfejéni volt a kontakt. És arra majd kíváncsi leszek, hogy a szakírók ezzel foglalkoznak, én még nem láttam fönt írást hivatalos FIFA, UEFA lap honlapokon, hogy a szabálytalanságnak ezzel az új megjelenési formájával foglalkoznak-e. De ha megnézitek, a tegnapi mérkőzésen is a szabadrugások nagy része az mind olyan volt, ami lábfejre irányult, tehát boka alatti ütközések. Nagyon-nagyon én nálam ez egy teljesen új aspektus a szabálytalanság. Most itt jön ki, ezt most melyik bíró hogyan értékeli? Tehát ugye az nehezíti a játékvezetők dolgát is, mert lehet azt mondani, hogy rossz lépés, ilyen, olyan, amolyan, de ugye az egyértelmű, hogyha boka fölé rúgsz, vagy csúszol, az teljesen egyértelmű. Na most itt szerintem erre a mozgásformára, erre a szabálytalanságnak, én úgy gondolom, ez mindig benn volt a futballban, de most az, hogy ezt az mérkőzéseken jön és döntő pillanatokban, erre nem kellően készültek föl a játékvezetők sem, meg azok sem, akik a játékvezetőket delegálják, előtte ugye tanfolyamokat tartanak. Erre nem, én úgy látom, erre nem volt fölkészülés.
0: Ön szerint viszont a játékosok tudatosan akkor ilyen szabálytalanságokat...
2: Az edzők előbb rájárnak, meg a játékosok most egy picit, úgy van, hogy ez egy szakadatlan fejlődés a labdarúgásban, a játékszabályokhoz való alkalmazkodás, ez 1926-tól van, a lásszabálytól, hogy mindig a játékosok, játékvezetők, ez egy szakadatlan fejlődés, plusz ugye a védekezés és a támadás taktikája. Ez is meg kell találni azokat a védekező taktikai elemeket, meg kell találni azokat a támadó taktikai elemeket, amit abban megváltozott körülményekben sikeresen lehet alkalmazni.
0: Aztán, ahogy már említettük, igen, Argentínának sikerült a fordítás. Lényegében a 79. és a 92. perc között 3 gólt lőttek ki, és ezzel bebiztosították a helyüket a folytatásban. Mekkora pszichológiai előnyt jelent egy ilyen szituációban? Messi azt nyilatkozta a meccs után, hogy az első gól volt az, ami eldöntötte, hogy az argentinok ismét elkezdtek hinni abban, hogy egyáltalán megfordíthatják ezt a párharcot.
3: Igen, a 2-0 azért nagyon veszélyes eredmény. Ha egy csapat 2-0 vezet, mert érzékeli azt, hogy nyerhet, viszont ha az ellenfél rúg egy gólt, akkor visszajön a meccsbe. És akkor jön az a pánik, amiről az előbb is beszéltem, hogy a védekezés, hogy húzzuk már ki, pszichológia, és ugye ilyenkor a másik nap pedig az a busz jön be, hogy van esélyünk arra, hogy legalább a hosszabbításig elmegyünk, és itt erős az Argentina, hogy ezt ki is használtak.
2: Ugye meg az erősséghez még hozzátartozik, amit korábban mondta, az az ország imás, az illető ország labdarúgó kultúrájának az imása. Tehát Argentina 19-szer vesz részt labdarúgó világbajnokságon, és az argentin labdarúgók, az argentin labdarúgó szövetség nyilván tradicionálisan már túl van egy-két ilyen megméretésen, meg egy-két ilyen kemény szituáción, és most fölírta magamnak ez a 51. argentin győzelem a labdarúgó világbajnokságok történetében, egy nagyon magas szám. Ugye Brazíliának van magasabb száma, de a brazilok nincsenek itt, németek nincsenek itt, és a harmadik helyen vannak az argentinok ebbe a világranglistában.
0: Igen, rutinosak az argentin válogatott, és hát ott van nekik még egy Lionel Messiük, aki ismét brillírozik ezen a bajnokságain.
3: Igen, szinte kortalan.
0: Igen.
3: Az úgy lehetne mondani, hogy kortalan, olyan minőséget produkál, ami számomra meglepetés, hogy ebben a korban még ilyen minőségen tud focizni. Belegondolva arra, hogy a Ronaldo azért már nem annyira húzta ugye a portugálokat, a Modric az még, ugye a nagy öregek közül a harmadik, az még oda tette magát, de a ő viszi el a pálmát, tehát a Messi viszi. Ő az, és mellette ugye alájátszik a csapat is, ami egyértelműen látszik. Ezzel nagyon nagy esélyesei a ezzel a csapat, ugye Messivel ilyen formában nagyon nagy esélyesei a világbajnokság megnyerésének.
0: És folytassuk is akkor a következő nyolcaddöntő mérkőzéssel, ami egyben az utolsó is volt. Lényegében Svájc és Kolumbia találkozójáról van szó. 120 perc futball, gól nélküli döntetlen, 11-esek döntöttek. Mit lehet elmondani egyáltalán erről a találkozóról?
3: Felejthető mérkőzés volt. A Kolumbia az valamivel többet tett azért, hogy nyerjen, de sótalan volt az egész mérkőzés az én megítélésem szerint. A Svájc, nem tudom, Imre, te is mondtad, itt előtte beszélgettünk, hogy mit játszik, mit akar játszani. Szerintem ők egyértelműen a túlélésre játszottak, most bejött nekik.
2: Annyi öröm van ebben a meccsben, hogy európai csapat jutott tovább. Most ez is fontos ebben a helyzetben, amikor én úgy gondolom, hogy itt a világbajnokság után azért kemény összecsapás lesz az Európai Labdarúgó Szövetség és a FIFA között, és ebben azért nagyon fontos a statisztikában, hogy be tudunk mutatni egyre több európai csapatot a továbbjutók között. Kolumbia szimpatikus futballt játszott, szerintem kicsit a szerencsével is hadilábon álltak, meg ha itt tovább akarsz jutni, egyértelműen tovább akarsz jutni, akkor itt kockáztatni kell, tehát itt menni kell. Itt az nem egy visszavágós mérkőzés, hogy idegenben jó az X, itt ennek valamilyen formában vége lesz. Most ebből a svájciak jobban jöttek ki.
0: Lehet, hogy itt pont a tiét nyomta rá a bélyegét erre a mérkőzésre, hogy egyik sem akart annyira kockáztatni talán.
3: Fölmérték azt, hogy igazából nagyon túljátszani egyik csapat a másikat, tehát ebből az a következett, hogy egy biztonsági játékban, hogyha sikerül egy-egy olyan extra megoldásra gólt szerezni, akkor a csapat tovább tud jutni a rendes játékítő időbe, vagy a hosszabbításba, de ez nem történt meg, és így maradtak a 11-esek, az meg teljesen lutri.
0: Tehát akkor a 11-esekre nem lehet abszolút készülni?
3: Én szerintem nem. Gyakorolni lehet a rugást egy edzésen, de azt a pszichikai környezetet, azt a lehetőséget, hogy egy ilyen állapotban döntést kell hoznod, az nagyon nehéz, az szinte lehetetlen gyakorolni. Oda azok a személyek kellenek, akik ezt elviselik. Azokat kell megválasztani, lehet, hogy nem a legjobb technikás, nem a legtechnikesebb játékosok, de ott a pszichikumuk rendben van.
2: Na most erre annyit teszek csak hozzá, hogy a magyar futballnak van egy nagy problémája, hogy nem írtuk le, hogy a nagy elődök mit csináltak. Ugye azért mi is két szóra jutottunk ebbe a nagy kavalkárba, meg mindig, tehát leszámítva az utóbbi éveket, hát most kicsit följöttünk, de itt azért voltak olyan csapataink, akik mindent megnyertek, és ezek a nagy mesterek, ami ugye kocsmából jönnek a megmaradt legendák, ők azt mondták, hogy 11-est az a játékos rúgjon, akik igen, a mérkőzésen kisebb súly van. Tehát, ha megnézzük, Ferencvárosban örökös 11-es rúgó volt Novák Dezső. Nagyszerű rúgótechnikával, jobb bekket játszott, tehát nem ő rajta állt a Ferencvárosnak a mérkőzése, már Albert Florian, Varga Zoli, Rákosi, Mátrai.
3: Fenyvesi.
2: Fenyvesi. Az újpesti, a nagy újpestnek a 11-es rúgói, az régen a Várhidi, az öreg Várhidi, balbekket játszott, nem hibázott 11-est. Majd később, amikor a nagyobb újpást lett, ugye elosztották a Bene, Dunai 2 nem rúgott, elosztották a Bene Fazekas. Tehát megosztották ezt a felelősséget. Most egy dolgot mesélek el, Varga Zoltánnal volt szerencsém Győrbe együtt dolgozni, és amikor a Fradi megnyerte a Vásárvárosok kupáját, köztudott, hogy egy meccsen győztek Torinóba, Juventus ellen, utána héten Amerikában, New Yorkban játszottak ilyen bemutató mérkőzéseket, pénzes meccseket, és nyilván, hogy a futballpályát alakítottak ki valamilyen amerikai focipályán, 11-es pont 20 méterre került a kaputól. És a Fradi kapott egy 11-est, és a mesteredző Mészáros Dodó beszólt a pályára, hogy Dázső, el tudod odáig rúgni? Vagy rúgja a Varga. Hát most ugye a Novák úgy rúgta a 11-es, hogy nekifogott, mindig ágolította az ellenkező sarokban, mint ahol a kapus ment, mondta, hogy áll. Varga Zoli mondja azt, hogy én is mondtam neki, Dázsi, árugom, én izomboda rúgom. Nem, azt mondja, ágolítom odáig. Tehát ő annyira tudott rúgni, olyan nyugodt volt, hogy a 20 méteres 11-est le van írva, meg nem tudom, az Zoli az azon a meccsen játszott, mondta, hogy elgurította az ellenkező sarokba. Na most itt, ezt nem nagyon látjuk itt a világbajnokságon, már olyan a tét. Tehát olyan a tét, meg akik rúgják. Egy Messin, ő nagyon jó tudja, hogy fél Argentina szeme ő rajta van. És ő neki azt illene berúgni, vagy most visszatérünk majd a mappéra. Én ebben is látom, hogy meg ugye még egy nagyon fontos dolog, amit szerintem majd a nagy edzők, akik most ott vannak, ezek majd elemzik meg az egyéni képzésbe, hogy megtöri a játékos, a 11-es rúgó játékos megtöri a lendületét. Na most a megtört lendület, az én úgy gondolom, nem voltam kapus, de az a kapusnak jó. Mert akkor a kapus még, ha megtöri a lendület, nem mozdul el sehova. De ha te sprintben nekifutsz, és úgy árugod, szerintem a kapus nincs mit nézzen.
3: Igen, ezek a totyogók, ez a totyogó is akkor csak a lövő mozdulat folyamatos.
2: Ez kevés.
3: Kevés. Látszik itt is, nem megy el a kapus, és ezzel már ugye azt figyelik a játékosok, hogy merre mozog a kapus, kapus nem mozog egy pillanatnyi tanástalanság van, és ott a nem olyan pontosan kivitelezés a rugásnak, akkor most már olyan gyorsak a kapusoknak a motorikus mozgása, és hogy leérnek oda.
0: Igen, és a VB is azt bizonyítja, hogy igen, ezek a toporgó 11-esek nem pálnak be.
3: Így van. Anekdota még ez a, az Imre megemlítette a Ferencvárosnak a UEFA kupa győzelmét, ugye mi a Vásárvárosok kupája, ennek a jogutódja. A Ferencvárosnak le volt kötve előre a dél-amerikai pénzes túra. Közben az UEFA úgy döntött, hogy beleesik ebbe az oda-visszavágós kupadöntő. Ferencváros olyan szintű csapat volt, hogy lemondta a hazai pályának a mérkőzését, és eldöntötték, hogy idegenbe egy mérkőzésen dől el a kupa sorsa, és idegenbe így verték meg a Juventust, és így lettek bajnokok. Egyetlen magyar csapat, amely nemzetközi kupát nyert.
0: Szintén egy érdekes történet.
3: Igen, ez egy érdekes történet, csak hozzáfűzöm az Imrének a gondolataihoz. Akkor olyan szinten volt a magyar labdarúgás, ezt megengedhette magának.
0: Igen, és visszatérve a világbajnokságra, így Svájc 72 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé, ezzel teljesítették valamiféleképpen a szövetségnek az elvárását is, úgyhogy lényegében a következő mérkőzésen, amikor Argentinával mérkőznek, akkor valamiféleképpen le is kerül már róluk a nyomás, hiszen teljesítették azt, ami tervben volt. Önök hogy látják ezt? Milyen lesz ez a találkozó?
2: Tehát én úgy gondolom, hogy Argentina torony magasan esélyes ezen a mérkőzésen. Az argentinokat nyomja a továbbjutás kötelező jellege, még a svájciak játszanak mindaddig, valamit próbálnak.
3: Szerencsés sorsolásra jutottak ide, és ha megnézzük, hogy milyen csapatok estek ki, Brazília, aztán folytathatnánk tovább. A Svájc ezzel extra bónuszt szerzett az országának azzal, hogy bejutott a legjobb nyolc közé. És itt tényleg örömjátékot játszhatnak. Én szerintem az Argentina ezt a mérkőzést, ha nem történik valamilyen olyan dolog a mérkőzésen, kiállítás, vagy akár egy sérülés, vagy valami megzavarja a mérkőzésnek a menetét, akkor meg fogja nyerni ezt a mérkőzést.
2: Még egy kedvező eredmény, tehát a mérkőzés kedvező alakulása közben még cserélni is tudnak, tehát tudnak előre tervezni a következő mérkőzésekre. Én legalábbis ezt várom.
3: Ha Argentina megszerzi a vezetést, akkor ez egy sima mérkőzés. Amennyiben, ha a mérkőzés úgy alapul, hogy véletlenül Svájc vezetést szerez, akkor lehetne gondjai az argentinok, de a végén meg fogják nyerni.
0: Igen, hiszen láttuk Argentinát is, Zöldfoki szigetek ellen is, illetve most az Egyiptom ellen is. Amikor hátrányba kerülnek, akkor nyomás alá kerülnek, és mindjárt érdekesebb a találkozó.
3: Semleges nézőnek ezek a jó meccsek.
0: Igen.
3: Anglia, Mexikó, Argentina meccse, vagy éppen amikor még a brazilok benn voltak is, vezetést szerzett az ellenfél, ezek a jó mérkőzések.
0: Igen, és folytassuk akkor az első negyeddöntő mérkőzés elemzésével. Tegnap este a mi időnk szerint Franciaország Marokkóval csapott össze, végül jött is a papírforma, hiszen a franciák magabiztosan 2-0-ás győzelmet szereztek. Mit mondunk? Még mindig a francia válogatott a legesélyesebb a világbajnokságra az eddig látottak alapján?
2: Hát nagy esélyes a francia válogatott a tegnapi mérkőzés alapján is, bár csalódás volt a marokkóiak játéka. Szerintem nekik az volt a meccstervük, hogy ez 2-3 elfutás kontrából, hát a szerzünk volt, vagy valaki 16-oson belül szabálytalankodik, kézre pattan, de nem tudok mire gondolni, mert ennél több van a marokkói csapatban, tehát ők úgy tűnt, hogy nagyon megadták magukat, bár hozzáteszem, hogy a franciák nagyon jók a védekezésből, támadásba való átmenetbe, de itt jobban támadni kellett nekik. A francia válogatottnál is látszik az, ami mondjuk még a spanyoloknál, hogy vállalkoznak távoli átlövésekre. A 16-oson belülre megszámoltam, volt olyan támadás, hogy 5-6 értek be a 16-oson belülre egy támadásnál. Hát akkor számoljuk ki, van egy játékos, aki bead, van egy támadásnál, hát akkor számoljuk ki, van egy játékos, aki bead, van egy kapus, az 2, meg 6

0: kapusnak sikerült védenie. Itt még egy érdekes statisztikát találtam, hiszen Bonu ezzel a VB-ek legjobb 11-es védő kapusa lett, hiszen eddig 9 11-esből 7-et sikerült neki védenie. Lényegében 4-et védett és 3-at rúgtak mellé, úgyhogy elég impozáns ez a statisztika is. És most Mbappé 11-esénél is láttuk, hogy ez a toporgás nem épp a legjobb megoldás 11-est rúgni.
1: Így van, hát van neve a Bonónak a 11-es hárítók között, úgyhogy ez is egy bizonyos stressz helyzetet okoz a lövőnek. Előtte ott is volt egy szituáció, ott vároztak, eltellett 3 perc, 4 perc, millió gondolat van ilyenkor a csatár fejében, lehet oda mentem Mbappé, leteszem, elkészültem, rúgni akarok, megállítják, nézegetik, kiszaladnak. Ez nem a támadó futballnak a, hogy is mondjam, az előnyére szolgál.
0: Igen, és Mbappén is látszott, hogy nagyon feszült emiatt, hogy ilyen sokáig tart a várazás, illetve az egész előkészületek erre a 11-esre.
1: Igen, hát osztálykülönbség volt a két csapat között, így is lehetne mondani. Az eredmény 2-0 volt. Kapura lövések aránya 5-22. Na most a Marokkó 5-5 rúgott kapura, egy talált el a kaput. Ezzel mérkőzés nyelvi nem lehet.
0: Igen, és sokan kritizálták is a marokkói csapatot, hogy hiányzott a támadójáték, hogy nagyon ilyen lényegében visszafogottabb futballt szerettek volna játszani, illetve tartani a labdát minél tovább, és talán ők is a hosszabbításra terveztek, illetve nem annyira a gólszerzésre.
1: A Marokkónak a játékát teljesen feladta, amit megszoktunk a Marokkótól azt a játékot, és gondolom azért, mert fölmérték azt, hogy milyen gyors játékosai vannak a franciák, milyen nagyszerűen támadják a területeket átmenetbe, és ezt akarták megelőzni. De egy francia csapat ellen ez nem jó taktika. Nem jó taktika, azért nem jó taktika, mert a játékosok így teljesen feladják azt a lehetőséget, hogy gólt lőjenek. És a franciáknak meg a minőségben olyan játékosaik vannak elől, akik olyan extrát tudnak belevinni a játékba, egyértelműen megszerzik a gólokat és a győzelmet is.
0: Igen, és Deschamps szövetségi kapitány is azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy egy pillanatig sem voltak feszültek, még a kihagyott 11-es után sem, hiszen tudták, hogy ez a mérkőzés meg lesz, és lényegében azt mondta, hogy a marokkóiak elfáradtak, és akkor utána tudták lényegében akkor már legyűrni őket, illetve azt a két gólt szerezni.
1: Akinél a labda van, az fut kevesebbet. Aki védekezik, annak többet kell futni. Több minőségű futás kell, többszorra kell érni, jobbak a játékosaik, le kell duplázni a védekezésni, és ez kiveszi az energiát a csapatokból.
2: Hát még visszatérve még a szövetség kapitányhoz, ő egy jó játékos volt, azt a francia válogatottat hiába voltak mellette, nálánál nagyobb nevek, de végül is ő volt a csapatkapitány, ő rendezte a pályán a csapatot. Most évek óta, évtizedek óta ugye rendezi itt a francia válogatottat. Ő mindent tud arról, hogy, mert az is nagyon fontos, a közös együttlét. Itt ez a csapat, ezek a játékosok együtt vannak, ám most már közel 40 napja, vagy még több. És ezt kezelni kell egy edzőnek, egy csapatvezetőnek, mert bármilyen, ilyenkor a legkisebb konfliktus is szokott lenni azért, hogy vacsora, akkor miért oda ülsz, miért nem ide ülsz, és ilyen látszólag piti dolgokból kerekednek nagyobb bajok egy csapatnál. Én megértem ilyet a profi edzőkoromban, hogy egy amiatt, hogy valaki nem odaült, már odaült, és ezeket a konfliktusokat megéred elrendezni. Itt a francia válogatottban meg ez látszik, amikor vannak az ivószünetek, vannak ezek, hogy itt nagyon együtt van a csapat, tehát hogy ezek a különböző, mondhatnám azt is, hogy különböző nemzetiségi játékosok barátnak tűnnek. Tehát hogy nem csak azt látják profiként, úgy tűnik, hogy van egy cél, hogy nekünk győzni kell, hanem barátok is, mert érdekes volt a 11-es után, amit kihagyott a Mappi, azért ott mutattak a kamerák arcokat. Na most a rendezők is profik, tehát keresik azokat az arcokat, akinek kihagytat, legyintek le egyet. De most ilyen arcot nem találtak a francia válogatottba, aki időzőjelben rossz az lett volna, hanem az, hogy jól van, megyünk tovább, tudjuk, hogy mi a dolgunk. Tehát, mint az előbb is említettem, nem kellett pszichológus beküldeni a pályára, mert én azt még mindig úgy tartom, hogy a futballcsapatos pszichológust, hát akkor mit csinál a többi?
0: Igen, úgy látszik, hogy a francia válogatottnál rendben van az öltöző is most. Igen. Nagyon ezen a bajnokságon.
1: Közösség dinamika nagyon jó működik, öltöző rendben van. És

0: Ez egy óriási plusz. Ez legalább olyan fontos, mint a szakmai felkészültség.
1: És ott van Kylian Mbappé, aki megszerezte első francia játékosként 100 gólban volt benne, illetve 64 gólja van és 36 gólpassz a francia válogatottban. 8 góllal vezeti a góllövő listát a világbajnokságon. Ez az ő bajnoksága.
0: Igen. Azt várom, hogy megdöntse a történelmi rekordot, a francia honfitársának a 13 gólos világbajnoki csúcsát.
1: Közelít.
0: Közelít hozzá, igen. Hát az már 1958-ban volt, igen.
2: Igen.
0: A svédországi világbajnokságon azóta ő tartja a csúcsot. Remélem most már veszi tőle a Mbappé.
1: Minden lehetősége megvan még, igen. Hiszen még legalább két mérkőzést játszik Franciaország is, és ma este kapja meg az ellenfelét, hiszen Spanyolország-Belgium találkozót rendeznek ma este. Erről a találkozóról mit lehet elmondani? Ki a favorit? Mit várnak tőle?
2: Spanyolország.
0: Spanyolország.
1: És a belgák teljesen le vannak írva?
2: Hát leírva nincsenek, mert itt senkit ezen a szinten már nem lehet leírni. Én azt hiszem, hogy a belgák úgy vannak, mint a svájciak. Egy nagyon szolid kázd, és utána eljutottunk idáig, bán vagyunk a nyolcba, rendben vagyunk, minden felelősség nélkül játszottnak a spanyolok ellen, még a spanyoloknak nem az a helyzet a mérkőzés előtt, már egész Spanyolország, sőt, fél kontinens, fél világ Spanyolországot a döntőbe várja. Tehát itt nagyobb a felelősség a spanyolokon, önálluk is nagyon-nagyon nagyszerű játékosok vannak, ott is rendben van a csapat ilyen szinten, tehát szövetségkapitányostól, játékostól minden egyen rendben van. Én azt hiszem, hogy a mai mérkőzést biztos, hogy be fogják húzni.
1: Ugye láttuk, igen, hogy a belgák szenvedtek már Szenegál ellen, viszont most az legutóbbi mérkőzésen az Egyesült Államok ellen már szuverénebb játékot mutattak, hogy most...
0: Simán nyertek a belgák az Egyesült Államok ellen. Én szerintem az Egyesült Államoknak ennyi volt a csapatában. A belgáknak ez egy pluszt ad. Van egy Romeo Lukakujuk, aki az utolsó 20 percre beszáll mindig vezére a csapatnak. Az ászaik már egy kicsit a kimenőben vannak. Játszanak ők is egy gyakorlatilag tét nélküli, nyomás nélküli mérkőzést. Ha meg tudják szerezni a vezetést, ez az én veszőparipám, ha meg tudják szerezni a vezetést, akkor lehetnek problémáik a spanyoloknak, de akkor lesz igazán élvezetes a mérkőzés.
2: Uh-huh. Igen, egy belga vezetés esetén, ami azért bent a pakliban már itt lehet egy rossz mozdulat, 11-es, egyszer nem jól lépsz be a passába, és valaki zicserbe kerül, beverik, akkor nagyon érdekes mérkőzés lesz, különösen úgy, ha nem tud rá mondjuk időben válaszolni Spanyolországban. A spanyol csapatban nagyon sok a fiatal. És ez még nem került kipróbálásra, hogy ezek a fiatal spanyol játékosok nyomás alatt mit tudnak kihozni a teljesítményekből.
1: Igen, és láttuk az első meccsen is, az Zöldfoki szigetek ellen is szenvedett a spanyol válogatott, amikor nem tudott gólt lőni.
0: Pontosan így van. Ezek a gyerekek az Európa bajnokságon játszottak először együtt, ilyen téten. Most eltelt 2 év. Ez egy más környezet, másik hajlat, hosszabb, sokkal hosszabb, közösségnek is hosszabb, fárasztóbb, mennyire tudják magukat felspadolni, mennyire lesznek frissek ezen. És ahogy megy a mérkőzésnek az ideje előre, és még mindig nem fognak vezetni, akkor bizony előfordulhat az, hogy bizonyos kapkodás bejön az ilyen fiatalabb játékosoknál.
1: És maradt még egy mérkőzésünk, szintén két európai csapat fog összecsapni. Norvégia-Anglia találkozót rendeznek. Itt a skandinávok meg tudják lepni az angolokat, vagy itt is jön a papírforma, és az erősebb angol csapatnak sikerül a továbbjutás?
2: Hát Anglia nagyon egységes. Ugye olyan bajnokságban jönnek a játékosai, ami a világ legjobb bajnoksága. Most ez lehet előny, lehet hátrány. Ugye 40 napja lassan megy ez a kiírás. Vannak kisebb sérülések. Ezek hogy jönnek rendbe, mert ha Kín tud játszani, nem tud játszani. Tehát itt azért vannak olyan szereplők az angol válogatottban, hát mint minden csapatban, akik meghatározhatják a továbbjutást. Ellenben itt megint az a helyzet, hogy van egy Norvégia, aki berobbant az európai országok között a futballba, már a selejtezők során, akik nem nyomás alatt fognak játszani, hanem szabadon játszanak, és nagyon jó labdarúgóik vannak, nagyon jó játékosaik vannak. Ez megint csak ugyanaz a helyzet, mint amit az előbb említettünk, hogy kirúgja az első gólt. Nagyon meghatározó lesz.
0: Nagyon. Anglia komplexebb csapat. Tehát minden csatársorban, középpályán, védekezésben több minőségi játékosuk van. A norvégoknak az eleje nagyon jó. Hátul vannak gyengébb produkciót előadó játékosaik. Az a kérdés, hogy ők hogyan fognak hozzáállni ez a meccshez, mennyire lesznek toppon. Nem felejtjük viszont azt el, hogy óriási euróforiában van a norvégok kapusa. Tehát ha ezt folytatja, akkor ott közel lehet a meglepetés, mindemellett én is azt mondom, hogy az Imre, hogy az angolok tovább jutnak, és őket várom a négybe.
1: És igen, a norvégok úgy mennek bele a találkozóba, hogy a brazilokat már kiejtették, úgyhogy ez is egy pszichológiai előny is.
0: Így van, így van, ez egy óriási plusz. A Brazília minden világbajnokságon a favoritok közé tartozik, és valaha őket valaki kiejti, az általában sokáig elmegy a világbajnokságon.
2: Taktikailag nagyon érdekes lesz, hogy változtatnak-e a norvégok a beíváléseken, mert ugye az angolok köztudottan, hogy fejjel jók, fejjátékban jók, hogy itt mi lesz. Én erre vagyok legjobban kíváncsi, hogy melyik, tehát hogy változtatnak-e. Mert a kicsi játékban is a csatársoruk nem rossz. Sőt, nem rossz, most butaságot mondtam, nagyon jó a norvégoknak, de a gólokat, mégis a döntő gólokat, azt a holland érje el, aki fizikálisan, hát a világ egyik legjobbja ezen a poszton. Tehát az érdekes lesz, hogy taktikailag mit változtatnak, vagy meccs alatt változtatnak, vagy marad az, hogy megpróbáljuk kapujáli beíválni, és abból a hollandot keresni, vagy pedig keresik a két szélsőt, akik egyéni játékban, én azért azt gondolom, hogy nagyon nehéz őket megvárni, pláne a 16-os közelébe. Hogy most, hogy őket fölengedik a két szélsőt, a norvégok két szélsőt, a fölengedik az angol védők, vagy úgy hozza a játék a 16-os közelébe, akkor nagyon veszélyesek. Már ők láttunk ilyen gólt, hogy profi megoldást, egyéni megoldásra becsavarta, tehát váratlan megoldásokra képesek. Ha őket innen a 16-ostól távol tudják tartani az angol védők, akkor nyilván maradnak ezek a bejátszások a hollandra, taktikailag mindenképp nagyon érdekes mérkőzés lesz így.
1: Uraim, köszönöm szépen, hogy ismét ellátogattak a stúdiónkba, megosztották velünk véleményüket, az elemzéseket, és reméljük, hogy a negyeddöntő többi mérkőzése is sok izgalmat, illetve jó meccseket tartogat majd.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
1: Ezeket a találkozókat a jövő keddi műsorunkban fogjuk majd kivesézni. Addig is jó meccsnézést és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra!

0: Világbajnokság 2026.
1: Izgalmas meccsek, érdekes történetek.

Ennyi részünkről, lassan búcsúzunk, alig 5 perc és 7 óra lesz. Köszönjük szépen figyelmüket itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Esti mese lesz majd 7 óra után, terepjárót ismétlünk 8 órától, aztán meg sok-sok zene köztük és természetesen utána is. Holnap reggel, szombat reggel 5:30-kor a kollégák majd várják Önöket, és indul a vezetett műsorrész ismét. Ha nem tudnak aludni éjszaka, akkor holnap hajnalban érdemes lesz kémlelni az eget a csillagászat szerelmeseinek, ugyanis a fiastyúk és a hold szoros együttállására lehet számítani, írja a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Ennyit akkor még. Rádiózzanak velünk legközelebb is, már ugyan búcsúzunk, de számítunk figyelmükre mindig. És akkor további szép estét, meg jó hétvégét mindenkinek. Minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A 24. Magyar Rádióban.

0: Benedek Elek, a kóró és a kismadár. Egyszer egy kismadár rászállott egy kóróra, s mondta neki: ringass engem, kóró! Mondta a kóró: hát bizén nem ringatlak, eleget ringattalak már. Hát megharagudott a madárka, repült a kecskéhez, s kérte: kecske, rágd meg a kórót, mert nem akar ringatni engem. Bizén nem rágom meg, hát eleget rágtam már, felelte a kecske. Repült a madár a farkashoz, s kérte: farkas, edd meg a kecskét, nem akarja a kórót megrágni, kóró meg nem akar engem ringatni. Dehogy eszem én, felelte a farkas. Ettem én már kecskét eleget. Berepült a madár a faluba, s kérte a falut: falu, lőd meg a farkast, mert nem akarja megenni a kecskét, kecske nem akarja megenni a kórót, kóró meg nem akar ringatni engem. Bizony nem lövöm én, lőttem én már farkast eleget. Na most a madárka elrepült a tűzhöz, kérte a tüzet: tűz, égesd meg a falut, mert nem akarja meglőni a farkast, farkas nem akarja megenni a kecskét, kecske nem akarja megrágni a kórót, kóró meg nem akar ringatni engem. Bizony nem égetem, hát égettem én már eleget, mondotta a tűz. Jaj, hely Istenem, hát mit csináljon a madárka? Elrepült a vízhez szörnyű haragjában. Víz, olcsd el a tüzet! Tűz nem akarja elégetni a falut, falu nem akarja meglőni a farkast, farkas nem akarja megenni a kecskét, kecske nem akarja megrágni a kórót, a kóró meg nem akar ringatni engem. Mondja a víz: bizén nem oltom, oltottam én már eleget. Repült a madárka az ökörhöz, s kérte: ökör, idd meg a vizet. Víz nem akarja eloltani a tüzet, tűz nem akarja elégetni a falut, falu nem akarja meglőni a farkast, farkas nem akarja megenni a kecskét, a kecske meg nem akarja megrágni a kórót, a kóró nem akar ringatni engem. Az ökör feleli: bizony nem iszom én, hát ittam már eleget. Ja, Istenem, Istenem, hát hová forduljon szegény kis madárka? Fordult a járomhoz, s kérte: járom, törd fel az ökör nyakát. Ökör nem akarja meginni a vizet, a víz nem akarja eloltani a tüzet, tűz nem akarja elégetni a falut, a falu nem akarja meglőni a farkast, farkas nem akarja megenni a kecskét, a kecske meg nem akarja megrágni a kórót, a kóró meg nem ringat engem, mondta a járom. Hát, én bizony nem töröm fel, feltörtem már elégszer. Na hát, most már igazán, hát merre menjen, hova forduljon a madárka? Ő bizony egyet gondolt, és elment a szúbogárhoz, kérte szépen: szú, edd meg a jármót, mert járom nem akarja feltörni az ökör nyakát, ökör nem issza meg a vizet, a víz nem oltja el a tüzet, a tűz nem égeti el a falut, falu nem lövi meg a farkast, farkas nem eszi meg a kecskét, a kecske nem rágja meg a kórót, kóró nem ringat engem. Na, a szúbogár meghallgatta a kismadár kérését. Így a szú megette a jármot, járom feltörte az ökör nyakát, ökör elkezdte inni a vizet, úgyhogy a víz eloltotta a tüzet, a tűz elégette a falut, a falu meg meglőtte a farkast, farkas meg akarta enni a kecskét, a kecske megrágta így a kórót, kóró ringatta a madárkát, s még mai napig is mind ringatja.
1: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: A válasz a szemedben, hogy megérte-e.
1: Ugye nem bántam meg, kérdezem százszor, ugye nem.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
3: Július 10-e van, péntek, köszöntöm a terepjáró hallgatóit. A Lendvai Egészségház tanácsa 2026. március 19-én hirdette meg a közintézet igazgatói tisztségének pályázatát. A felhívásra ketten jelentkeztek. A tanács Alexandra Kresslin jelölt kinevezése mellett döntött. Az igazgató kinevezéséhez a közintézet 7 alapító községének is beleegyezését kell adnia. Utolsóként ma a Lendvai Községi Tanács is jóvá hagyta az új igazgató kinevezését. Fehér Ilona összegzi a levelező ülés eredményeit.
4: A Lendvai Egészségház tanácsának 2026. május 7-én megtartott ülésén az igazgatói pályázatra jelentkező mindkét személy, Alexandra Kresslin és dr. Kaszás Habjanics Mihály bemutatta terveit és vízióját. A tanácstagok a titkos szavazás során Alexandra Kresslin okleveles közgazdásznak szavaztak bizalmat a következő 4 éves mandátumra. A kinevezésről szóló határozat akkor lép hatályba, amikor a közintézet mind a 7 alapító községének tanácsa is beleegyezését adja a kinevezéshez. Az intézet tanácsa erre május 11-én szólította fel az alapítókat, akiknek 60 napjuk volt a döntés meghozatalára. A határidő július 11-én, azaz szombaton lejár. A Lendvai Közigazgatási Egység 6 községében már korábban szavaztak az egészségház igazgatójának ügyében. Kebelén, Dobronakon, Turniscsén, Csrensovcin, Odráncin és Velika Polanán a községi tanács jóváhagyta Alexandra Kresslin kinevezését. A Lendvai Községi Tanács, hogy ne késse le a határidőt, ma levelező ülésen döntött a teljes körű megbízást élvező igazgató kinevezéséről, miután a mandátumvizsgáló választási és kinevezési bizottság július 8-ai ülésén úgy határozott, hogy a Községi Tanácsnak javasolja az igazgatónő kinevezéséhez szükséges támogatás megszavazását. A levelező ülésen a Lendvai Községi Tanács 19 tagja közül 15-en szavaztak. Mind a 15-en Alexandra Kresslin kinevezése mellett adták le voksukat. Mint már elhangzott, a Lendvai Egészségház tanácsának határozata akkor lép hatályba, amikor a Lendvai Közigazgatási Egység mind a 7 községe, mint az intézet alapítója, támogatását adja az új igazgató kinevezéséhez. Ez ma megtörtént, így az egészségház igazgatói tisztségét a következő 4 éves mandátumban Alexandra Kresslin tölti be.
3: Annyira jól sikerült az első tavaly, hogy idén már kibővített tűzoltótábort szervezett a falu önkéntes tűzoltó egyesülete. A nagyszámú résztvevő csütörtöktől vasárnapig a völgyi falusi tájházban és környékén tölti a nyári napokat, szórakozva és hasznosan. Miután az első napon Magyar János polgármester járt náluk és vitt ajándékot nekik, ma Szabó Márk kereste fel a tábort.
5: Orosz Meditával beszélgetünk, aki a Völgyi Falusi Tűzoltótábor egyik mentora. Mekkora a kis csapat, aki foglalkozik a gyerekekkel?
6: Idén 3 mentorunk van, és 2 főző asszonyunk, majdnem 3.
5: Idén már másodszor van ilyen tábor, ezek szerint olyan jól bevált, tavaly egyértelmű volt, hogy idén is kell egy ilyen?
6: Így van, tavaly a gyerekeket megkérdeztük, hogyha szeretnének, mondták, hogy szeretnének, persze. Volt még egy felvetésük, hogy ne 3 napos legyen, mert tavaly 3 napos volt, hanem legyen 4 napos. Úgyhogy idén már tegnap csütörtökön kezdtük, és vasárnap megyünk haza.
5: Még kint sátrakban is alszanak gyerekek, azt jelenti, hogy olyan sokan vannak, hogy nem férnek be a tájházba?
6: 18 hely van a tájházba összvisz, 21 táborozónk pedig van.
5: Mind völgyi falusiak?
6: Vannak egy páran faluból kívüliek is, de olyanok, akik a Völgyi Falusi 5 évvel közreműködnek amúgy is. Pincét is fedjük, de most per pillanat nincs pincéről senki.
5: Srácok, most akkor itt nagyon szépen kényelmbe helyeztétek magatokat, meg rágjátok a balonokat, hogy jó a kedvetek.
7: Izabella orosz vagyok.
8: Szósz Teodor.
5: Mi mit csináltok itt ebben a négy napban? Azt akartátok, hogy négy nap legyen, ne csak három.
7: Hogyha ügyesek leszünk, emegyünk fürönni, van mindig reggeli tornánk, meg valószínűleg fagyizni fogunk menni.
5: Teodor, valami munka is van, vagy valami tűzoltós dolog is azért? Tanultok is valamit?
9: Igen, szokunk játszani, így alkotni.
5: Ti melyik csoportban vagytok?
9: Ribiski staff.
5: Ez a bentalvós vagy a kintalvós?
9: Kintalvós.
5: Na és milyen a sátorba, Teodor?
9: Este nagyon hideg van, amúgy jó, jó kint aludni.
5: Nem jöttek oda valami állatok? Tudod, ilyen emlősök, vagy baglyok, vagy ilyesmi?
9: Nem, semmi.
7: Igen, ilyen bent alszok a macska csapatban.
5: Na és miért vagytok ti jók macskák?
7: Azért, mert mindannyian nagyon szeressük a macskákat.
5: Tényleg, neked is otthon van cicád akkor? Na és mi a neve?
7: 12 van amúgy.
5: De itt is van cica? A házba, vagy ide nem jöhetnek be, csak ti vagytok a cicák?
7: Nem jöhetnek be macskák.
5: Mi tetszett eddig a legjobban?
7: Nekem az, hogy tegnap este filmet néztünk itt ebben a teremben.
9: Mikor az egyik csapat, mert így a fiúk meg a lányok így összeálltak, ellopták a zászlót, és mi három fiú meg visszaloptuk, és elbújtattuk erre, este meg visszavittük a helyére.
5: Ha lehet, akkor ne legyen náluk telefon, és ha lehet, akkor segítsenek be a gyereket.
10: Így van, nem azt mondtuk, hogy nem hozhatnak abszolút telefont, hanem azt mondtuk, hogy napközben ebéd után megkapják egy órára, és akkor megint visszaadják őket, és akkor csináltunk egy ilyen kis táblázatot is, ahova beírtuk, hogy ki, mikor, mit csinál, főleg ezzel a evés utáni eltakarítással van összefűzve, tehát miután eszünk, mindenki elteszi a saját tányérját, nem a főzőasszonyoknak kelljen azt is megcsinálni, elviszik be a konyhába, elteszik a helyékre, letörölik az asztalt, és akkor megvan, hogy minden nap ki fogja ezt csinálni. Elosztottuk őket három részre, kettő szoba van a tájházban fönt, és az egyik felen vannak a Dunajski Zrészki, in Drama Queen, ez vagyok én, ez az én csoportom. A másik részén vannak a fekete macskák, Csörne Macske in Hisnizmai, házi sárkány, kint pedig vannak azok, akik sátorban aloznak. Na, az egyik főzőasszony alszik itt velük.
5: Szót fogadnak, vagy betartják a szabályokat a fiatalok?
10: Próbáljuk úgy, ahogy megtartani a rendet.
3: Kedves hallgatóink, a pénteki terepjáróban Fehér Ilona és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
2: A Muravidék hullámhossz. MMR.

és ekkor hirtelen feljött. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvön.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.